Uci mellett YouTube tutoriálokat figyelt, így tanult meg zenélni. Hát aztán pedig most arra ilyen dalokat készít, ilyen hanggal. Teddy Swims és a The Door itt a Rádió 1-en.

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az állattartók körében pedig van egy ilyen alap szembenállás, a kutyások és a macskások, ritkán van átmenet, hát Taylor Swift sem ismeri az átmenetet, ő egyértelműen cicás, egy rakat macskája van, általában legalább három van vele mindig, ott, ahol éppen vannak, de a különböző otthonaiban még azért tart néhányat. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, mert azért ez szerintem fontosabb, mint hogy hány macskája van. Taylor Swift és az Opulite a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagy kedvencek a következő órában is. Bennem lehet bízni. Hozzom az újdonságot Sam Felton, Raytől, sőt, a rádió egy DJ közül például Regál Lilitől és Lotfi Begitől is. A kezdésben pedig

0: Bizony, Ázizám, pár perc és ezzel a nagy kedvenccel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt
1: lehet. Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Tegnap nagy premier volt nálunk, Cookie és a vadonatúj dal, a Fire az, amit elsőként bemutattunk. Szerintem érdemes egyébként visszanézni, aki lemaradt róla. Természetesen volt élő közvetítés, Facebookon, Instán meg lehet találni, meg a TikTokunkon is. Ez viszont egy másik dal, egy másik Rádió egy DJ-től, amit ugyancsak imádunk, és ami ugyancsak egy nagyon friss felvétel. Regál Lili, Heal Me, ez jön már is.
1: Vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Kati gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ki az, akinek kell van mentve a Rádió egy telefonszáma? Az nagy előny, mert hogy szerintem nekik egy kicsit könnyebb lesz beidőzíteni a 10. pozíciót, mert hogy 10. kell ma hívni bennünket ahhoz, hogy nyerjünk Sopronfest páros belépőt. Ez lesz ma a nyeremény, nem most, de 10 órától már startol az első játék. Ez pedig az újabb nagy kedvenc, az igazi mai slágerek, és hát egyben a fesztivál hangulatú dalok között. Sam Feldy jön, ez a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray a folytatásban, aki ott hagyta a középiskolát és speciális zeneiskolába járt, és nem azt mondom, hogy ezzel arra bíztatok bárkit is, hogy hagyja ott a középiskolát, de ő pont azért tette, mert úgy érezte, hogy a kreativitását nem tudja igazán kielni ott. Teszem hozzá, szerintem 10-ből 9-szer, aki ezt gondolja, az hát általában téved. Na, ő nem tévedett. És ezt bizonyítja ezzel a dallal is. Ray, Where is my husband? Ez jön a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6 tonnan, ahogy ma is Balázsék, addig viszont egy csomó óriási kedvenc, amit még meghallgatunk, például Bibi Rexától a New Religion, vagy éppen David Guettától a Ben Weaver Youngot, a kezdésben pedig Lady Gaga jön mindjárt. Az igazi mai sláger a nagy kedvenc az Abrakadabra, pár perc és ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, meg Tiesto, aki nagy foci rajongó, és ugye holland, és mellett jó Max, a nagy kedvenc, a motto, ami indított ezt az órát, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ebben az órában sem lesz megállás, és itt az újabb nagy kedvenc, egy igazi nyári hangulatú dal az igazi mai slágerek között, hát ha valamire, akkor erre nagyon sokat fogunk bulizni a fesztiválokon. Alex Kenji érkezik már is, ez a Bambolé, aki pedig üzenne 0620 3111 111 a számunk.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is folytatódik a játék, 10. telefonálós játék, aki tudja a rádió egy szlogent, és 10. jókor hív bennünket, nem most, hanem amikor indul a játék, akkor egy páros belépőt nyer a Sopron Festre. Ahogy ígértük, nyáron visszük a hallgatóinkat a legnagyobb bulikra, szóval ma is játék, és ma is igazi mai slágerek megállás nélkül. Lena Sex, That's What I Want, ezzel folytatom már is.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, új időpontban lesz a Fezen, június 19-e és 21-e között, tehát ezen a hétvégén rendezik meg Székesfehérváron, a Rádió 1.hu-n vannak további infók. Ő pedig már is Bibi Rex a Faithless-dal újragondolásával, ez a New Religion a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Új kerékpárutak épülnek a dél-zalai határvidéken. Szakrendelés segíti az autoimmun betegeket Kanizsán. Sokba kerülhet a rossz klímaválasztás. Üdvözlöm Önöket, Sós Kata vagyok. Mintegy 25 kilométer hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában, a csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyiszent Miklóst kapcsol össze új vagy megújuló kerékpárutakkal. A fejlesztés az M70-es autóút zalai szakasza mentén valósul meg, a munkálatok nyomán egy korszerű, összefüggő kerékpáros hálózat jöhet létre a térségben, írja a Magyar Építők. Csökkent a várakozási idő a Kanizsai Dorottya Kórház allergológiai és klinikai immunológiai osztályán. Az intézményben másfél évvel ezelőtt indult el a szakrendelés, amely jelentős segítséget nyújt a betegeknek, tudatta közleményében a kórház. Mint írják, a pacienseknek már nem kell más városokba utazniuk a speciális kivizsgálások miatt, mivel helyben is egyre több autoimmun betegséget sikerül diagnosztizálni. A nagy kanizsai szakrendelésen naponta 40-50 beteg látnak el. Egyre többen keresnek klímát a nyári hőség közelettével. Boronyák László klímaszerelő az AOL-nak azt mondta, nem a készülékkel, hanem a megfelelő szakember kiválasztásával kellene kezdeni a folyamatot. A szakember hangsúlyozta, sok problémát a szakszerűtlen telepítés és az elmaradó karbantartás okoz. Hozzátette, Zalában a túlfeszültség miatti meghibásodások is gyakoriak, ezért a garanciális feltételek és a szervízháttér ellenőrzése is fontos szempont lehet vásárlás előtt. Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók, igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az aszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást. Hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke. A hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcolt zalai családok emléke előtt tisztelegnek ma kedden délután Nagykanizsán. A Polgári Dél-Zaláért Alapítvány eseménye a vasútállomáson lesz. A megemlékezésen Bata Hajnalka, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke mond beszédet. Tudatták a szervezők. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Csak kis eséllyel fordulhat elő leginkább egy zápor, zivatar. A nyugati a szél többnyire mérsékelt marad. Reggel 6 és 15, délután 23 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perccel június 16-án a Justinok, a névnaposok, Lady Gaga és a Shallow után pedig egy picit nagyobb tempó. Mertinger XL a fogyatásban. Ez a Butterfly itt a Rádió 1-en. Szép reggelt!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és na hogy ma is készülünk játékkal, a Sopron Festre lehet többször is páros belépőket nyerni tőlünk. Tizedikként kell majd csörögni, mondani a rádió eszlogent, és bam, bam, bam, bam, bam, mi így adjuk a belépőket. Figyelni kell bennünket, és mellé pedig élvezni az igazi mai slágereket, amiket megállás nélkül hozunk. Most Lalo és Lalo, amit már is indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bízom benne, hogy nem lesz benne nagy tévedés, hogy mától jön a naposabb idő. Ma még olyan 23-24 fő, holnap már akár 26, csütörtöktől pedig 30 fok, és annál is melegebb, amire készülhetünk. Ez pedig az igazi mai sláger, ami a hírek után indul. Olivia Rodrigo és a Driver's License, aztán jön a Balázsék Beston a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatom!

0: hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Itt a nyár, mindenki utazik, vagy legalábbis nagyon sokan, ha mindenki nem is, és újabb botrány kavarta meg a repülőgépes utas szállítását, nem is állóvizét, mert ez sose volt állóvíz. Vízeres sztorink van. Hát ugye tudjátok, hogy a fapados légitársaságoknál van mindig az, hogy te elméletileg ingyenesen egy kis kézi podgyászt tudsz fölvinni, mint 30-40-szer, akármennyi a mérete, ezt aki szokott utazni, azt tudod, ha te nagyobbat akarsz vinni, mert hosszabbra mész, kell meleg ruha,
2: a forintot.
1: Akkor elő a forintot, megveszed ugye a nagyobb táskát, és azzal fölengednek. Igen ám, de szokott olyat csinálni minden egyes ilyen légitársaság, hogy van egy úgynevezett kis ketrecük, amit a beszálló utazós közönség elé odatolnak, és azt mondják, hogy na kérem szépen, akkor itt van az ingyenes kis podgyászod, legyél olyan kedves, tedd bele, ha belemegy, akkor fölmehetsz, ha nem megy bele, akkor viszont virisd a lóvét.
2: Rossz nyelvek szerint az utasokkal is hasonló elbánásra lehet majd számítani.
1: Akkor mi
2: nem utazunk? Sehova nem megyünk, de 165 centig és 75 kilóig lehet majd utazni. Ha nem férsz át, amúgy ez nagyon vicces lenne, hogy lenne egy ilyen kartonfigura, és hogyha azon átférsz, mehetsz, ha nem, nem.
1: Jó, de a csípőméret, válméret, minden számít.
2: Simán csak át kellett sétálni, mint régen volt az ilyen hát ilyen szórakoztató parkokban.
1: Igen, tudod, aki átfér, igen, az mehet. Jó, te mennyit taksálná magunkra? Tehát nekünk mennyivel kéne többet fizetni?
2: Hát attól függ, hogy mit számolnak embernek. Mert akkor vagy 2 vagy 3 jegy lesz.
1: Plusz 3 jegyet. Na szóval az történt, hogy Alicante, a festői Alicante repterén több magyar utas is föl akart szállni a Wizz Air gépre, és mivel hát régi utazók, ugye sokszor utaztak, már tudták, hogy mekkora hátizsákot kell vinni, ezt a hátizsákot ők magukkal vitték, ám egyszer csak a ketreccel szembesültek, hogy ott a ketrec, és mindenkinek bele kell tenni a csomagját.
2: Azt tegyük hozzá, hogy a ketrec az mindig attól függ, hogy az utaskísérőknek milyen kedvük van, mert...
1: Van kisebb ketrecük, meg
2: nem, nagyobb. Hanem az, hogy valamikor egyáltalán nem nézik a ketrecet, valamikor csak túl akarnak lenni rajta, meg valamikor tök kedvesek, ilyen jó hangulatban vannak, valamikor meg már az elejétől fogva nagyon kekecek. És nem tudom, hogy ez a szintű...
1: Szerintem úgy, hogy kelt föl reggel, nem?
2: Hát vagy lehet, hogy rájuk pirítanak, tudod, hogy nem, a számokat akarunk látni, srácok, és akkor van egy ilyen havi kvótájuk.
1: Van.
2: Igen, én ezt gondolom amúgy a BKV ellenőrökre is, hogy ők sem azért csinálják, mert szeretik, hanem van egy kvóta, amivel meg kell termelni a fizetésüket.
1: Lajos, szerda reggel van.
2: Így van.
1: Na, hát legyen akkor szíved. Tudod, mi a dolgod.
2: Legyen szíved.
1: Igen, ezt nem értem én is, hogy van egy csomó olyan, amikor simán beengednek, és van, amikor oda teszik, hogy ez mi alapján dől el. Hogy lehet, hogy ott olyankor mondjuk túl sok feladott podgyász van például, és ja, de nem, mert úgyis fölviszi, csak maximum fizetni kell érte.
2: Szerintem az egész csak full kitaláció azért, hogy pénzt adjanak be. Nincs semmilyen racionális alapja, mert ilyen alapon akkor tényleg az van, hogy akkor a 25 kilós utas, meg a 150 kilós utas a közötti különbség, az akkor miért nincsen,
1: tenni.
2: Igen.
1: Na, Alicantéban az történt, hogy az összes csomag, egyébként azon csomagok is, illetve a tulajdonosok, akiknek a csomagja simán belement a ketrecbe, tehát nem szorult, nem lógott ki, nem kellett belőle kipakolni, mert vannak ilyen trükkök is, nem kellett ugrálni a csomagon, hogy beférjen, tehát simán belejtették a csomagot és kivették, ott is azt mondták, hogy már pedig te fizetni fogsz ezért. És nem volt rá racionális magyarázat, tehát itt olvastam egy Anita nevű hölgynek a beszámolóját, aki elmondta azt, hogy simán ő mint egy 3 hetente utazik, mert kint élnek, meg Magyarországon is, si tudja, hogy mekkoranak kell lenni a bőrönd, simán belefért a bőrönd a izébe, vagy a kis hátizsák, és így is körülbelül 25 ezer forintnak megfelelő összeg.
2: 25 ezer, hát annyiba kerül egy jegy. Igen, amúgy a vizelre, tehát az mi?
1: Egészen odáig kerül annyiba, amíg nem akarsz ülőhelyet választani magadnak, nem akarsz még egy csomagot feladni, úgyhogy kiperkálta a 25 ezer forintot egy kis kiabálás után, és hazautazott. Én közben azon gondolkodtam, hogy gyerekek, azt a pénzt az kiszedi? A földi személyzeté lesz?
2: Igen. Nem az övék lesz, de ők szedik be. Tehát, hogy van egy kis kátyolvasó.
1: De akkor minden. Azt ők is döntik el, hogy most én mérek, vagy nem mérek?
2: Azt gondolod, hogy ilyen túlvezérelt földi személyzet csinált ezt az egészet?
1: Igen, hogy nem volt este szex, vagy rosszul volt, vagy volt, vagy
2: de
1: pont volt
2: szex. Na, erre nagyon kérdezik, hogy van-e ezután, kaptak-e jutalékot? Hogy a büntetések után kapnak egy jutalékot. Ez egy fontos kérdés.
1: Minél értem, mert hogyha minél többet keresel vele, akkor...
2: Akkor értem.
1: Egyértelmű.
2: Akkor értem.
1: Egyértelmű.
2: Én amúgy így csinálnám, tehát ha én ott lennék a vezető, akkor azt mondanám nektek, hogy srácok, minimál bér, és a többit szedjétek össze az utasoktól.
1: Csomagból.
2: Sósmogyoróból.
1: Van egy csomó ilyen szakma egyébként, ahol így fizetnek, hogy van egy minimál bér, és a többit neked kell megkeresni. Szerintem a Wizz Air nem ilyen, de mindjárt kiderítjük.
2: Tulajdonosi szemlélet. Ezt várják el a légutas kísérőktől is.
1: A Wizz Air magyar piacért felelős kommunikáció kommunikációs menedzsere gyerekek, és ezt el kell mondjuk, hogy ő mindig egy perc alatt rendelkezésre áll, most csörgettük meg. Harangozó Olivia itt van velünk. Szia Olivia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Nagyon kedves vagy, köszönjük szépen, hogy ebben a vérzivataros hírben is rendelkezésre állsz.
2: Első kérdésünk, ez a beszélgetés ingyenes?
3: Abszolút ingyenes. Most hívott a kolléganőtök, hogy tudjuk-e kommentálni az ügyet, és természetesen örülünk, hogyha amit ebben mi el szeretnénk mondani, az minél többekhez eljut, mert fontos információ.
1: Így van, viszont egy 0690-es számon kellett.
2: Igen, egy teljesítési igazolás, majd azért küldjük.
1: Na, rögtön az...
3: Egyébként, bocsánat, ha már ez így szóba jött, hadd tegyem hozzá, mert nincsen emeldíjas. Tehát, hogyha valaki minket felvesz, nem emeldíjas.
2: Szinte jó szívűnek mondanám.
1: Ez egy egészen kedves, aranyos, jó ír. Na, rögtön az első kérdés. Ez hogy megy, hogy egyszer, ugye az Eszter vetette föl azt, hogy van, amikor simán besétálunk a gépbe, senki rá nem néz a csomagunk, hogy az befér-e a ketrecbe, vagy nem fér. Egyszer meg az egész gépet hát végig szivatják ezzel.
3: Igen, hát ez azt tudja, aki már rutinos utazó, és örülök, hogy már így több tapasztalatotok van többféle reptérről, az szerintem látszik, hogy a Wizz már egy elég nagy cég, ami elég rendesen kinőtte magát, és több mint 50 országba repülünk, több mint 50 reptérre. Tehát ez igazából azt is jelenti, hogy ahány reptér, annyi szolgáltató, tehát annyi helyen kellett az úgynevezett ground operation földi kiszolgáló személyzettel nekünk szerződéseket kötni. Ezek partner cégek, akiknek mi vagyunk a megbízói, viszont ők a végrehajtók, és az volt a tapasztalat, hogy sajnos most itt spanyol oldalon egy kicsit túlreagálták a helyzetet.
1: Ez a pénz, ez az övék, vagy ez a vízeré lesz?
3: Fel van osztva egyébként, hogy melyik része hová
1: tehát,
3: megy.
1: Hogy ők is keresnek belőle, és ti is.
3: Itt valószínűleg ez volt a logika, igen, hogy ők ebben egy kicsit túlreagáltak a helyzetet. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy egyébként annak, hogy van egy ilyen fémkeret, és az, hogy mi korlátozzuk azt, hogy mekkora csomagokat engedünk fel a kabinba, ennek van logikája, ennek van értelme. Itt tényleg arról van szó, hogy ugye a kis táska beférjen a szék alá. Ez a nagyjából ezt lefedi ez a szájzer, ami a kis része ennek a fémkeretnek, az befér a szék alá. A nagyobb csomagok pedig a fenti

0: baj, hogy mondjuk így, nem tudom, hogyha valaki egy kicsit így megnyomja és úgy fér bele, akkor az még teljesen jó.
1: Na, ezt kivesszük.
0: Én ilyeneket olvastam. Hogy...
1: Igen, ezt a megszólalásból, ezt ki fogom venni ezt a részt, hogyha kicsit belenyomja, akkor az még jó.
0: De persze, nyugodtan, mert ez így van.
2: Ami nagyon fontos kérdés, hogy kapnak amúgy jutalékot a beszedett pénzek után?
1: A földi kiszolgáló?
0: Én úgy, ezt nem tudom biztosan mondani, mert ez is ilyen reptéri megállapodásoktól függ. Tehát itt mindegyik reptére külön szerződést köttetik, úgymond, és ez attól függ, hogy éppen melyik reptérre.
2: Tehát akkor csak ott kapnak jutalékot, ahol beszedik.
0: Van erre van lehetőség, nem tudom sajnos, hogy itt most a spanyoloknál ez így
2: ez megmagyaráznak a motivációt, meg annak a hiányát ilyen bizonyos esetekben. Igen,
1: ahol nincs jutalékot, beengedik.
2: Felesleges velük küzdeni. Meg ahogy sokszor azt látom, hogy késledeti magát a folyamatot is, ugye nagyon. Tehát, hogy ez az ellenőrzés azért szerintem időt veszel magát a szolgáltatástól. Emiatt nem fordulhat elő késés például?
0: Emiatt ezt azért ők látják időben, hogy mennyi idejük van. Valóban ez úgy tűnhet, mintha ez így többlet időt igényelne, de ők azt így látják, hogy mennyi idejük van, mikor hívják oda az embereket magához a kapuhoz, mikor kezdik el ezt ellenőrizni. Egyébként, hogyha nagyon kekeckednek, akkor még akár elképzelhető emiatt késés is, de mondjuk ilyenről mi nem tudunk, hogy mondjuk konkrétan emiatt lett volna késés.
1: Mi van azokkal az emberekkel, akik mondjuk ezen az alicantei járaton tartózkodtak, lefotózták, hogy az ő hátizsákjuk belefér ebbe a kis kalodába, megvan nekik a nem tudom hány eurós büntetés, ők most például panaszkodhatnak nálatok, és esetleg visszakapják a pénzüket? Vagy azt felejtsük el?
0: Is. Persze, nem, tehát hogy nagyon jól tették, hogy lefotózták, és hogy megtartották a számlát, tehát van erre egy ilyen panaszkezelő felülete a Wizzairnek, viszonylag a Google-be is beírva, tehát ez így elég könnyen kijön, de egyébként szerintem ezt mi a sajtóval is megosztottuk ennek külön a linkjét, tehát itt fel kell menni itt a panaszküldő weboldalunkra, és akkor ott csatolva a fotót, illetve a számlát, és akkor a kollégák egyébként tudnak róla, ezt most kiemelten figyelik az ilyen típusú panaszokat, és természetesen a jogos panaszoknál visszatérítés jár.
1: Jó, tehát akkor ott kell ezt a weboldalon elintézni, és akkor visszakapom a pénzt.
0: Így.
1: Na, ez egy jó ír. Akkor ha már beszélünk, még egy fontos kérdés.
2: Nekem több is van, de mondja Feri,
1: és Eszter közben írja a listát. Ugye itt az olajválság miatt nagyon nagy hírek voltak, hogy rettetesen drága lesz a repülés, nincs kerozin, minden légitársaság veszélyben van, és előfordulhat majd az is, hogy megvesszük a repülőjegyet. Mondjuk valamikor márciusban megvette valaki 12 000 forintért, és utólagosan a légitársaságok benyújthatják majd azt az igényüket, hogy hát haver, ha repülni akarsz, akkor nem 12-t kell fizetni, hanem 24-et, még a különbözetet pótolt ki, akkor repülhetsz.
0: Ezek sajtóhírek, és mi ezt nem tudjuk alátámasztani, sőt, tehát mi a teljes nyárra igazából garantálni tudjuk, nekünk is megvan a garancia arra, hogy mind üzemanyag tekintetében, mind menetrend tekintetében igazából a tervek szerint haladunk. Tehát hogy nincs erről szó, hogy itt mi utólag akarnánk ezeket visszavonni, teljesen nyugodtan mindenki. Amit eltervezett pihenést, azt nyugodtan foglalja le, mert hogy nem lesz ebből probléma a nyáron.
1: Tehát van kerozin, nem megy följebb, vagy egy, ha már megvettem az árát. Jó,
0: anyagilag is nálunk így ez fedező van, tehát hogy ugye miatt nem is lesz drágább a jegy egyáltalán.
2: De pont olcsónak kéne lennie?
0: Ez egy dinamikus árazás nálunk is, nyilván a nyár az csúcsidőszak, de hogy alapvetően egyáltalán, sőt azt is látjuk, hogy igazából olcsóbbak vagyunk, mint tavaly nyáron.
1: Na most kapaszkodj, mert jönnek Eszter kérdései.
2: Elfelejtettem. Mindegy, túl sokáig kellett várni. Az a helyzet. Nem, igazából engem az érdekelt volna, hogy Ferit be tudjuk-e protezsálni valahogy légiutas kísérőnek, mert hogy
1: én még soha... nem férek el.
2: Igen, hogy én csak egy aprókat láttam belőlük, de hogy van nekem nagy méretű testes légiutas kísérők is?
0: Vannak nagyon maszkulin alkatú légiutas kísérőink is, és nagyon-nagyon ügyesen végzik a dolgukat. Ugye nekik az a dolguk, hogyha bármi esetlegesen úgy adódna, akkor meg tudják menteni az utasok életét, és nagyon gyorsan meg tudják.
2: Na, most azt akarod mondani, hogy azok az apró jószágok?
0: Egyébként meglepődnétek, hogy mennyire ügyesek, és van is nekünk egy ilyen kiképzőközpont itt Budapesten, ahol egyébként titeket is várunk szeretettel, minden trükköt meg tudnak mutatni, hogy egyébként mire kell, hogy fel legyenek készülve, milyen képzéseket kapnak. Tehát minden egyes, akár apró termetű, akár nagyobb termetű légiutas kísérőket láttok, nagyon szigorú egészségügyi és vészkérítési vizsgákon mentek át, hogy ott lehessenek.
1: Na most én még a megboldogult szép maléves időszakban, malévgéppel utaztam Bangkokba, és olyan hülyén ültem, hogy az öv az elszorította a gyomromat, és rosszul lettem.

0: fölálltam éjszaka, mindenki aludt, és konkrétan ráájultam az egyik légiutas kísérőre, aki 45 kilós csaj volt. Olyan szépen tompított, esküszöm.
1: Rájult, oda
0: mentem hozzá, hogy segítsen, mert nagyon rosszul. De akkor már vége volt. Úgyhogy én megerősítem, tényleg nagyon ügyes.
1: Én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ezek a kis umpa-lumpa testalkatú hölgyek ezzel csak a segítségemre sietnek egy ilyen krízisben, de nagyon-nagyon örülök neki, hogy van magabiztosság bennük, mert akkor legalább elhiszik, hogy sikerülhet, és ez jó. Legalább akkor ebben még lehet valami.
2: Szituációs gyakorlatokat kellett nagyon szeretni. Nálunk az is az alapelv, mind a pilóták, mind a légiutas kísérők részéről, hogy a legnehezebbre a szimulációban kell felkészülni, ott vannak a legdurvább helyzetek, attól sokkal jobban félnek, mint egy rendes repüléstől, mert a durva helyzetek azok mindig a szimulációban történnek, és ha azokat megcsinálják, akkor egy sima repülés, ugye napi 1200 járatunk van, tehát azok már igazából rutin.
1: Még annyit, ha kérdezek meg, hogy tényleg létezik az a szenárió, hogyha valaki elszabadul a repülőgépen, akkor hozzákötözik az üléshez egy ilyen...
0: Ezt is ki akarja próbálni.
1: Most ezt mindegy, hogy miért kérdezem, csak azt szeretném tudni, hogy lehet-e kérni, van ez a, mi ez a karabiner, mert nem tudom, mi annak a neve, az a biztonsági fosszabító, hogy azzal szokták, hogy van erre külön? Ilyen 10 méteres.
2: Van erre náluk egyébként, nem fogom elmondani, hogy hol meg pontosan micsoda, de erre is fel vannak készülve, hogy az a lényeg, hogy a többi utas biztonságát nem lehet veszélyeztetni, hogyha van olyan utas, aki olyan állapotban van, hogy többszöri verbális szóbeli felszólításra sem hajlandó leállni, akkor igen, ilyenkor a többi utas biztonsága miatt őt.
0: És amikor üres géppel repülnek, az másra is jó, ha érted, mire gondolok.
1: Nagyon várom, hogy először menjünk valahol most ilyen céges csapatépítőre, mert terveim vannak és elképzeléseim. És nagyon szépen köszönjük, Olivia, hogy itt vagy nekünk, és attól függetlenül, hogy nem hiszünk neked, azért szeretünk veled beszélgetni.
0: De én hiszek, elég már. Jó, a lényeg az, hogy aki most így járt ezen a alicantei gépen, akkor ha megvannak a fotók, meg megvan a büntetés, akkor azt vissza lehet nálatok igényelni.
2: Így, pontosan.
0: Na, Olivia, köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen, és kellemes nyarat.
2: Nektek is köszönöm.
1: Eseménytelenséget kívánunk.
0: Köszönjük, hello. A Wiener magyar piacért felelős kommunikációs menedzsere, harangozó Olivia válaszolt az összes értelmes kérdésükre, meg arra is, ami nem az volt.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Buongiorno!
8: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
9: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagykan is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nemzetközi kortárs kiállítás nyílt Nagykanizsán, Zaklatási ügy Zalaszentgrót térségében. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban. Köszöntöm Önöket, Sós Kata vagyok. Létlelet címmel nyílt meg a 34. Ludwig Nemzetközi Művésztelep kiállítása a nagykanizsai plakátházban. A tárlaton magyar és külföldi alkotók festményei is láthatók, egyebek mellett Belgiumból, Spanyolországból, Fehér-Oroszországból, valamint Kuwaitból, Vietnámból, Indiából, Malajziából és Dagesztánból érkezett művészek munkáival. A szervezők szerint a kiállítás különlegessége a sokszínű nemzetközi alkotógárda. A tárlat a nyári időszakban várja alá. Olvasható a múzeum közösségi oldalán. Zaklatás miatt emelt vádat az ügyészség egy Zalaszentgrót környékén élő férfi ellen. Az 50 éves gyanúsított tavaly összesen majdnem 300 alkalommal hívta telefonon volt élettársa húgát, mert a nő segítségével próbálta felkutatni korábbi párját. A sértett a legtöbb hívást nem fogadta, ezzel is jelezve, hogy nem kíván kapcsolatba lépni a férfival. A főügyészség tájékoztatása szerint a rendszeres és nem kíván telefonhívások már zaklatásnak minősülnek. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban. Különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza. Zalai vonatkozás is helyet kapott a Néprajzi Múzeum új időszaki tárlatán. A Vágatlanul törékeny fényképek valósága című kiállítása az 1910-es évek vidéki fotográfusait mutatja be, köztük a nagykanizsai Matea Károly műtermét is. Az anyagot a Túri György Múzeum történésze Kunin Zsuzsa válogatta és dolgozta fel. A különlegesség, hogy eredeti vágatlan üvegnegatívokat láthat a közönség, amelyek a portrékon túl a műtermi környezet részleteit is megőrizik. A kiállítás július elejéig látogatható Budapesten, írja az Alakocka. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható az általában kevés pátyol és gomoly felhő mellett. Csak kis eséllyel fordulhat elő leginkább egy zápor, zivatar. A nyugati szél többnyire mérsékelt marad. Reggel 6 és 15, délután 23 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A kör közepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Na, itt is vagyunk, jó reggelt, egy újabb nap, gyerekek, 6 óra után 16 perccel, Eszter, jó reggel, ciao, hello, Feri, jó reggelt, azt írja valaki, macika babák, a héten lesztek végig, mikortól lesztek, Szabin, úgy tervezünk, puszi, ti vagytok a legjobbak.
2: A héten is, és a jövő héten is vagyunk végig.
1: Igen.
2: Van egy kitelepülésünk pénteken, Balcsi.
1: Balcsi,
2: nagy hajózás, nagy zenekar, nagy ajándékok, nagy tűzi játék, és akkor egy hetet kiveszünk.
1: És akkor ott a vége. Ott a vége, ott elmegyünk egy hétre. És aztán még vannak majd különböző terveink, de ezt mondjuk, úgyhogy vagyunk még ezen a héten, és még a jövő héten is. Teljesen vége, ahogy Feri mondja. Nincs most más szünetünk egyelőre.
2: De rendesen igazából jövünk. Na, ez a lényeg.
1: Rendesen jövünk, úgyhogy ha valaki Szabit tervez, akkor azt úgy tervezze, hogy jövő hét pénteken búcsúzunk tőletek, aztán majd egy hosszabb szünetre megyünk július végén, augusztus elején, mert ott már Oti van, meg forgatás van, igen, meg ott már minden.
2: Nem akkorára, mint a magyar nyomtatott sajtó egy része, tehát nem megyünk akkora Szabira.
1: Gyerekek, az de jó volt hallani.
3: Hát ez egy elég nagy megkönnyebbülés mindenünk számára,
1: igen,
3: szerintem, hogy
1: és itt nem
3: utolsó, hogy arany oldalakat kiadhatnának, ugye az összes maradék infóval, ami bennük maradt, tudod, hogy
1: igen,
2: hát tegnap itt még Rákóczi bekeretezve.
3: Rákóczi Feri kovászos uborkában folytogatta meg alkalmazottját a Liszt Ferenc téren. Ilyesére gondolom.
2: Még egy bekeretezett példányt tegyetek ki a arra, hogy ez is volt.
3: De mikor jön ez utolsó?
2: Na, tegnap jött, ma már nem jön.
1: Valami online jön, valami megszűnik.
2: Igen.
1: Tehát valami online formában megy át, de valami teljesen meg is szűnik. Hát egy rövidebb speech-et tarthatunk majd erről később, ha az illetékesek felébrednek.
3: Mazsolázunk a legjobbakból?
2: A
3: legjobbakból szerintem azért van ott
1: lenne miből
3: szemlézni.
1: Lenne miből, igen, abszolút. Eszter, viccet kérünk a Haóta rovatból. Látod? Már be is indult.
3: Úgyis, figyelj, behozta Anna nekem a Haóta magazint, hogy hermetikusan elzártunk amúgy, akkor tegnap véget ért a műsor, de Anna nem ismer kegyelmet.
1: Tegnap hát, nem volt, miután el kellett
2: volna? Nem, hogy ne lett volna. Egy ilyen random előadás volt, bármikor kicsit kinyújt a jobb kezével, fölcsapta és már mondta is a viccet, és ami a legjobb volt, hogy a naphallgatója egy viccet írt, és ezek, várjál, de ezek eljátszották. A hallgató és Eszter, eljátszották a viccet.
1: Júj, de jó.
3: Magas szintű művészetek voltak
2: igen,
3: tegnap.
2: Igen, oda lettél.
3: De az a vicc, azt elmondjuk majd Balázsnak, azt mondom, nagyon jó. Nekem megvan.
1: Találtatok jót, találtatok jót benne.
2: Nem ebben, a hallgatók.
3: Eljátszottam, mert emlékszel még?
2: Ne, persze.
3: Mit iszol, kisfiam?
2: Sósavat.
3: Mit?
1: Én ezt Bedekóval és pillanatragasztóval ismertem. Illetve a Bedekóval a pillanatragasztó.
3: Mi az a Bedekó és pillanat?
1: Hát tudod, mit iszol Bedekót, volt a reklám.
3: Igen?
2: Igen.
1: És akkor mit iszol pillanatragasztót? Mit? Ez erősebb. Ez erősebb. Ez már egy durva verzió. Ez már egy durva verzió. Ezt már újra gondolták, igen, a sztrókos vagy a izéves az jobb.
3: Azt kérdezitek ja tőlem, hogy mi lesz hófehérkéből, ha megfogja a magas feszültségű áramvezetéket?
2: De no, mi lesz hófehérkéből, ha megfogja a magas feszültségű áramvezetéket?
3: Hamupipőke.
1: Hamupipőke?
3: Igen.
1: Júj, de jó.
3: Hamupipőke.
1: Hamupipőke, gyerekek. Jaj, de jó. Tegnap odaértem, tudom, hogy nagyon izgultatok.
2: Igen,
1: tudom,
2: na, mi
1: hogy,
2: van,
1: tudom,
2: mi van, nyertünk?
1: Nyertünk, megnyertünk mindent, illetve nem a szuperkupát elvesztettük, de a gyermek rádi megnyert.
2: Kivettel.
1: Nem fosás jött rám, ahogy írja itt valaki, nem ezért rohantam el.
3: Hát amúgy.
1: Amúgy olyan volt a rohanás, de ugye kaptam egy SMS-t, a Budakeszi úton hatalmas dugó és lezárás, nekem meg 9:00-kor tegnap landolnom kellett a gyerek iskolájában, mert csendes kupa van, ez egy futballkupa, évvégi harmadikosok a negyedikesekkel, szuperkupa. De lehet kiabálni.
3: Olyan, Silent Disco?
1: Nem, csak ez a neve, de lehet üvöltözni, berohanni.
2: Gyerünk,
3: és mit csináltál? Milyen apuka voltál?
1: Unatkozó szülők, akik nincs jobb dolguk, bent áldogálnak, és drukkolnak a saját gyereküknek. Óriási versengés van, nagyon jó, tehát egy csomó szülő dolgozik. Tehát azok jönnek, akik vagy el tudnak jönni, vagy ráérnek. És hát kiabáltam. Szőlőcukrot ittem a gyereknek, banánt, kiabáltunk, és ott volt. Ott voltunk, és nagyon bíztattuk.
3: Szerintem kéne legyen alkalmazott, tudod, aki egy nagyon furcsa ember, tudod, ránézek, mindenki egy kicsit fél, és még undorodik is tőle, és ő lenne egy a legjobb ember, aki mindenhol elmegy.
1: Mindenhol ott van, igen. Ezeken szeretek ott lenni, megjött a Benny a haverjaival, na és akkor innentől kezdve ez megindulta. Megindult a dolog, mert Noel olyan támogatást kapott meg az osztálya, Pázsit osztály, várjál, hát ott érted. Pázsit osztály van most
3: ballag. Szivogatják?
1: Nem, még nem, negyedikben ballagnak egyelőre. Szaktanári,
3: szaktanári!
1: Szóval megnyerték a szuperkupát, sajnos 11-esekkel elbukták, de így is megnyerték magát a kupát, úgyhogy jó volt.
2: Egy gólkirályi pozíció, vagy valami?
1: A gólkirályi pozíció az megvolt, csak átengedte, és akkor így ketten nyerték meg, vagy egyedül a barátjának. Szóval ott voltak még szép pillanatok. Voltak ott még szép pillanatok, kedves pillanatok, úgyhogy köszi, hogy elmehettem, nagyon jó volt ott lenni. Nekem ez fontos, az összes gyerekversenyen én ott vagyok, Beniha jicuzik, Noel focizik. Ott kell lenni.
3: Azért
1: ott kell lenni.
3: A többi szülő arcára, amikor ilyen pókjárásba beszaladsz a pályákra, tudod, ilyen...
1: Ja.
3: Ez az, fiam!
2: Ez az!
1: Hát a Benny két hete jitsu versenyen volt, hétvégén. Ugye jitsuzik elég jól, most már egyen feljebb lépett, és második lett nem a saját súlycsoportjában. Ügyes a srác, ügyes. És a végén olyan meccset nyert meg, hogy én berohantam a szőnyegre, és így ráborultam a gyerekre. Na most amit nem lehet csinálni, az fellépni a szőnyegre sehogy. Tehát ott szülőnnek kivent tiltva. Fellépni a szőnyegre, mezitláb, nagyon nagy sértés. Zokni van még nagyobb cipővel, azonnal kivégezni.
3: Magas sarkúban mentél fel?
1: Magas sarkúban kirúzsodott szája felrohantam. Hát én gyerekem.
3: Anyuka,
1: my boy! My boy!
2: Nem tudjátok, milyen az anyai érzés?
3: Érzelék a webi buj, ne nézd rám!
1: Ne nézd rám! Az öltözőbe bejöhetsz? Te minden kis csúnya apuka. Nem, nagyon kemény egy éven vagyunk túl így a felkészülés szempontjából, meg így a mentális ügyek szempontjából a Bennyvel, mert nagyon mellette voltam, meg edzettünk együtt, meg mentálisan azért én készítgettem, és így nagyon nagy ellenfelét verte meg, így nagyon nagy meccsben is. Fölmentem, és cipővel ráborultam a gyerekre. Hát...
2: Nem örültek, mi?
1: Ott azért örültem. Ritkán használom ki, hogy sebességnek hívnak, de ott nem volt azonnal takarodjon le, kedves szülő, mindenki annyira meglepődött. Az ott figyelj, az egy szentségtörés. Tehát az nagyjából olyan, mint nem tudom, bemenni egy zsinagógába rövid nadrágba, vagy tehát oda nem mész föl cipővel. Nekem annyira elragadott a hév, tudod?
3: Pénz nélkül egy cukrászdába.
1: Pénz nélkül egy cukrászdába, igen. lopás nélkül 16 évig a parlamentről. Értelmezhetetlen, igen. És ráborultam a gyerekre, és akkor mondták, hogy figyelj Valázs, ez örülj, hogy nem intették meg a gyereket, hogy nem léptették le, tehát cipővel felrohanni a szőnyegre. Tudod, amikor lefosod, úgy örül szülőként.
2: Mekkora
1: hogy...
2: lett volna, elveszik a gyerek eredményét.
1: Az milyen lett volna.
3: Én azt hiszem, hogy tudom,
2: amikor... volt.
3: Esténként Balázs edzi a gyerekeket, és az egyiket be kell dobni a sarokba állandóan, a másikkal meg 11-eseket rúgni, hogy igen. Pontosan milyen lett az alsó szomszédonnak lenni.
1: Az a baj, hogy a Benny már nem dobom el, már ő dob el. De a gyereki ráborultam, és a Benny csak egy mondta, apa, ezt nem szabad. Szétölelgettem, mondom, bocsánat, és lerohantam. Én túlvezérelt szülő vagyok. Én
3: úgy szeretem Bennyben.
1: Cukor, banán! Nincs karácsony, nincs névnap, nincs születésnap, hanem rúgod be. Hozd a gól!
3: Szóval úgy szeretem Bennyben, hogy ilyen apja van, de ő ilyen higgadt. Tudod, hogy te vagy
1: apa,
3: a
1: fókratér,
3: és akkor ehhez van egy ilyen higgadt gyerek, hogy igen, hát édesapám sajnos fogyatékkal élő, de nagyon szeretjük az öreget. Igen.
1: Én nagyon-nagyon tudom élni ezt a drukkolást, főleg, hogy tudom, hogy mit edzett a Benny, meg mit tett bele. Ja, de tegnap Nono is nagyon ügyes volt. Na ezért rohantam én el ilyen hirtelen, tehát ez volt az elrohanásom igazából. Jó, hívjátok, ott voltam a tatami. Na, mi volt még utána? Jó volt? Motorom voltam, nem is tudtam belétek hallgatni.
3: Mondtuk a hallgatóknak, hogy álljanak ketté, tehát hogy meglátnak téged, mint így, ugye, nem tudom, tehát hogy...
2: Mint a Vöröstenger.
3: A Vöröstenger, na hát így is van. Tehát a Vöröstenger, nyíljanak szét. És hát felesleges volt, mert nem arra mentél végül.
1: Nem arra mentem. Körbe mentem M1, M7, és akkor úgy Budakeszi, és akkor úgy be az iskolába, úgyhogy ez volt, gyerekek, igen. Ez volt. Kastélyban nincs alsó szomszéd, max a komornyik szobája, írja valaki.
3: A komornyik már teljesen ki van készülve.
1: Igen.
3: Csodálkozó, hogy a hagyják felfelé mennek.
2: Ki van fizetve a komornyik, érted?
1: Persze.
2: Azt bírja. Is ki kell bírja.
3: Megvannak
2: az éjszakai tatamizást.
1: Igen.
3: És mivel a hangyáid?
1: Hangyáim hangyaírtót kell hívnom, és holnap jön a Cserkó.
3: Hova?
1: Ide hozzátok.
2: De hogy jön, ne szólt, tudod, hogy nem jön. Mi, most fölvettél valakit, aki leszedi?
1: Nem, ma nekiállok.
2: Dehogy állsz neki, adjad már!
3: Ebbe a pólóba csináld.
1: Holnap a kis kertemből kis cseresznyét fogtok szemezgetni, illetve cseresznyés pitét sütni, csak szólok.
3: Figyelj, Zsül, hozd ide a végrendeletemet, ki akar megészíteni.
1: Holnap kis fehér szatyorban érkezik a cseresznye, ma szedem. Tényleg.
3: Úgy lesz, én már a lekvárnak alágyújtok, jó?
1: Kezdjétek el fölfőzni a cukrot, kezdjétek el keverni az üstöt, vegyetek gázrezsót, holnap érkezik.
3: Ilyen nagyobb bográsra lesz szükség.
2: Figyelj, hogy ha szedsz is, akkor az egy körülbelül egy maroknyi cseresznye lesz, de az se hozod
3: az is fog, hogy ugyan dísz cseresznye lesz, tudod, az, ami nincs is hús, tudod, csak az a kis, amit a rigók szoktak egymásra köbdösni.
1: Felmászom a fára. És cseresznyét szedek. Már tegnap megnéztem, annyira érett, úgyhogy ma holnap
3: és
1: érkezik.
3: Nézted meg?
1: Hát odaálltam alá.
2: Így nézted, hogy
1: én nem tudok nagyon cseresznyét tenni, mert befosok tőle, tehát én sokat nem tudok enni, engem megfosod.
3: Na jó, ez most egy kritikus pont, és tessék. Köszönöm, hogy te hoztad fel ezt a témát.
1: Fostál reggel.
3: Nem.
1: Foszi készülsz.
3: Nem, szerettem most volna, fosol. De sem sikerült. Hogy a lényeg, hogy ez miért történik, hogy miért romlanak el az emberek a felnövés történetükben, és miért lesznek intoleránsak a cseresznyével kapcsolatban?
1: Én nem vagyok intoleráns, én csak ránézek és összefosom.
2: Hát intoleráns vagy fosol.
1: Igen.
3: A férjem mondta nekem tegnap, hogy ő nem tudja, mi történt. Ő elromlott, vége van, szelel. Szelel a cseresznyétől.
2: Mert nem és kell, nincs szüksége a szervezetednek a cseresznyére. Azért, mert egy értékes alapanyagot, amiből pálinkát lehet főzni, pusztítod el nyersen. Érted? A szervezet tiltakozik Péternél is, hogy igya meg.
3: Nem tudok menni ezzel felé. Te is tudod, hogy sokkal komolyabb összefüggésekre van szükségünk. Mi történik a beledben, hogy csak a cseresznye esik ki?
2: Nem tudom, nincs valami.
1: Megváltozik a bélflórád. Megváltozik a bélflórád, és ami gyerekkorban könnyen emésztezés, jól egy egészségesebb bélflórád, elállítódik a bélflórád, antibiotikum.
3: De csak a cseresznyére?
1: Hát a cseresznyére, ne kevésbé jól emészted a rostosat, a cseresznyére nagyon rostos, nagyon megteker, és egyszerűen nincs annyi emésztő enzimed, meg bélflórád, ami ezt jól bontja.
2: Ugye, és jön a fisi fosi.
1: És jön a fosás. Sajnos nekem, én nem bírom, mondom, ránézni.
3: De gyerekkorod óta, vagy felnőttként?
1: Nem, gyerekkorodban föltelepettél a cseresznyefára, és nagyjából két hetet föntöltöttél, köpködted a magokat, és etted a cseresznyét.
3: Mi lehetett a fordulópont? 22-23 évesen, vagy 35 évesen?
1: Az alkohol, az antibiotikum, a rossz táplálkozás, és a megváltozott bélflóra.
2: Az alkohol nem lehet, mert a cseresznyéből lehet cseresznyepálinkát főzni. Nem lehet az alkohol.
1: Valami megváltozik szerintem. Egyszerűen az van.
3: Nagyon durva, és a végén ott fog maradni, hogy csak is kizárólag a debreceni páros tudjuk megenni fehér kenyérre.
1: Az unikuma, igen.
3: Ez lesz a végső állomás.
1: Mennyit kell szednem, hogy holnap egyetek belőle, de legyen belőle cseresznyés pite is.
2: 30 kilót.
1: Na,
3: ugye, én 40 szemben megcsinálom a pitét. Így számolok.
1: Te még vagy holnap?
3: De csütörtökön vagyok. Ha holnap hozod, akkor azt bejövök érte, és akkor csütörtökön megsütörtök.
1: Na, könnyelmű ígéretek!
2: A másik ígéretek bejövök érte. Jó. Én kiszálltam a sütésből, nagyon jó. Nagyon jó.
1: Persze, bejövök érte. Nagy fogább olyan ígéret, mint hogy én holnap hozok cseresznyét.
3: Pont erre veszek szalicilt. Úgyhogy jó, hogy is
2: készítem. Mennyi cseresznyét tegyünk el
1: neked? Igen, befőző üstöt tudok venni itt a sarkon pont, úgyhogy akkor már felugrom a cserkóért.
3: Elfogyott a dunsztos üvegem, úgyhogy pont erre fog kérni.
1: Holnap hozok a szál, ami marad, ha nem, akkor Feri megcsinálja.
3: Feri, egy SMS-t írja már, létszás, hogy érdemesebb bejönni holnap.
2: Jó, hogy van annyi cseresznye, hogy?
3: Intézem, igen, ha nem, nem.
2: És akkor lesz pite csütörtökre. Nagyon jó. Kérlek,
3: hogy milyen halálos permetezéseken ment keresztül.
1: Semmi. Azért nálam semmi permetezés nincs. Lehet, hogy pont ezért van egy. Szintiszta semmi. Tehát, hogy a kertem hátsó részében áll, nincs permet, nincs táp, nincs, ez a cseresznye fa magától.
2: Tehát gyakorlatilag egy kukacos szárt fogunk kapni.
3: És óriás megyákat.
1: A kukacot az lehet,
3: fehérje,
1: hogy van benne.
3: Az fehérje.
1: De az a sütibe megsül.
2: Meg hát persze, így fog meg.
3: Nem vagyok abban a helyzetben, hogy válogassunk, Feri.
1: Nem.
2: Meg hát az ugye fehérje, úgyhogy
3: örülünk. Viszont kiderült, hogy nem fog nekem Balázs tortát sütni, mert a kuraszó sajnos nem úgy szerepel, ahogy kellene.
2: A kuraszó.
1: 7-1-re kikaptak a németektől, azt hiszem talán.
3: Igen, egyet berúgtak, ami szerintem jót jelent.
1: Igen. Hát
2: így a 7-1-nél ez szerintem mindegy.
3: Igen, és a kongójakról beszéltetek már, hogy milyen elegánsan jöttek?
1: Nem én voltam, magától keveredetlen. Mindjárt folytatjuk, megbeszéljük a VB-t is, jövünk, csak mennünk kell, 7:30 van. Pontosan jelentkezzetek játékra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
10: Három dolog a tudatos babaváráshoz, te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea, belső társad az anyaság útján.
11: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
12: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
13: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
14: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagykanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megújult a kiskanizsai iskola, mobil alkalmazással bővült a Nébi országos károsító monitoring rendszere, új játszóteret avattak Várvölgyön. Köszöntöm Önöket, Sós Kata vagyok. Három új kerti kiülővel bővült a kiskanizsai általános iskola udvara egy szülői felajánlásnak köszönhetően. Az intézmény közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy helyi család három asztalt és hat padot adományozott az iskolának. Az új kültéri bútorok egyszerre mintegy 30 gyermek számára biztosítanak helyet pihenésre, beszélgetésre vagy közös foglalkozásokra. Jó idő esetén akár tanórák megtartására is lehetőséget adnak a szabadtéri kiülők. Az iskola kiemelte, az adomány nem csak kényelmesebbé teszi az udvart, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy a diákok több időt tölthessenek a szabadban. Mobil alkalmazással bővült a Nébi országos károsító monitoring rendszere. A fejlesztés a szőlő aranyszínű sárgaságát terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni hatékonyabb védekezés segíti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában. A szőlős gazdák a legfrissebb adatok alapján tervezhetik a növényvédelmi kezeléseket.
1: 13 év után ismét játszóteret avattak Várvölgyön. A településen befejeződött a játszótér felújítása, amelynek eredményeként modern és biztonságos közösségi tér várja a gyerekeket. A több mint 9 millió forintos fejlesztés a versenyképes járások program támogatásával valósult meg. A korábbi játszótér helyén új játékokat és korszerű környezetet alakítottak ki, amelyet a gyerekek az átadást követően azonnal birtokba is vettek. A település vezetése szerint a beruházás nem csak a gyermekek kikapcsolódását szolgálja, hanem a családok számára is fontos találkozó helyé válhat. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Csak kis eséllyel fordulhat elő leginkább egy zápor, zivatar. A nyugati szél többnyire mérsékelt marad. Reggel 6 és 15, délután 23 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is

0: Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Elmaradt a nyári szüne, gyerekek. Hát azt be kell olvasni.
2: Elmaradt a nyári szüne. Bemondod az országos rádióban azt, hogy elmaradt a nyári szüne.
3: Azonnal menjen mindenki iskolába.
2: Így van.
1: 3 nap, 19 óra, 44 perc, és nyári szüne, gyerekek. Köszönjük szépen, Szabika, köszi, hogy szóltál azonnal. Azonnal pótoltam és be is olvastam, úgyhogy jól mondjátok. 3 nap. 3 nap, és utána ő véget ér. Kifut az ő vállalása, kifut az ő, hát hogy is mondjam, csak a kapcsolatunk.
3: Küldetése.
1: A küldetése, és a kettőnk közötti bizsergő energia is pihenni tér egy kicsit, mert...
2: Attól félek, hogy ez nem így lesz, Balázs. Nem? Attól félek, hogy elő fog jönni valamivel.
3: De nem lesz olyan már.
2: Karácsonyja.
1: El kell engedni, ezt elegánsan kell elengedni. Ennek itt a vége. Hétfő majd itt bámuljuk az üres monitort, nézzük.
3: Keresett, hogy mi van a 80-as végűvel.
1: Mi van a 80-as végűvel, de vége lesz. Én nagyon remélem, hogy nem vált semmire, nem kezd el valami mást visszaszámolni, hanem ahogy jött, olyan elegánsan megszületett, úgy hagyja magát és az ő jelenségét kimúlni és meghalni. Ez
3: és
1: így lenne szép.
3: Szeptemberben visszatér.
1: Nem mondjuk meg neki, majd meglátjuk.
3: Az úgy szerintem most kerek lenne a sztori, hogy szeptember.
1: Én azt már kicsit unnám ott.
3: Akkor jó.
1: Én ezt eddig szerettem. Ezt a point ennyit szer lehetett így elsütni. De jó, most még rendszeresen olvassuk, tehát megvan. 3 nap, 19 óra, 40, 44 perc. 260 nap körül indultunk durva, írja valaki. Egyébként ez tényleg durva. Ez tényleg durva. Balázs azt is mondja, hogy 4 nap is rövidülnek a nappalok, írja Tomcsika.
3: De jó.
1: Na, gyerekek, hát én ezért üldögéltem tegnap is egy teraszon egy jó prosecco-val este 10 óráig. Prosecco-val. Egy jó prosecco-val üldögéltem a teraszon. Úgyhogy...
2: De hogy lehet, hogy a cseresznyétől rosszul vagy, de a prosecco-tól nem?
1: Semmilyen alkoholos italtól nem vagyok rosszul. Sőt,
3: bizonyos mennyiségig.
1: A nyári immunitásom kezd kialakulni.
2: Ezt nagyon szeretem, a mezitlábas Balázs. Mikor találkozhatunk vele végre?
1: Tessék?
2: Mikor jön a mezitlábas Balázs?
1: Szerintem jövő héten már megérkezik. A kánikulában.
3: Beslatcsövök
1: is. Mezitláb, rövid nadrágban megérkezem.
2: Írkávék, szőrös nagylábújak és szabadság. Ilyen lesz a nyarú.
1: Ez így lesz. Írkávé már most hétvégén szerintem, gyerekek. Úgyhogy...
2: És most lesz a póktalanítás?
1: Egy póktalanítás vár még rám, és aztán tulajdonképpen kész vagyok. A nyaraló az felkészült a nyári szezonra. Egy póktalanítás még.
2: Mekkorák a pókok most ilyen?
1: Hát, ezek ilyen öklömnyi. Ezek nagy, ritka afrikai madárpókok ott. Öklömnyi.
3: Széthordják a gyerekeket.
1: Öklömnyi pókok.
2: Csirip-csirip.
1: Jönnek és learapják a fejlet.
2: Én a madárpóktól szerintem nem félek, mert az combja, jó vastag combja van, és tudom, hogy egy vastag combú dologban meg lehet bízni.
3: Azok mindig jók.
2: Igen, a vastagcombú dolgokban is emberben megbízok, de viszont ott vannak azok a kis vékony lábú, gyors szaladgálósok, azok a...
3: Nagy, hosszú lábú.
2: Igen, nem úgy tulajdonképpen a pók miért harapja meg az embert?
3: Nem mindegyik harap.
2: Csak az éhesek?
3: Igen, csak fogtál van belőle azért, barátságos is.
1: Fogtál már azért ilyen madárpókot? Így ágaskodott ez így fel rád, így rátenném, azért nem biztos vastag láb. Hát figyelj, azért az, na.
2: Azt tudom nézni, amikor néha feldobja a Facebook ezeket a rézeket, amikor Ázsiában ilyen olajban sütik ki őket, tudod, ilyen nagy mennyiségben, hogy ott mi zajlik? Pontosan, hogy
3: ott akkor... éjség zajlik, és hát ez van.
2: De
3: ez
2: például ehető. Az a fickó, aki egy kis pocakkal sütött, hogy mennyi pókot kell megenni, az, hogy pocakosod tőle.
1: Igen, hogy, hát és hogy jól süssél.
3: Ő eladta a pókot, és abból tudott venni normális kaját.
1: Igen.
2: Evett már valaki ilyen sült pókot, amúgy az írja már, hogy mi az ízvilága, csak nagyjából el tudjuk képzelni.
3: Semmi az ég egyet a világom.
1: Az nem. Arról,
3: neked, hogy a fűszerezés viszi el. Tehát nincs neki jellegzetes íze. Én Kambodzsában kóstoltam. Hát, na.
2: Kizetege, hétvégén le akartam videózni egy békát, ami brekegetett tóban, és így videóztam, és olyan büszke

0: van a Zsül, és nem akarom, hogy ez legyen a vége.
1: Igen. Egyébként jogos, az egyikötök halál, az biztos, hogy mi vagyunk. Tehát, hogy az még azért, az még azért bármi.
0: Ez az, hogy a hallgatók közül lehet választani őket.
1: Igen. Igen, hosszabbodhatnak az éjszakák, rövidülhetnek a nappalok, de a Bray örökre hosszú marad. Koli, nagyon büszkék vagyunk rád, köszönjük szépen, milyen kis elemébe vannak ma a hallgatóink, igen. Oké, jól van gyerekek, valami a hautából jön?
0: Nem belenézek, ha majd
1: tudok. Szóljál, csak mindig emeld a kezén, én abban a pillanatban megállok, és abban jó?
0: Ez jó lesz.
2: Nem. Nem
1: ha te se hiszel benne, úgy mi se tudunk benne
2: akkor
1: hinni.
2: Akkor ez a rovat halott,
1: igen,
2: ha nem akarod
1: kell,
2: igazából.
1: Neked kell hinni benne.
0: Két óvodás beszélget a játszótéri mászókák alatt. A maszatosabb képű a bokrok felé mutat. Nézd, ott egy kis szisza. Na hát, te még nem tudod kimondani, hogy matka? És most elmegyek el szőket.
1: És most hát nem véletlenül jutott a haóta, és a bors, a riposzt, és a metropol sorsára.
0: Van még abban a jó fél éve?
1: Halló, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello, hogy hívnak? Péter, már meg is láttam. Péter, mi a helyzet, Péter?
3: Jó reggelt, sziasztok, jó vagyok, köszönöm, veletek mi a helyzet?
1: Meg vagyunk, itt vagyunk, indítjuk ezt a kis csöndes, kánikulára forduló, időjárásban gazdagodó, javuló keddet.
3: Na, ennek nagyon örülök. Hát amikor hívott azon, esküszöm, nem hittem el, és én sosem értettem, amikor a játékosok azt mondják, hogy izgulnak, mint az állat. Hát most én is így vagyok vele. Tényleg konkrétan az ember ilyenkor remeg.
0: Jó, a valóság az, hogy mi a NAV-tól telefonálunk, és szeretném megtudni, hogy honnan van pénzed az elmúlt napok költésére. Sorolt Ferenc! Azt mondja, Zalando, Next, és különböző MVM.
3: Hát az jobb, ha nem tudod.
0: Jobb, és szerintem is jobb. Kivel akarsz játszani?
2: Most olvasom, hogy Burgerlandban él.
3: Burgerlandban dolgozok, de Sopronban élek, Sopron kövezőn élek.
1: És jársz át sofőrködő.
3: Igen, átjárok dolgozni,
0: Péter,
3: mint buszvezető.
0: Örülök, hogy német nyelvű területre telefonálsz, csak egy kérdésem van, hogy miért nem tudnak a német lovak egyenesen vágtatni?
3: Azért, mert ferdék.
0: Gyönyörű.
3: Mindegyik ferde, bocsánat, igen.
2: Németű.
0: Na jó, jó játékot jönnek én, kimentem.
3: Ezt most megint a könyvből olvastad?
1: Igen, sajnos, igen. Tegnap rászabadult egy hauta, és amikor nagyon elhallgatunk és összenézünk Ferivel, akkor ebből a hautából olvas. Ezt ugye nem mindenki tudja, ez a 89-es évek egy ilyen vicc magazinja volt, kicsit, mint a Ludas Matyi, voltak benne képregények, viccek, ilyen gyermekkiadásban inkább a Ludas Matyi azért az felnőtteknek szólt, a haóta meg gyerekeknek. Péterem, kivel játszanál? Mondj valakit.
3: Veled, Balázs, veled szeretnék.
1: Ne csinál, tényleg?
3: Tényleg, esküszöm.
1: Jó, játszunk egyet, én benne vagyok, most friss vagyok, pihentem.
3: Jó, köszönöm.
1: Menjünk,
3: induljunk.
2: Akkor indultok is, elmegettek, tessék!
1: Milyen buszt vezetsz kint, Péter? Hogy kell ezt elképzelni?
3: Hát gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint otthon mondjuk a Volánbusz. Igazából bejárjuk Bécset, Wiener Neustadtot, Obervártot, ezt a régiót járjuk. Reggel gyerekeket viszünk, délután ugye a munkába járó utasokat viszünk
1: kultúrát,
3: haza.
1: Kultúrát, az osztrák közlekedés, így tisztaságilag, meg emberállományilag?
3: Figyelj, hála Istennek, nagyon kultúrát, nincs velük probléma. Itt azért, aki úgymond buszvezető, vagy aki ilyesmiben dolgozik, azt úgy nagyjából megbecsülik, elismerik.
1: Na, ez király. Jól keresel?
3: Hát, végül is igen. Most már kimondtam.
1: Az elsőt még elengedtük volna, de nem mondtam ki, na már arra nem tudjuk csinálni.
3: Igen.
1: Tudtam én, hogy erre
3: behúztál a csőbe.
1: Igen, erre kell terelni. Tudtam én, hogy erre kell terelni.
3: Pedig lett volna kérdésem, na mindegy.
1: De azonnal elő kell vele jönni, Péter. Itt nincs idő, hát itt azonnal támadni. Az, mint a vívás. Aki megy előre, az már csak védekezésre készíti a másikat és sarokba szorítja. Hagytad, hogy kérdezzek, belementél, készségesen válaszoltál. Azonnal vissza kell támadni.
2: Túl jó fej voltál, haver.
1: Igen.
3: Köszönöm szépen.
0: Nagy stratégiáját is megosztotta veled egyúttal, úgyhogy...
1: Igen. Figyelj ide, de van egy ilyened, ezen megőrülsz. Nagyon jó nyeremény.
4: Gratulálunk. Az önnyereménye egy két éjszakás pihenés két fő részére félpanzióval a Lifestyle Hotel Mátrajó voltából.
3: Wow. Jó, de jó, ezt hiszen végre el tudom minden kislányt, meg a feleségemet, egy jó vár lesz, hát nagyon boldog vagyok. Hát köszönöm, hogy játszottam veletek.
1: Két személyes?
3: Akkor a gyerek nem jöhet?
0: Dehogy hát, nem, majd kifizeted neki, hát a gyerekeknek.
3: Ja, hát van. Akkor úgy jó, persze, osztrákcizóba ki tudom fizetni, persze.
1: Igen. Na most még húz ki itt a gyufát, most tudtátok meg a magyar buszsofőrök, igen, semmi burger, ja, de fizű gyerekeket.
3: Így van, így van.
1: Családot elvisszük.

0: Igen.
1: És tavaly decemberben még emlékszem, valaki flexelt, hogy megkapták a dupla fizukat, na hát akkor azok megint flexelhetnek, hogy megjöttek a dupla fizuk.
2: Nyár elején van ugye egy fizu, hogy legyen miből az osztrák polgárnak ne nyaralni, csináld, és van egy év végén, persze.
0: Eszem meg, és igen, nyár elején kaptok egy plusz havit.
1: Így van, hát valaki június, valaki július, hogy ki mikor kapja meg, gyakorlatilag igen.
2: Ez a 13.
0: Az osztrák kormány gyerekek azért az... Azért az nem semmi. Az tényleg, tényleg nem semmi. Jól van, hát most, hogy végleg megutáltattad magad Magyarországon ragadt itt munkát vállaló hallgatóinkkal. Péterünk, elköszönünk, és köszi a játékot, jó volt.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, és egy élmény volt.
0: Vigyázz magadra.
1: További szép napot nektek.
0: Hello, ciao. Na, én az ilyen típusú hallgatókat szeretem. Nem túl sok, nem túl kevés, kedves.
2: Pont jó.
0: Pont elég, pont jó. Majd igen, ezzel a fizu dologgal kihúzta a gyufát.
2: Igen, a hallgatóink kevésbé szeretik, hogy rohadjon meg a két plusz fizetéssel,
0: igen,
2: meg hogy egyébként az alapfizu se rossz, de nem baj, hát játszott, nyert, ővé.
0: Elvitte, persze, így is van. Abszolút így van. Ajjajajajaj, úton vagyok Münchenbe, hogy megszerezem első német végzettségemet, szóbeli vizsga, írja Balázs. Hajrá, Balázs, drukkolunk. Játszani nem tudtál, de nagyon drukkolunk, úgyhogy legyen meg. Ma túl jó vagyok, ezt nem szeretem. Mindenkit nem szeretek, és mindenkinek drukkolok. Valamit csináljunk.
2: No.
0: Ez nem jó. Ez nem jó jel. Cserkó van az asztalon, csak szólok.
3: Lenni, de ha jól látom, Ábel Anita a fagyasztott cseresznyével dolgozik, ami, hát lássuk be, szintén valami cserbehagyásnak lett az áldozata, mert hát a Balázs, oda mentél volna reggel egy oda cseresznyével.
0: Hát ha vittem volna nekik egy kis puha kacsóval szedett cseresznyét.
3: Hogy
0: én már nagyon várom a cseresznyés pitét.
2: Na, attól nem fosod össze magad, amit az Anita most csinál.
0: Azonnali fosás.
2: Narancslé, cseresznye,
0: görög joghurt.
2: Figyelj,
0: elmondom neked, hogy ahogy ránézek is, kucsorogni kezd a sarkon.
3: Olyan, annyira gyengék vagytok amúgy.
0: Figyelj, én nekem a cserkó az nagyon durván nem. Tehát, hogy két darabot tudok megenni.
3: De mi az, ami egy gyengévé tesz téged?
0: Mi az, ami még gyengévé tesz?
3: Igen, amit nem bírsz ki. Jobb. Én
0: aminek
3: mondani,
0: nem tudok ellenállni?
3: Nem, amit azonnal rosszul lesz. Nekem az ahilleszem, amit azon... Tehát az
2: étkezési ahillesz?
3: Az étkezési ahilleszem, tehát a szagát megjegyez, és elgyengül a gerincem, az a pacal.
0: Jaj, de jó az pedig.
3: Megjegyzem a pacal szagát. Egyszer kórházba kerültem miatta, konkrétan.
2: Mikor jössz legközebb?
0: De várj, amikor főzik, akkor más, mint amikor kész van. Tehát a készpacal, vagy a főzött pacal?
3: Nem hiszek ebben a transformációban. Tehát nem?
2: Neki mindegy. Neki, ő úgy is rosszul van, hogy még benn van a marhában a pacal.
0: Igen. Elvileg a gyomra, tehát megértem a szagokat. Főleg, amikor készül a pacal, az tényleg durva. Tehát ott, amíg felszabadulnak, az... De utána jó a pacal, én szeretem.
3: De miért? Na mindegy. Mindegy, túl teszem.
0: Most
3: a
0: kicsit elkezdtem én is így öklendezni, hogy
2: beszéltem
0: a marhának a gyomra.
3: Na mindegy, nem annyira. Na, nektek mi a gyenge pont, Feri? Mi az, amit...
2: Se ételben? Nem tudsz olyat mondani.
3: Nem, mint a kakaócseresznyével, az cső, nem? Semmi?
2: Hát ha megesszük, ha csak az van kakaócseresznyével, aztán iránya...
0: Nekem sincs olyan, amitől rosszul vagyok. Tehát olyan nincs. Azt tudom, hogy mi az, ami úgy hat rám. Tehát például a cserkó. De hogy nem. Olyan, amitől így nagyon, az nincs.
3: Hát akkor kezdjünk el kísérletezni.
0: Hozzátok a pacát!
2: Hozz bármit, megesszük.
3: Bármit?
2: Igen.
3: Megbeszéltük. Bezzeg, amikor hozta annyi rosszt.
0: Egyetlen hátránya van ennek a állandó reggelinek. Milyen csupa előnye van, egyetlen hátránya, mert kevesebbet hozunk ezt-azt. Eltűntek az ezt-aztok. Mindenki átállt arra, hogy hétkor reggel, és kész. Nincs ez, ezt hoztam, azt hoztam. Persze jó, de egy kicsit...
3: A lappangó bűntudat eltűnt.
0: Igen.
3: Amit éreztem végig, amikor láttam, hogy Feri csomagolja ki megint a felvágottakat.
0: Én szerettem az első fél évben, még megkerültél, mit rendeljünk. Oké, intézem én a reggelit. Rendelj te valamit, hozzanak croissant.
3: Igen, de azok nem voltak... Azok mindig kétségbeesett
0: próbálkozások
3: rá,
0: voltak.
3: Igen, és aztán láttuk, hogy Feri mindig ilyen kis gondos bocsként ott. Én nem tudok visszamenni ebbe az életbe. Egyszerűen ez
2: én
3: van.
2: Készültem nektek is, nem kellett, hát nem erőltetem.
0: Le kellett, jó volt, de felmentettünk egy kicsit. Az utolsó időkre élvezte egy kicsit. És ez olyan, mint amikor egy nagymama végdolgozza az évet, és a család rájön, hogy a nagymama 80 éves lett, és elkezdi nyaraltatni. Csak a nagyi két évvel meghalt. Na, ilyen a reggeli.
2: Tehát van még két évem, jó?
0: De nem azért, hogy meghalsz, hanem hogy 16 évig hordtad, most megsajnáltunk, ki tudja, meddig megy a műsor, de most aztán minden reggel van reggeli, pihenj, nagyi. Végig dolgoztad az évet, hoztál 14 évig reggelit, most egy kicsit tudsz pihenni, nem olyan?
2: De egyébként pontosan.
0: Önfelezzük, hogy van egy nagymama pihentetjük, de két évben kicsekkolunk, úgyhogy sajnos ez ilyen, de addig viszont minden nap reggelit. Neked ezzel már nem kell foglalkozni.
2: Mi lesz a
3: csak
2: mai?
3: Csak ebbe a gyógyszeredet, Feri.
0: Mi lesz a mai, gyerekek? Pár perc és kiderül. Kicsit ilyen adventi naptár, nem? Mindig nyitogatunk valamit, és meglátjuk.
3: Jó.
0: Na jól van, oké gyerekek, megyünk, akkor jó, reklámozunk egy picit, és hát belevágunk, akkor ránézünk majd a témákra. Ilyen nyári-nyáriba vagyunk már, kezdünk így átállni. Jövő héten hétvégén hajózás, ugye ezt nem elfelejteni, jövő egy pénteken várunk mindenkit szeretettel. És ebből lehet, hogy az utolsó, nem azért mondom, de hogy aki eddig nem volt, vagy szeretne jönni, jövőre másban gondolkozunk, úgyhogy elképzelhető, hogy utoljára hajózunk.
3: Jövőre sárkány repülőzni fogunk.
2: Öcsi. Miket kell meg tudjak itt műsorba?
0: Hát ott volt az érdekes, ja, akkor jeleztük, hogy nem akarunk többet hajózni.
2: Nyomkodtuk a telefont, te is, én is.
0: Csak te nyomkodtad a telefonodat, és valami motoros térképet nézegettél.
3: Jó volt tavaly a hajózás.
0: Tessék?
3: Jó volt tavaly a hajózás.
0: Ott voltál?
3: Igen.
0: Vagy csak képeket láttál?
3: Ott voltam. Ott voltam, akkor még szívesen láttak engem arra felé. Akkor még megbecsült, aki voltam ennek
2: mi
3: a stábnak.
2: Most is.
3: Így van.
0: Jó volt hátul átugálni a backstage-be, kis hajnali kávéval, bujkával tömeg elől ott. Ezt az egyik sarokba, én a másik sarokba, Antachi módba.
3: Én rengeteg fotót készítettem
0: emberek. Magadról.
3: Igen.
0: Magadról és sokolatról.
3: Olyan helyeket is megérítettek, ahol már nagyon régóta nem. Ennyit mondani.
0: Antachi üzemmódban voltunk, hajnalban bujkáltunk a backstage-be.
3: Az nagyon vicces volt, amikor fel kell sétálni a hajóra. És akkor már az emberek ott voltak 8-10 órája.
2: Ne én hozzám!
3: Ott álltak.
0: Ott álltak, egészen megdöbbentő volt. Ott álltak.
2: Így szokott előfordulni az, hogy valaki háromtól ott áll.
0: Ott
3: igen, de itt bulisztak, mulattak, és fesztivál hangulat volt.
0: De felfért mindenki, mert nagy komp volt. Tavaly már nagyon nagy komp volt, úgyhogy felfért mindenki, jó? Na, majd mondjuk a részleteket, jövő mindjárt a hírek után, egy perc van 7 óra.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A Rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
4: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld, a műsorvezető telefonál 10-ként. Mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
5: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis
8: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
8: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
9: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
10: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
11: Úgy is tett.
13: Buongiorno.
14: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap.
13: Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
15: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
16: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
17: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
5: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új kerékpárutak épülnek a dél-zalai határvidéken. Szakrendelés segíti az autoimmun betegeket Kanizsán. Sokba kerülhet a rossz klímaválasztás. Üdvözlöm Önöket, Sós Kata vagyok. Mintegy 25 kilométer hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában, a csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyi-Szentmiklóst kapcsol össze új vagy megújuló kerékpárutakkal. A fejlesztés az M70-es autóút zalai szakasza mentén valósul meg. A munkálatok nyomán egy korszerű, összefüggő kerékpáros hálózat jöhet létre a térségben, írja a Magyar Építők. Csökkent a várakozási idő a Kanizsai Dorottya Kórház allergológiai és klinikai immunológiai osztályán. Az intézményben másfél évvel ezelőtt indult el a szakrendelés, amely jelentős segítséget nyújt a betegeknek, tudatta közleményében a kórház. Mint írják, a pacienseknek már nem kell más városokba utazniuk a speciális kivizsgálások miatt, mivel helyben is egyre több autoimmun betegséget sikerül diagnosztizálni. A nagy kanizsai szakrendelésen naponta 40-50 beteg látnak el. Egyre többen keresnek klímát a nyári hőség közelettével. Boronyák László klímaszerelő az AOL-nak azt mondta, nem a készülékkel, hanem a megfelelő szakember kiválasztásával kellene kezdeni a folyamatot. A szakember hangsúlyozta, sok problémát a szakszerűtlen telepítés és az elmaradó karbantartás okoz. Hozzátette, Zalában a túlfeszültség miatti meghibásodások is gyakoriak, ezért a garanciális feltételek és a szervízháttér ellenőrzése is fontos szempont lehet vásárlás előtt. Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók, igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az aszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást. Hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke. A hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcolt zalai családok emléke előtt tisztelegnek ma kedden délután Nagykanizsán. A Polgári Dél-Zaláért Alapítvány eseménye a vasútállomáson lesz. A megemlékezésen Bata Hajnalka, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke mond beszédet. Tudatták a szervezők. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Csak kis eséllyel fordulhat elő leginkább egy zápor, zivatar. A nyugati a szél többnyire mérsékelt marad. Reggel 6 és 15, délután 23 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Hello!
1: Itt vagyunk, gyerekek. Egy jó kis reggeli után. Azt hittem egy pillanatra, hogy
2: nem, de hogy is tudom,
1: más,
2: ami lement, nem jön ki.
1: Másfajta hangok ezek. Így van, gyerekek, itt vagyunk, megérkeztünk.
3: Sztékes szendvicset ettünk reggelire. Ami nagyon-nagyon finom volt, és csak azt láttam, hogy középkorú urak törögetik a bajszukat, és hümmögnek.
2: Csak zsírt és szénhidrátot vittünk be, tehát egy nagyon korrekt.
3: Amire szükség volt.
2: Jó reggeli volt.
3: Így van.
1: Zsír, szénhidrát, egy kis fehérje is volt benne, jó ez, igen. Kedves Balázsék és a többiek, egy kérésem lenne hozzátok. A fiam barátnője jövő héten ünnepli a szülinapját, a 26-at, és nagy vágya, hogy rajta legyen a hajón. Siófokra kapott a fiamtól egy párnapos pihenés, szülinapi ajándék, de rengeteget túlóráztak erre pár napra, hogy el tudjanak menni. Most nem Siófokra indultok, hanem Tihanyból. Így nem biztos, hogy rajta tudnak lenni a hajón. Ez lenne a szülinapi megkorozása a Tihanyban, amikor kikötök, felmehetnétek a hajóra. Aha.
2: Na, akkor tisztázzuk.
3: Azt hiszem, hogy olyan lesz az üzenetnek a vége, hogy a fiam... Én mondjuk nem kedvelem őt tulajdonképpen, nekem teljesen mindegy, mi lesz.
1: Pokola megem.
3: Igen.
1: Na most az, hogy Siófokon soha nem indultunk. Egy. Kettő. Tihanyból se.
2: Így van. Tehát, és most se fogunk.
1: És most se fogunk. Tihanyba az jó az SMS azon rész, hogy amikor kikötünk, akkor feljönnek a hajóra, de feljönnek, állnak egy kicsit, majd elmennek. Hogy képzeli ezt?
2: De várjál, ők Siófokon vannak. Mit keresnének Tihanyban?
1: Ezt én sem értem.
2: Siófokra kapott a fiamtól egy pár napos
3: pihenést.
2: Igen,
3: mert azt hitték, hogy ott is meg fogunk állni, de nem. Úgyhogy megpróbálják megoldani, hogy átjönnek Tihanyba.
2: De minek jön Tihanyba, amikor onnan indulunk mellőlük?
3: Igen, hát mert ő valószínűleg nem tudja ezt, tudod? Most azt értelmezzük a szöveget, tehát ő ezt nem tudja. Ezért neked most azt kell elmondani, Feri, hogy hol tudnak ők felszállni a hajóra?
1: Azt mondja, de mivel most nem Siófokra indultok, hanem Tihanyból.
2: Nem indulunk Tihanyból.
1: Nem indulunk Tihanyból.
3: Kikötünk lehet Tihanyba. Azt is leszek, ők kikötnek Tihanyban, és akkor csak rápillantanak.
2: De miért menne át Siófokról Tihanyba, mikor Szántódra átmehet?
3: Hívjuk fel.
1: Dehogy is.
2: Nem.
3: Szóval a lényeg, honnan indul a hajó? Mondd meg a...
1: Zamárdi.
3: Zamárdi. Na, Zamárdiba. Megmondod a fiadnak, meg a feleségének, meg a barátnőjének.
2: Szántód. Hát a Szántód.
3: Na, szóval Szántódra kell átveregedni magukat.
2: Ahol indul a komp Szántódon, oda gyertek át, és akkor följöhettek a hajóra.
3: Igen.
2: De ha az nektek tőletek... jobb, hogy előtte átmentek Kompal Tihanyba.
1: És megvártok ott minket.
2: És megvártok ott, és csak azt is lehet. Tehát vagy Szántód, vagy Tihany. Igen. Ezen a két helyen lehet felszállni.
1: De szép történet, milyen kár, hogy ott hagyjátok őket, mint a szarát. Ne, Barnabás, ez nem így van.
3: Annyit kell tudnunk, hogy fel kell, hogy ismerjük őt, úgyhogy írjátok rá a pólójára, hogy én vagyok az anyósom menye. Jó?
1: Igen.
3: Tehát ez legyen rajta. Oké? Okay? És akkor ez megmaradt, egy GDPR szempontból is oké. Okay.
1: Ha esetleg Tihanyba jössz, akkor meg úgy ismerjük meg, hogy valami legyen rajtad, hogy te vagy az, aki írtad kedden nekünk egy hete.
3: Egy bubos vörcsök hangját kell majd utánozni.
1: Igen.
3: Azt Balázs minden körülmények között felismeri.
1: És ja, azonnal odafordítom a fejem.
3: Igen.
1: Azonnal odafordítom a fejem. Retrós nyereményvadász, hagyjátok. Jövőre bungee jumping lesz a hajózás helyett. A gyerekek, azt még annyiszor feldobta azt a bungee jumpingos videót nekem tegnap. Valószínű, hogy hallja a telefonot, hogy erről beszélsz.
2: És akkor jönnek.
1: És akkor a Meta ugye még bedobál neki egy bungee jumpingos videót. Tehát nap mindenhol mentem, megedzettem, meg nem tudom, mindenhol szóba jött ez a videó, amiről beszéltem.
2: Mert annyira értelmezhetetlen, annyira banálisan fölháborító az egész, érted, hogy egy rutinszerűen végrehajtott ilyen ugrásban, az, hogy nem kötött föl, mert az, hogy előregedett a kötél, és
3: tudod,
2: gondatlanok voltak, ugye?
3: De azt érzem, hogy amikor minden egyes alkalommal, amikor azt mondták rám, hogy mennyire egy paramami vagy, hogy jön, miért kell ilyen dolgokon aggódni, meg miért kérdezed meg ezeket a hülyeségeket, hogy ilyenkor azért nem azt érzem, hogy ezek felesleges körök. Tehát, hogy amikor megnézed a busznak a kerekét, amikor elindul egy kirándulásra, vagy amikor megkérdezed, hogy van-e amúgy biztonsági övben, benne a buszban a 6 éves gyereknek, meg ilyesmi, és akkor néznek rá a szülők, igen. Aztán utána megfogják, és az az embereknek annyi dolga, hogy rácsatoljon egy hevedelt a másikra, tehát ebből él, ezért kapja a fizetését, az nem csinálja meg, akkor mit csodálkozunk amúgy?
2: Igen, és akkor persze lehet jönni azzal, hogy de arányaiban ez mennyi, hogy hány ugrás van
3: de
2: a
3: elég,
2: világon.
3: Ha egyet kapsz ki belőle.
2: Ugye? Én is ezt szoktam mondani, hogy arányaiban valóban nem egy, mert volt mitén 1 millió ugrás ezen a héten a világban, ebből egy történt halálesete, ha ez te vagy, vagy a gyereked, hát akkor ott nincs pardon ebben a dologban.
3: Nem. Én nem is tudom, amúgy, fú.
1: Tényleg nagyon durva. Tehát aki látta ezt a videót, hogy ledobják a nőt, az egészen elképesztő. Nem is nagyon érted.
2: Na, egyébként, ha már videó, csak egy rövid izé, ugye én a srácokkal ezt átbeszéltem tegnap, hogy hallottátok-e, hogy mi történt, mondta Panna, hogy ő nem is tervezett ilyet, Somi azért ennél bátrabb. És azt mondja, a gyerek elkezdte így mondani, hogy képzeld, apa, olyan videót is láttam tegnap, hogy volt ez a brazíliai helikopter baleset.
1: Igen, ahol meghalt most egy popstar.
2: Egy híres rapper fiú, igen, aki annyira híres, hogy még mi boomerek nem tudjuk a nevét se, de mindegy.
1: Ettől lehet világsztár.
2: Pont azért mondtam, hogy ő egy ismert ember, megjött volna Magyarországra, és ugye 2 helikopter ütközött, amit így nem is értesz, és ott mindenki meghal. Azt mondja Soma, hogy apa, képzeld el, hogy én meg tudtam nézni ezt a csávót darabok. Mondom, mi van? Azt mondja, hogy vannak olyan internetes portálok, és akkor megint a boomer bácsi rácsodálkozik a világra, ahol ezeket te meg tudod venni, mert valaki, aki ott volt a helyszínelésen, fölvette ezt a tragédiát, már a tragédia utáni pillanatokat, és ezt a világhálón 5-10 dollár érte magadnak meg tudod vásárolni.
1: Ja, hogy hát, a baleset ez kiérkező, ez nem első fotókat,
2: nekem az
1: videókat.
2: Volt, igen, és hát az emberi roncsokat nézték meg gyakorlatilag.
3: Biztosan, igen.
2: Hogy tehát nem is érted, hogy valaki...
3: Közted és a gyerekek között egy generáció felnőtt a rotten.com-on, csak mondom neked, aha, nem tudom, hogy ez így ismerős.
1: Megvan, tudom, megvan, persze.
3: Igen. Szóval, hogy ez már akkor, amikor az internet bekúszott a háztartásokba, ez volt gyakorlatilag az első kb. Az első 50 honlap között közte volt, hogy ilyen baleseteknek a fotóit felraktak, ugye, és ez mindig úgy kezdődik, hogy csak nézze meg, ez nagyon jó lesz, és akkor ott állsz sokkolódva. Ja. De az, hogy ez tovább kúszott olyan irányba, hogy pénzt keresnek vele, és hogy ismert embereknek, az annom, ugye, amikor volt a nagyon híres Kobe, így kell mondani?
1: Kobe Bryant.
3: Kobe Bryantnek, amikor lesz volt.
1: A helikopterrel szintén.
3: Ugyanez történt, és akkor abból akkora ügy lett, hogy beperelték a helyszínelőket, mindenkit, aki esetleg szóba jöttet, hogy lefotózta, és kikerültek a képek, és ilyen 1 millió dolláros kártérítés is.
2: Na hát remélem, hogy itt is itt lesz. Tehát egyrészt a halál ilyen formán való megcsúfolása, és ebből anyagi haszonszerzés, nem is értem, de hogy ki, tehát a kiérkező rendőr csinált 3 fotót, és ezt eladja, vagy valaki oda keveredik, és azt mondja,
1: szemtanú.
2: Ebből én most jó kis pénzt fogok keresni, hogy ennek a csávónak nincs meg a feje. Hát hogy?
1: Igen, nem is biztos, hogy tudja, hogy kiül a helikopter, oda megy, és azonnal felveszi, és azonnal megcsinálja. Persze. A rotten.com, én is néztem egy ideig egyébként, ott voltam. Az nagyon-nagyon-nagyon durva oldal volt.
2: De azért még nem fizettél.
3: Nem, hát akkor is semmi nem lehetett fizetni. Hát
1: nem volt fizető,
3: csak Amerikában volt bankkártya.
2: Nem is tudtuk, mi az, hogy
3: figyelj, én nem majdnem kijök akadva, hogy a Dallasban látom, hogy bankkártyázik Joki. Nálunk még akkor portba rajzoltuk a számokat. Hogy volt lehetséges?
2: Miért az, hogy vehetsz egy olyan 1957-es amerikai gyártású autót, amiben van légkondicionáló, központi zár és ablakemerő. Ezt a 3-at az 1-1-es Suzukihoz 2002-ben extra pénzért tudtad megvenni.
1: Igen, 50-ben már legyártották a izék.
2: 50-ben már németek. Volt ilyen autó, azt mondja, ne.
3: Felfogad, tehát az egész onnantól kezdve gyakorlatilag a StarTech ehhez képest nem volt szürreális. Tehát ehhez képest nem
2: azt
3: volt...
2: Azt mondod, hogy ez valid.
3: Jó, igen.
1: Nem tudom, mi a borzongás lényege, hogy ezt az emberi lény miért akarja látni. Tehát ezt nem sikerül megfejteni.
3: Mert az van, hiszen van az érésünknek a folyamatában olyan rész, amikor mi ugye dolgozzuk fel azt, hogy halandóak vagyunk. És akkor van az a tehát, hogy minden jobban el akarod érni ezzel kapcsolatos mélypontodat. Tehát, hogy ez mit tud jelenteni pontosan. És akkor eléred, akkor rájössz, hogy erre semmi szükség nem volt. Tehát, hogy erre semmi szükség nem volt, egyáltalán nem volt ennek semmilyen hozzáadott értéke. Akkor lesz egy ilyen furcsa, ilyen hányingerre vegyes, ilyen abszolút értékben érzed magad érzésed, és akkor azonnal elkezd tartani, és csak szonyadorászt nézni 3 héten keresztül, vagy nem tudom, valami mást.
1: Igen.
3: De tínédzserként valamiért ez így része, hogy
1: valamiért ez vonz.
2: De szerintem egy csomó felnőttet is.
3: Hogy látni felnőtt kormányban már nem érdekel.
2: Engem se, hála Istennek, de szerintem egy rettetesen sok olyan ember van, aki vagy a borzongás miatt, vagy a kíváncsiság, vagy azért, hogy elmondta, hogy én láttam ezt. Megnézik. Hát azért megy a neten, ha nem nézné senki, ahogy mi is megnéztük 500-szor tegnap a leugró lányt, vagy bocsánat, ledobott lányt, érted? Még akkor is, ha hála Istennek a végén.
3: Mondjuk akaratom ellenére,
2: igen,
3: de...
2: Igen, de mégis följött, és csak megnézted, hogy úristen, ez hogy lehet.
3: Nem, és amikor nézett, én nem tudom, hogy mire gondoltak közben, de végig arra gondolok, hogy mit érezhetett közben, tehát hogy neki ez milyen érzés.
1: Akit ledobna?
2: Ha könnyítek ezzel a kis lelkeden, akkor az van, hogy ő szerintem az utolsó 10 méteren jött rá, hogy nincs kötél, mert ő végig legalábbis úgy nézett ki, ő azt hitte, hogy mindjárt visszarántja a kötél, és amikor már 10 mét, akkor már...
1: Ez nagyon mondom, gyors, ez nagyon gyorsan lezajlik. Tehát ez egy pillanatnyi átfut az agyadon, hogy bár rántania kéne, és a következő pillanatban nem vagy a földön.
3: De mindig tehát, ezek a pillanatok meghatározóak, ugye, amikor így van az, hogy így, tehát van az, amikor közelről látod, de még nem csapódtál be a földet, tudod, és van az a pillanat, és szerintem az egy annyira...
1: Az egy villanás lehet. Kéne, hogy ráncson, és lent vagy. Tehát, hogy ez tulajdonképpen ennyi, igen. Na, de beszéljünk jó hírekről, ez gyerekek, az. Megszűnik a riposzt.
2: De sok szép pillanatot köszönhettünk pedig.
1: Hú, figyelj, azért ebben van egy nagy megkönnyebbülés, és nem az, hogy emberek az utcára kerülnek, nem az, hogy újságírók, ha a riposzt, hát én nem tudom, hírszerkesztőt újságírónak mondjuk, de hogy ők azért mennyit rohasztottak azon, hogy milyen lett a közbeszéd, hogy mennyi álhírt, hogy mennyi szemétséget, hogy mennyi hazugságokat jelentettek meg. Tehát Molnár Miklós tényleg szégyelje magát addig, amíg ott volt a riposztban, nem tudom, hogy az utolsó időket megélte, hogy ő ezen nevét adta, és ő ebben dolgozott. Ugye a riposzt.hu, a metropol.hu, ezek a weboldalak megszűnnek, és felfüggesztik, és a Bors megy át, ugye nyomtatott kiadásból megy át online. Szóval, hogy azért valamikor az ember így médiamunkásként így egy kicsit fellélegzik, és azt mondja, hogy igen, szomorú, amikor emberek vesztik el a munkájukat, nagyon szomorú, hogy emberek, sosem jó családos emberek ott dolgoztak, de közben van némi örömérzeted abban, hogy ezek a szennylapok, ezek a mindenféle kontroll nélkül össze-vissza hazudó, mocskolódó, engem is egyébként személy szerint a riposzt nagyon sokszor lejárató, a magánéletemben turkáló, a címemet, a házamat lehozó, ocsmány, irodalom, nem is irodalom, az élet is irodalom, az irodalom, érted? Eltűnik, és nem tudom, hogy az Ómolár ebben meddig volt benne, de az agyszüleményét nem kell tovább olvasni, és nem rohasztják tovább a közbeszédet és a napírek, és kezedbe vetted ezeket a szennylapokat, undorító hazugságok minden nap, csak azért, hogy befolyásolják a napi
2: igen.
1: politikát, és kiszolgálják az akkori klientúrát. Szóval én nagyon örülök ennek. Tényleg nagyon örülök. És ha ez egyfajta tisztuláshoz vezet, az tökéletes. Én értem, hogy egy bulvárlapnak mi a feladata, de hogy az Ómolnár se tud mindig amögé elbújni, hogy mi bulvár vagyunk, mi ezt megtehetjük be, hogy a Sun is ezt csinálja Nagy-Britániában meg hasonló. Ez még azt a szint, nem, hogy azt a szintet se ütötte meg, a legeslegalja volt. Tehát a Metropolia Riposztér egy percig nem sírok, és tökre örülök, hogy ez megtörtént.
2: Igen, a bulvárnak nem is az, ennek a fajta bulvárnak is lehet egy határt húzni.
1: Hogy
2: tudod? Tehát, hogy vannak azok a hírek, amik érdekelnek mindenkit. Igen, de az álhírgyártás, meg az, amit ők csináltak, a legalja volt.
1: Mocskos hazugságokkal, és nem ferdítésekkel, nem lelepleztek ügyeket, nem az volt, hogy utána jártak valamilyen bulvárhírnek, és kiderítették, egész egyszerűen folyamatosan hazugságokat közöltek.
2: És azoknak az újságíróknak, akikben egyébként van ez a vér, hogy újságírói vér, azoknak tényleg kívánjuk, hogy legyen egy rendes munkahelyük, ahol rendes híreket lehet csinálni, rendes híreknek lehet utána járni.
1: Amennyi ebből az újságírásból megmaradt.
2: Ott volt, így van, igen. De hát, ha van ilyen.
1: Na, igen, szóval nem tudom sajnálni. Te mit gondolsz erről, Eszter? Én gondolkozom, milyenkor az elhallgatásod és a csöndben léted, amikor nagyon ritkán vagy csöndben.
3: Azt ilyenkor... érzem, hogy nem lett volna szabad beleszólni ebben a monológba, mert ennek volt érzelmi töltete, és hogy, és hogy ezt majd egy az egybe fogja lehozni a 4-4-4, úgyhogy
1: nem akartam. Te szemét vagy, te gyáva!
3: Nem akartam megakasztani.
1: Ha te felszálltál erre a hajóra, süllyedjél egyedül, el kell ne idézzen a 4-4-4. Még kicsit, fostos. Mint a fostos szagot. A fostos szagot érzek. Valaki bemosod gyerekek.
2: És ott áll a gödör színét. És nézzük vagyok.
1: Én azt látom, csak így elhallgat, és így elnéz a levegőbe.
3: Nem, ahogy olvastam a kommenteket, csak rendszertem, hogy azt kérdeztem. De most mondd azt, hogy hazudok-e. Hazudok, hogy nem hazudok. Így fogják kikopizni, és mindig az, hogy én bármi okosat mondok, azt így elfelejtik, az nem kerül bele sehova. Tehát ez teljesen mellőzött információ, amit a feleség Balázs mond, az a fontos.
1: Sok volt, túlszaladtam,
3: nem
1: mondjam
3: volt túlszaladt, nem, ez teljesen igazad van. Alul is lőtted, mert valójában az, hogy az embereket ilyen formán tartják felszínen, tehát ugye a lehető leggyengébb, vulnerabilisabb dolgaikkal kapcsolatban, ez szerintem visszataszító, és nagyon rontja amúgy szerintem az embereknek így a hangulatát is. Tehát akkor ránézel egy címlapra, és azt látod, hogy köldökében találtuk meg a, nem tudom, több petiker szalkumás unokatestvérét, akkor nem azt érzed, hogy így van értelme komolyabb dolgokról beszélgetni az emberekkel, hanem azt érzed, hogy úristen, mi mindig itt tartunk.
1: Igen. És embereket járattak le, és a magánéletükbe vájkáltak, és a házuk, lakásuk címét hozták le, és olyan ügyeket, olyan ügyekben sározták be őket, és vádolták meg, ami nem volt igaz. Szóval, hogy ilyen botrány mocsadék, amit gyártottak.
2: És úgy, utána, amikor jött a bocsátkérés bírósági végzésre,
1: három évvel később,
2: igen. Az egy ilyen kétsoros elrejtve a tévé újság aljába, érted?
1: Igen.
3: Nagyon utcolom ettől.
1: Tehát Molnár Miklós szégyelje magát, hogy ehhez ő hozzájárult, és ehhez ő adta a nevét, és ez hosszú ideig szerkesztette,
3: abból
1: hogy főszerkesztette.
3: Ki, mindig az volt a kimondott szó, hogy viseld el, mert híres vagy, ezt vállaltad. És ez szerintem olyan gusztustalan dolog, mert nem ezt vállaltad. Tehát most akinek van valami produktuma, nem annyi a produktum, hogy híres, az nem azért csinálja azt, hogy beszélnek róla akármilyen kontextusban, hanem mert szeretne ebben jó lenni. És akkor azt mondja, hogy Balázs, de viseld el, hogy megírjuk a lakcímedet, mert te ezt akartad, amikor te elmentél a Viva TV-hez. És ez nem így van. És ez nem is, és ez teljesen fölösleges ezt így erőltetni, mert ugyanolyan lelke van a Balázsnak, ugyanúgy érzékeny ezekre a dolgokra, amikor nem is tűnik fel, és ugyanúgy megvisel, és miért kell ezt megcsinálni valakivel? Úgyhogy ha nincs hozzáadott értéke, tehát nincs valódi pozitív vagy negatív kimenetre, csak azzal, hogy rágjuk a semmit.
2: Meg hogy nekem információ van, Balázsról megírom.
1: De hogy milyen összefüggésben írtak, és engem még csak hány embert járattak rá, hány embert találtak meg, hány emberről írtak hazugságokat, hány emberről terjesztettek valamit, ami nem volt igaz.
3: Még egyet ki tudnak adni, és ez egy ilyen dedikált példány. Sebessén Balázs, az igazság, amiről még nem beszéltünk.
2: Jó, de a mikropénisz az igaz.
1: Az igaz volt.
3: Igen, abszolút. Volt mikropénisz?
1: Nem. Rólam nem, de itt mindenkiről
3: minden. Ha maradt még egy kis festék a nyomdába, hívjatok fel, segítek.
1: A családokat, embereket, megélhetésüket sajnáljuk, ők nekik gyors elhelyezkedést kívánunk, de magát a sajtóorgánumot és ezt a fajta újságírást ezt egyáltalán nem is. Ha ez tisztul kicsit ettől így a közélet és a sajtó, akkor az egy nagy felélegzés szerintem
3: hát
1: mindenkinek, úgyhogy hál' Isten.
3: Az etikus sajtóról ilyen szempontból, ha van még ilyen.
1: Igen.
3: Van saját személyes történetem ezzel kapcsolatban amúgy.
1: Igen. Jövünk mindjárt, gyerekek, viszont Gyűlc Integet, 7:30 pontosan jövünk mindjárt a hírek után.
0: Micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
8: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
13: A tartozás összege 36 ezer dollár.
14: Honnan szerzel te ennyi pénzt?
12: Megoldom.
15: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
16: Mi történt magával, hangoló?
17: Nyisd ki a széfet.
15: A zongora hangoló. A mozikban.
18: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
19: Június 13 és 19 között.
18: Ez az!
19: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
20: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
21: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
22: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
23: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
4: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nemzetközi kortárs kiállítás nyílt Nagykanizsán, zaklatási ügy Zala-Szentgrót térségében. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban. Köszöntöm Önöket, Sós Kata vagyok. Létlelet címmel nyílt meg a 34. Ludwig Nemzetközi Művésztelep kiállítása a Nagykanizsai Plakátházban. A tárlaton magyar és külföldi alkotók festményei is láthatók, egyebek mellett Belgiumból, Spanyolországból, Fehéroroszországból, valamint Kuvaitból, Vietnámból, Indiából, Malajziából és Dagesztánból érkezett művészek munkáival. A szervezők szerint a kiállítás különlegessége a sokszínű nemzetközi alkotógárda. A tárlat a nyári időszakban várja a látogatókat. Olvasható a múzeum közösségi oldalán. Zaklatás miatt emelt vádat az ügyészség egy Zala-Szentgrót környékén élő férfi ellen. Az 50 éves gyanúsított tavaly összesen majdnem 300 alkalommal hívta telefonon volt élettársa húgát, mert a nő segítségével próbálta felkutatni korábbi párját. A sértett a legtöbb hívást nem fogadta, ezzel is jelezve, hogy nem kíván kapcsolatba lépni a férfival. A főügyészség tájékoztatása szerint a rendszeres és nem kíván telefonhívások már zaklatásnak minősülnek. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban. Különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénus sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza. Zalai vonatkozás is helyet kapott a Néprajzi Múzeum új időszaki tárlatán. A Vágatlanul törékeny fényképek valósága című kiállítás az 1910-es évek vidéki fotográfusait mutatja be, köztük a nagykanizsai Matea Károly műtermét is. Az anyagot a Túri György Múzeum történésze Kunin Zsuzsa válogatta és dolgozta fel. A különlegesség, hogy eredeti vágatlan üvegnegatívokat láthat a közönség, amelyek a portrékon túl a műtermi környezet részleteit is megőrizték. A kiállítás július elejéig látogatható Budapesten, írja az Alakocka. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Csak kis eséllyel fordulhat elő leginkább egy zápor, zivatar. A nyugati a szél többnyire mérsékelt marad. Reggel 6 és 15, délután 23 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy. Rádió.

0: a Rádió Egyen.
1: 3:08 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk. Mindenkinek időjárásunk, Ferenc, nyár valami.
2: Nyár van,
1: köszönjük szépen.
2: Alig fürdőruhás.
3: Pontosan mennyire
4: erjed? A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
2: Ajvens.
1: Ajvens úr. Elüvöltötted a sponsorurat.
2: Ajvens úr, azért választottam ma ezt a gyönyörű dalt egyébként, mert nem tudom, hogy tetszettek-e figyelni az Instagramnak az ő folyását.
3: Ja, most ez komolyan téma nálunk, hogy kirettem a fürdőre, hát az Instagramra.
2: Imádtam.
3: Köszönöm szépen.
1: Ez a fürdőruhás képet?
3: A fürdővalóság.
2: A
3: homárok vannak rajta. Tudjátok, mennyi éjszakai böngészés volt találni egy homáros fürdőruhát?
2: Rendelős.
3: Beszéljünk arról a nehézségről, amit át kell élni egy testes nőnek ahhoz, hogy szép fürdőruhája legyen.
1: Tök bátor képjét kiratni.
2: Na jó, rögtön a szüri.
3: Nem szeretem. Annyira szeretem. Ez egy biztonságos környezet. Nagyon bátor. Hát, hogy
1: tudod, hogy ez egy biztonságos, óvó, szerető környezet. Szerintem tök bátor vagy. Nem, én meg is lefülőrűen vagy,
3: teljesen őszinte. Nem vagyok isminkelve, nem vagyok megfésülve. Itt a kerti tevékenység közben megörökítettem a izét, és ez igen, valóság.
1: Ugye homárok. Csak mondjuk el, hogy kiraktál egy fürdőruhás képet.
3: Egy beleset.
1: Igen. Ugye valóságban kézből fotózva egy fürdőruhás kép. Ez úgy szembe jött. És én mindig, amikor megnyitom az oldaladat, én várok valami angol idézetet, várok valami, amint gondolkoznom kell egy kicsit, hogy ezt most vajon miért rakta ki, mibe van? Mi a gondolatiság? Mi? Tudod, hogy elmerengek. És úgy rámentem, mondom, Eszter kirakott valamit, hogy megnézem a sztoriéteket, kirak is fürdőruha. És mondom, ez bátor. Mert hogy te is egy olyan vagy, aki nem nagyon mutogatod magad, nem válasz címlapot, nem mész oda, nem mutat, ilyen tök zártad élet, és egyszer csak azt mondtad, hogy itt vagyok.
3: Ilyen volt a hangulatom.
1: Miben voltál? És nem a ruhailag értem, hanem a hangulatot kérdezem, ez nagyon bátor.
3: Köszönöm szépen. Én is a kollégáim nevében egy stáb.
1: A Mányer szakaszokban hol voltál éppen?
3: Ez pontosan. Így van, Balázs.
1: Nagyon fönn voltál?
3: Nagyon fönn voltam.
1: Ide nekem mindegy.
3: Elmondom neked, hogy most 9-esre állítottam az emelkedőt a futógépemen, és ezen kapaszkodás nélkül 45 percig gyalogoltam, utána pedig levezettem még fél óra lefelé sétálásra, utána leültem a kanapéra egy selyem köntösben, szintén az internetről vásároltam, ami gepárdok vannak.
2: Wow!
3: És azt mondtam, hogy
2: ma arról akarunk fotót.
3: Hogy izi, hogy mit is akartam, és akkor megláttam ezt a képet, és mondom, figyelj, ez olyan, amilyen, de hogy hát ez ilyen. Nem ez a lényeg, hanem...
1: Tökre tudtam, hogy egy ilyen szakaszban vagy. Ezt a képre mondom.
3: Azért nem
1: most kell hívni bulizni. Most nagyon megy.
3: És úgy én is ráéreztem, több meghívásra igen mondtam tegnap. Mi bajunk lehet?
1: Mondom. Pontosan lefestem azt a lelki állapotot, amiben voltál tegnap.
3: Nekem tényleg ez a két állásom van, az ilyen teljesen elzárkózás, és a semmi sem drága
1: igen.
3: Szituáció.
1: Mondom, most fönn van, most ebben a szakaszban van, igen. Ennek lesz majd egy lefelé ívelő szakasza, de éljük
3: az. Ha és megírják valahol, akkor lesz a lefelé ívelő.
1: Ha ma már letörlött, tudom, hogy elindult a lefelé szakasz.
3: Csak sztoriba tettem ki, szóval fontolva haladó vagyok, de a lényeg, hogy igazából arra voltam nagyon büszke, tehát egy ilyen fürdőruhát, mert a gyerekkoromban nagyon vágytam ezekre, de ugye nyilván nem volt rám jó semmi, soha. És akkor most felnőttként végre a ruhagyárak leképezik ezt a réteget, a felelőtlen pénzköltőket.
2: Mennek az igény után.
3: És nem csak ilyen nem van, hanem van olyan is, ami rózsaszín, és egy nagy piros szív van a mellkasomon, azt majd a jövő héten várhatjátok egy másik.
2: Gyönyörű homárok rajta, szijámi harcos hal, érted, maga igen. A tenger eleve.
1: Igen, szerettem, de pont a jelenséget szerettem, hogy ránéztem, és igen, bátor, jó, akkor most a fenti szakaszában van, jó. Ennek meg lesz a bőtje.
3: Költsök ilyenek egy kis pénz.
1: Raktam én is kiat, amikor rájöttem másra, hogy nem, ez csak egy elkapott pillanatban, de ez éljük most a hullámot, amíg tart fönn majd.
3: Köszönöm szépen. Ja, várjál, és ezzel párhuzamos elmondja, miket csináltam még este, ami a mániás szakasznak így a verzió. Rájöttem, hogy nem elég nekem a statikus izommunka, amit edzőteremben végzek, úgyhogy bejelentkeztem egy új edzőhöz is, aki pedig azzal a fajta, tudod, a saját súlyos ilyen, tudod, ilyen kézeljárásokat csinálja, ilyen parkokban.
1: Igen, és az ilyen kalesztenik, vagy mi az, nem?
3: Már megírtam neki, hogy biztos, hogy gyűlölni fogjuk egymást, de hogy ettől féltem, most bele kell mennünk ebbe az életszakaszomba.
1: Jó, viszont azt szeretném, hogy az első kézen állásson, hadd legyek ott. Tehát amikor ez kiforrotta magát, és ebből van egy ilyen, nézd, megtanultam, és fölcsapod magad kézállásba, én azt mindenképpen figyelj, szeretném.
3: Jack Black az abszolút példaképem, aki ugye szintén testes, és rendkívül jól tud cigánykerekezni, és azt gondolom, hogy ezt én is meg kell tudjam csinálni.
2: Tehát a cél a cigánykerék.
3: Igen.
2: Mikorra hozod?
3: Nem tudom. Feri, őszintén ezt nem tudom.
2: Jó, az első edzést várjuk meg, ott kérdez ki a mester.
3: Én tudom, hogy sírni fogok. És,
2: és ő is.
3: Különböző, hogy egyszer végéltem ezt a szakaszomat, és csak annyit kérdezett tőlem, hogy saját súlyos edzés, hogy nem lehetne valaki másnak a súlyával kezdeni, hogy... hogy tudod, legyen valami fokozatosság.
1: Biztos, hogy egyből mély vízbe kell menni. Jó.
3: Igen.
1: Jó, de... Egyébként a tegnapi fotódat azért is ünnepeltem, mert átéreztem, hogy te is most már akkor úgy gondolod, hogy megszűnt a riposzt.
2: Nem tudják
1: megnyugodni. Jó, de te is megnyugodott. Jó, ő is megnyugodott. Nem fér már a riposzt.
3: A napszellője vagyok, így van.
1: Igen, ő is látta, hogy megszűntek bizonyos bulvárlapok, így már nem kell attól félni, rossz indulatban.

0: Gyerekek, ezekkel ezzel fekszik.
1: Azért üdítő egy ilyen kép, mert tényleg ez van, amit a hallgató ír, hogy a mostában a szétfilterezett, nagyon beállított, szexi 30 kilós nők világában, gyönyörű pasik, gyönyörű férfiak, tehát ilyen mindenki nagyon maszkol.
2: Gyönyörű
1: meg mindenki,
2: pasik, gyönyörű férfiak, győztek.
1: És itt van a te képen.
3: Itt van nem is a gyönyörű férfiak.
1: Nem ígértem.
3: Itt van ezek a gyönyörű férfiak, meg te. Hogy,
1: és ez a kontraszt.
2: Azért, ahogy de így
1: csinálhatod. Tehát értetek, mit akarok mondani? Értetek, mit akarok mondani? Nagyon feszít, nagyon megy, nagyon tengerpart, nagyon Olaszországban vagyunk, Balcsin vagyunk, Olaszban nyaralunk, így nyaralunk, hogy mindenki nagyon fenszi, nagyon szexi.
3: És itt van a menopauza előtt álló.
1: Tegnap is azt mondta, gyere rám nyár.
3: Tudod, kinek kell a kollagén? Megbaszhatja magát a kollagén. Nem érdekel a kollagén. Így vagyok gyönyörű.
1: Így van. Aki szeret, így is elfogad.
3: Jó, láttátok a szomszédaim rémült arcát, amikor elkezdek gyomlálni.
1: Hát, ha így gyomlál.
3: Jézusom, ez történik, ez történik.
1: Takard el a gyerek szemét.
3: Amúgy nem, mert a gyerekek idővel kapnak ilyen beállításokat, azt fogják hinni, hogy ez a vonzó, csak mondom.
2: Ez a normális.
3: Gondoskodom a következő
1: generációt. Ezt kell sokszor normalitásra megkapni, és akkor ez lesz újra a normális, ami régen volt a normális. Hát,
3: közök le, Balázs, jobban érezted magad.
1: Én azt gondolom, hogy minden nap.
3: Otthon kámban?
1: Minden napi eszterünket.
3: Ja, ez óriási, de minden nap villantok valamit. Holnap cellulitiszt fogok jelentkezni a Spaceból, és megmutatom, hogy hogyan kell akkor eltenni az uborkát.
1: Igen, tényleg így van.
3: Na de mikor várjuk a következőket? Tehát ugye már láttuk a picsátokat a Balaton partján, amikor látottak a stégem.
2: Idén nyára azt tervezzük, hogy lesz kép előről is.
1: És nem lesz mit akarja.
3: Nincs itthon a macska.
2: Felemelt kézzel.
3: De úgy kéne, hogy felemelt kézzel, és vagy egymásét fogjátok.
2: Egymásét takarjuk, de van, aki örülnek.
1: Oda nyúlunk így egymáshoz. Ugye tavaly készült egy kép a stégünkön, ami így ott állunk mesztelenül. Laci elkezdte, és mi is kimentünk. De aztán ez ki lett blőrözve azért a fenék egy kicsit. Vagy kitakarva. Nem lett kitakarva.
2: Volt, hát az első nem volt, ami kiment. Ott,
3: nem, Laci vállalta a fenekét, és ti pont a riposztra hivatkozva, ugye kilettetek barackozva, úgy emlékszem.
1: Nem. Szerintem a fenék kint volt.
2: A fenekünk kint volt. Azért, mert annyira részegek voltunk, hogy ez nem jutott volna eszünkbe.
3: Na, ott indult el a body positivity, ott azon a stégen indult el. Ott minden onnan jön. Na de Balázs, mikor látjuk meg a te beolajozott testedet, ahogy motort mosol a garázs előtt, alulra fotózva?
1: Az klasszikista kép lenne, tudod. Az a klasszikista, szép motor test, és akkor
2: jó?
1: És akkor nagyon dörzsülöm. Na, az ilyenek készülnek. Nekem olyat kell csinálni, ami ilyet tetek nap,
3: jó,
1: értetek?
3: Challenge, akkor legyen ez, most én feldom a challenge-et. Legyen ez, induljon el, legyen a hashtag, nem tudom, Balázsék, és mindenki tegyen ki magára egy nagyon realisztikus nyári fotót.
1: Egy nagyon realisztikus nyári
3: egy
1: fotót.
3: Egy nagyon realisztikus nyári fotót.
1: Magáról? De rajta például, kell, hogy legyen?
3: Te például egy fél papucsban, ahol szedd a cseresznyét,
1: igen.
3: Azt élem.
1: Egy kicsit ilyen koszlott...
3: Koszlott mackonadrágban. Ennyi húgyfoltos oldalt, és abban szedd a cseresznyét.
1: Fehér atlétával, ami cseresznyefoltos.
3: Igen.
1: Valami ilyesmivel, egy retro belegítőben.
3: Realisztikus nyár. Amúgy nekem a Tony Soprano nyár most a kedvencem. Az pedig nem más, mint hogy pörölni a családoddal, és pánikromokat kapni a medencében. Úgyhogy én ebben hiszek most jelen pillanatban.
1: Figyelj, ezzel a fotóval tegnap te megnyitottad a nyári szezont.
3: Köszönöm szépen.
1: Tehát, hogy tulajdonképpen bekezdted.
3: Igen, a birodalom volt emiatt.
1: Letetted a mérföldkövét.
2: Az magasra.
3: Ennyi. Hát ez van, figyeljetek, srácok, ez a szuper, szuper reális.
1: Igen.
3: Lehet, hogy szűrőt az arcomra tehettem, mondom, most már mindegy.
1: Nem, jó, ez figyelj, ez így volt jó. Ebben a szakaszban ilyen képet kell kirakni.
3: A kedvencem az a képen látható, hogy kicsit pigmentfoldos itt a bajszom felett, mert egyszer lelézerezték, és a nap megsütötte, hogy mindig látszik. Na, szívesen, srácok.
1: Ja, egyébként szerintem egy ilyen kép tök sok nőnek ad erőt, nem? Tehát, hogy így...
3: Hogy elhagy az országot.
1: Igen.
3: Hanem, hát nem tudom, lehet.
1: Hogy úgy tudod, hogy ez úgy, mert ilyet megmutatni szerintem az önbizalom kérdése. Tehát ilyet azért úgy nem, hogy azt mondta, igen, ez vagyok, és tökre szeretem magam, és így nézek ki, és mindenki bekaphatja. Ez tök sok nőnek erő, aki lehet, hogy máshogy néz ki, nem tudom, de takargatja magát, nem veszi le, szégyellős, gátlásos, és hogy így azt mondta, hogy gyerekek, miért ne? Hát az emberek vagyunk, sebeszítőek vagyunk, így nézünk ki.
3: Hogy az önbizalom amúgy nekem valahogy azzal szokott összefüggni, hogy mikor hogy gondolok a testemre, hogy mennyire vagyok éppen aktuálisan izmos, képzeld el. És most érzem, hogy izmos vagyok, mert egy csomó dolgot jobban tudok csinálni. Hát, el van rejtve ott.
2: A zsír alatt azért lehet,
1: izmos. Hallod, nem én mondtam.
3: Nagyon izmos vagyok, most nagyon, gyere.
1: Hát de olyan edződ volt, érted? Hát egy Mr. Olimpiával edzettél már egy éve. Brutál a csávó, akivel edzel.
2: El is vitte a

0: kukuszt.
1: Rájöttem, hogy az összes többi dolog az már csak köret. Úgyhogy nyugodtan nézzetek, azt mondom, hogy lebaszok egyet nektek. Valahogy azt érzem, hogy ez így oké.
0: Nekünk nagyon az volt. Én szerettem.
1: És azt is szeretném legitimálni, hogy az is oké, hogyha néha nem érzed jól magad a bőrödben. Tehát szerintem az is oké, hogy azt mondod, hogy ez srácok, most ezt nem.
0: Ez tegnap nem volt nálad.
1: De tegnap nem ez volt. Valószínűleg petérésem van különben, most a végig gondolom.
2: Változik ez ilyen gyorsan egyébként. Nem, miért nem konstans? Tehát, hogy van egy önképed, tök jó lenne. És így megszereted magad, és azzal úgy el vagy. De ez olyan törékeny, olyan gyorsan állapotokat élsz meg. Nem szereted, utálod, jól vagy, rossz. Nem, egy ilyen gyors változóban vagy állandóan.
1: A környezet nagyon meghatározó ilyen szempontból, hogy kik vesznek körül. Mert ha olyan emberek vesznek körül, akiknek minden, hogy oké vagy, akkor azért ez könnyebb fenntartható. Ha meg az van, hogy semmit sem oké, tehát már a legkisebb hibádat is kikarikírozzák, ugye érdekes, és akkor ugye nehezebb ugye ezt előtt.
0: A bántalmazó közegedről beszélsz?
1: Nem, amúgy a Balázs egyáltalán nem bántalmazó. Tudom, hogy így ismerjük őt, de ő nem.
2: Nem, tökre nem.
1: Balázs az én safe space-em.
2: Igen, hát ez egy biztonságos környezet, nem.
1: Tehát
2: tökre
1: én lemásztam egy létrán, úgyhogy alatta állt Balázs fürdőruhában. Ezt szeretném elmondani, nem tudom elégszer elmondani.
2: Ez hol volt?
1: Hát a Maldívon.
2: Ja, Maldívon, igen.
1: Igen, tehát hogy alul állt Balázs, én pedig leereszkedtem a létrán. És tehát hogyha ezt valaki meg tudja tenni, akkor bármi meg tudja tenni.
2: Csendben. Igen, nekem az ovuláció adja ezt a szupererőt, írja Eszter.
1: Lehet, simán lehet amúgy.
2: Aha, az amikor érik, petejérés, ugye? Az a petejérés szakasza,
1: igen.
2: Ugye?
1: Akkor kancásak.
2: Akkor indultok be, igen.
0: Kancásak?
1: Igen, hát
0: akkor vagyunk kancás.
2: Igen, Eszter nyújját a pulton, köszi. Nem mondtunk semmit? Abszolút, nem. Most nem érdemeljük meg, mert nem mondtunk semmit, igen. Miért nem rendeltek a fiúknak is egy ilyen homáros fürdőruhát, abba pózoljanak egy kicsit borátos stílusban.
1: Jó, de ha veszek nektek ilyen fecskét, felveszitek?
2: Hát az internet az a baj, minden megőriz.
0: A fecskét ne vegyél, de ilyen rendes.
1: De ezt csak fecskével jó a felítés, tudod. Ez csak fecskével jó.
0: Attól én el tudok határolódni. Nekem vannak vicces fürdőnadrágjaim,
1: nem,
0: de a fecske
1: pozitív,
0: az...
1: Body negatív vagy? Melyik része nem tetszik a testednek a fecskében?
0: Hát amit takar.
1: De mi a comb tövedet?
0: Igen,
1: akarod
0: igen, azt szeretem, hogy
1: nem szereted,
0: van.
1: Ha izé. De akkor mit akart? Mi az a csit? Vagy mi?
0: Nem jó a fecske. Hát hogy nézel ki fecskébe? A fecske úszásra való. Egyedül. Úszómedencébe, de érted?
1: Sötétben.
0: Sötétben. Igen, ha egyedül vagy és sötétben vagy, rendes fürdőnadrágot vegyél.
1: De akkor abban nem fogja kimutatni a szép barackot hátul.
0: Hát igen. Az majd meg, a szép barackunkat már megmutatta fürdőgatyanék.
2: Egyébként a fél herekilóg az jó, az úgy jó a fotó. Tehát a cseresztyeszedős fotó, annak úgy kell elkészülni, hogy kis kék nadrágban, adidasos kék csikos, fehér csikos nadrágban, és úgy igen.
1: Igen. Na, de kíváncsi vagyok, ha Feri, hogy ilyen komolyan vetted a gólya challenge-et a múltkor, akkor légy szíves, akkor ezt is. Jó? Tehát, egy, ahogy dohányzol, fél, egyik kezed egybe egy, mi ez, ilyen kovászos uborkás üvegben nyúl, a másikban egy cigi van, és az asszony pedig a hátul vörös fejjel üvölt egy olyat ki.
2: Velencei hangulatkép.
0: Mindez a kiszáradt tópartján.
2: Igen. Na, jövünk mindjárt, gyerekek. 4 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili,

0: Kedden a műsorvezetőt, telefonálj 10-én, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat, gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
1: Június 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék hajója ki.

0: Ajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkoz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summer's Bee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fecsa nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
8: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
7: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Buongiorno!
11: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
12: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
13: Grill rajongók, figyelem! A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss import sertéskaraj minimum 3 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1149 forint június 15-e és 21-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik. Cosmix, napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
15: Nyár, napsütés, Optic World. Most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd, és az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüveg keretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psz, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Nagykanizsa, Eötvös tér 5, Optic World, a tisztánlátás szakértője.
10: szicíliai pistáciafagyi, vagy intenzív kolumbiai csoki.
16: Válaszd mindkettőt! Ráadásul június 15-től már hétfőn is nyitva vagyunk.
10: Irány a Jédi cukrászda és fagyizó Nagykanizsán.
16: Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltokat.
10: Már alig várom, hogy megkóstolhassam.
16: Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab-Kúti utca 5.
17: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
18: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
19: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
18: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
19: Neked Sedocur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedocurt.
20: Sedocur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Rádió 1.
21: Csak igazi mai sláger megy.

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Megújult a kiskanizsai iskola, mobil alkalmazással bővült a Nébi országos károsító monitoring rendszere, új játszóteret avattak Várvölgyön. Köszöntöm Önöket, Sós Kata vagyok. Három új kerti kiülővel bővült a kiskanizsai általános iskola udvara egy szülői felajánlásnak köszönhetően. Az intézmény közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy helyi család 3 asztalt és 6 padot adományozott az iskolának. Az új kültéri bútorok egyszerre mintegy 30 gyermek számára biztosítanak helyet pihenésre, beszélgetésre vagy közös foglalkozásokra. Jó idő esetén akár tanórák megtartására is lehetőséget adnak a szabadtéri kiülők. Az iskola kiemelte, az adomány nem csak kényelmesebbé teszi az udvart, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy a diákok több időt tölthessenek a szabadban. Mobil alkalmazással bővült a Nébi országos károsító monitoring rendszere. A fejlesztés a szőlő aranyszínű sárgaságát terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni hatékonyabb védekezés segíti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
4: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában. A szőlős gazdák a legfrissebb adatok alapján tervezhetik a növényvédelmi kezeléseket.
3: 13 év után ismét játszóteret avattak Várvölgyön. A településen befejeződött a játszótér felújítása, amelynek eredményeként modern és biztonságos közösségi tér várja a gyerekeket. A több mint 9 millió forintos fejlesztés a versenyképes járások program támogatásával valósult meg. A korábbi játszótér helyén új játékokat és korszerű környezetet alakítottak ki, amelyet a gyerekek az átadást követően azonnal birtokba is vettek. A település vezetése szerint a beruházás nem csak a gyermekek kikapcsolódását szolgálja, hanem a családok számára is fontos találkozó helyé válhat. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Csak kis eséllyel fordulhat elő leginkább egy zápor, zivatar. A nyugati a szél többnyire mérsékelt marad. Reggel 6 és 15, délután 23 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga, akinek szabadulja!

0: Balázsra. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után 13 perccel egy soha nem hallott muzsika után itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát igen, ja, igen.
2: Vannak az állandóságok, van. Lady Gaga az gyerekek.
1: Igen, hát igen, igen,
3: van,
1: igen.
3: Jó, én szeretem ezt a dalt.
2: Én is, csak egy kicsit sok volt már.
1: Igen, abraka, abrakadabra. Igen, jó kis abrakadabra után itt vagyunk. És külső fotóúton rendőrök minden autót ellenőriznek, szonda minden van. Tomi küldte nekünk, M6-os Pest felé, baleset a 42-es kilométernél. Üdv a melós. Van egy ilyen központink is, tényleg? És ezt most benyomtad? Ez egy jó ötlet.
3: Miért a központi?
1: Van egy központi klímánk is, ezt nem is tudtam.
3: Eddig.
1: És ezt nem használtuk eddig? És ez ment?
3: De most büdös falak kívül?
1: Hát úgy van, hogy fölnéztem kétségbe esetén, Zsül ezt levette. Tőlem ízíthatjuk a másik klímát is.
2: Azt ne ízítsuk, mert már nincs balvállam. Mert
3: nincs
2: az pont...
3: szükség.
2: Ja. Ez igaz. Jó, oké, de legalább egy kicsit
3: próbáljuk meg. Akkor cseréljük helyet nyárra. Én bírom a klímát.
2: Fel, az, hogy rád fúj ide, meg fogsz őrülni egy fél óra
3: múlva. Apám volt klímaszerelő cége. Én
2: időttem fel, hogy a balvállamat mindig...
3: Húzatban nőttem fel.
2: Megzavarna, ha megcserélnénk?
1: Az ülésrendeteket? Hát próbáljuk ki, és akkor megmondom, hogy jó-e. Tehát megnézzük.
3: Az autista spektrum újra
1: előkerült. Igen, az a baj, igen. Igen.
3: Én nagyon laza vagyok, csak jó lenne, hogy semmi nem változna.
1: Megnézem, és aztán elmondom, hogy ez mit váltott ki. Mit
2: jó,
1: váltott
2: én nem ki akarok ahhoz a géphez ülni, mert férfi fürdőgatyákat néz az Eszter.
3: Annyi, hogy itt a keresési előzményeket hagyjad annyiba, jó? Ne próbáld meg. És amúgy, amikor idejöttünk, akkor mindig nőket nézegette az interneten, mert emlékszem rá, és azóta már te is úgy lett, hogy érmeket keresel meg, bélyegeket.
1: Numizmatikus lett. Azóta átment a punizmatikusba. Punizmatikus lett, igen.
3: Eljárt felettünk az időt.
1: Igen, azt írja Ádám, tavaly sikerült jelentvennem a DJ Otira, majd öcsém még bejelentették, hogy megtartják az esküvőjüket, de időpontot nem tűztek ki. Egy hete bejelentették, hogy az esküvő dátuma augusztus 8. Számomra nagyon fontos a családi béke, ezért nem volt kérdés, hogy hova megyünk. Van két eladó jegyem az öcsém lakziára. Szellemes, köszönjük. Köszönjük szépen.
2: Ó, nagy úristen.
1: Jönnek a fotók, gyerekek. Jönnek, azt már dobhatod is át, azt rakom ki.
3: Ez Felícia küldte.
1: Már rakom is ki,
3: Felícia
1: azt kirakom.
3: Küldte, és ezt tett ki, légy szíves, mert ez elkészült.
1: Ezt már teszem is ki, és hozom holnapra a cserkót, amit ígértem. A M6-oson a 43-os kilométernél már nincs baleset. Na gyerekek, mi pedig egy olyan témával készültünk most, ez egy könnyed nyári kis bulvár jellegű történet, de talán még ebben a formában soha nem csináltuk meg. Pedig azt gondoljuk, hogy
2: nincs olyan téma,
1: már nincs olyan ügy, már nincs olyan, hát nem is tudom, tényleg bulvár hír, amit így vagy úgy ne beszéltünk volna meg. De találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy miért maradtál az exeddel, amikor már nem szeretted. Milyen jó felütés ez, ugye, hogy ez, aki benne ragadt egy valamilyen kapcsolatban, házasság, kapcsolat, az vajon milyen ideológiát, milyen valóságot épített annak érdekében, hogy ez elviselhető legyen, és mi volt az indok, amiért benne maradt, úgy, hogy akkor ő ezt már, hát tulajdonképpen nem szerette, tudta, érezte, akár elhidegülés van, akár az van, hogy hát nem volt új kapcsolat, vagy pénzügyi megfontolás, vagy mit tudom én, de minden esetben nem lépett ki, és ezt nagyon szépen megideologizálta. Ugye? És akkor itt a cikkben összeszedik azokat a pontokat, ami alapján te el tudod dönteni, hogy te melyik kategóriába esel, vagyis miért nem szakítasz az exekkel, de ezek elég, hát hogy is mondjam, csak felszínes ügyek, tehát mi várunk azért további magyarázatokat, ha átgondoljátok a saját életeteket, hogy miért vagytok, vagy voltatok benne hosszú ideig olyan kapcsolatban, amiről már tudtátok, hogy halott, döglött, nem megy, de valamiért nincs meg a kilépésre szükséges erő, önerő.
2: Jó, a gyerekek, az
1: hitel,
2: átlagokat...
1: Szellem.
2: Na, az átlagokat hagyjuk, mert itt írjátok, hogy hitel, meg a gyerek.
1: Oké, okay, hitel, ne. Gyerek. De azt el tudjuk fogadni, jó,
2: el
1: ér.
2: Tudjuk fogadni, igen, de ez az, ami egyből beugrik. Próbálj mindenki arra koncentrálni, amikor még így viszonylag szabadon élte az életét.
1: Igen.
2: Tehát ezek ilyen fiatalkori dolgok, amikor már tudod, 20 éves vagy, már igazából nem szeretted, de a férfiként ugye a leggyakoribb érvünk az szokott lenni, hogy gyáva szarok vagyunk megmondani, hogy vége. Igen, nem ez van.
1: De engem érdekel az életközepi bennemaradás is, tehát azért azt nevessük el, mert jó, van a gyerek, meg a hitel, minden, aztán kicsit az jobban megkapargatod, annak a mélyén mindig van még valami más is. Van még valami más is, mert hogy azok az igazán nehéz dolgok, az ilyen 5-10 éves dologból kilépni. A fene se tudja, hogy persze, hát amikor fiatal vagy könnyebben szakítasz.
2: Még... De épp ez az érdekes, hogy amikor 20 éves vagy, és azt mondod, hogy még előttem az élet, még lehetne menni, még biztos, hogy van új nő, vagy van új férfi, tök mindegy, akibe szerelmes tudok lenni, és mégis ülsz benne hosszú-hosszú időn keresztül. Már rég nem szólsz semmiről, már unjátok egymást, ő is téged, te is őt.
1: Nincs kémia, nincs szex, meghalt a dolog, igen.
3: Azon múlik, hogy kit mennyire szerettek a szülei.
2: Hogyha nagyon szerettek, akkor nem hagyod ott?
3: Szerintem azon, hogyha valakivel, tehát a gyerekkorában elhitették vele, hogy minden jár neki, és nagyon szeretik őt, és nincsen baj a hibáival, és rendben van nemet mondani, azok az emberek ritkábban maradnak benne egy toxikus kapcsolatban, mint azok, akik hozzászoktak a terrorhoz, meg ahhoz, hogy a boldogság az egy fiktív dolog.
1: De várjál, igen, a toxikus kapcsolat az nem...
3: Akkor a melegek! Szaktanári!
1: Igen, tehát várjál, a toxikus kapcsolat az egy szélsőség, most itt szerintem a cikk inkább arról szól, hogy már nem működik, nincs kémia, nem szereted, langyos víz, elvagytok, de hogy úgy nem rossz, nem büntet, nem bánt, nem vagy rosszba vele, egyszerűen csak érzed, hogy már lépned kellene, de valamilyen ideológiát, indokot támasztasz, és nem teszed meg, de nem mérgező a kapcsolat.
3: Túl jó a szex, mondjuk, és akkor nem akarod ott hagyni, mert a szex az jó, de minden más meg elviselsz neki.
1: Ha de jó a szex, hogy lehet minden más rossz?
3: Hát mert mit tudom én, például egy csomó szóval az, hogy ilyen nagyon fura lányokkal járnak ilyen nagyon jó fiúk, és akkor gondolkodsz rá, hogy mi lehet az, ami ott tartja mellette, és aztán rájössz, hogy valószínűleg a szex az, ami
1: hát de várjál, a szexszel valakivel együtt maradni, ez egy nagyon nyomós ér.
3: Az egy nyomós ér.
2: Nem értem, hogy mi a baj.
1: Miért kéne szakítani?
3: Álljunk le!
1: Ez most nincs meg ez a téma.
2: Jó a szex. Maradok életem végéig.
1: A rossz kapcsolatot úgy képzeld, hogy már keveset szexelünk, elhidegültünk, langyos, laptopozunk egymás mellett, böngészi a gépét, nem nézünk
3: közösen. Ez mindig a jó kapcsolat.
1: Csöndben van, nem üdös a lábam.
2: Várjál, akkor tisztázunk nálad, mi a rossz kapcsolat.
3: Nekem ez egy nagyon jó kapcsolatnak tűnik.
1: Igen, csöndben van, nem akar szexelni, nyomkodja a telefonját, és nem üdös a lábam.
3: Ne üdvözeljetek már! Telefonszámokat kérek.
1: Mutasd egy ilyen férfit, életem.
3: Olyan férfit fogok Péter után, hogy egyszer megmurdál, hogy olyat, aki csukott szájeszi a magyarót.
1: Az jó.
3: Minden más lehet, mint a Péterre, csak azt kérem, hogy csukott száj egyen
1: vagyok. Na csak például mondok példákat. Tehát itt azt írja a cikk, hogy nagyon sokan hivatkoztak arra, hogy kapcsolatfüggő vagyok, képtelen vagyok egyedül lenni. Tehát ugye nem jött még senki, aki ebből kirántaná. Jobban valaki van mellettem, nem vagyok egyedül. Érzem, hogy azért valahol várnak, félek is az egyedüllétől. Kapcsolatfüggő vagy, benne maradok. Ha jön valaki, megyek, de amíg nem jön senki, elülök ebben a langyos vízben.
3: Van egy szlogen, van még cégnek, hogy mert itt érzem, hogy otthon vagyok.
1: Igen. Pánikolok, ha nincs senki. Mert ez volt az egyik érv.
2: Micsoda, pánikolok?
1: Pánikolok, tehát kapcsolatfüggő, hogy pánika éppen nincs. A másik azt írta, hogy hasonlóképpen a hátam közepére se kívántam az akkori pasimat, de úgy voltam vele, hogy amíg nincs jobb, ő is megteszi. Nem vagyok büszke, de így volt, amíg nincs betárazva egy új kapcsolat, nem lépek ki az előzőből. Ez ilyen durva, ugye? Tehát vannak a kapcsolatok.
3: A biztonsági játékos.
1: Ez a biztonsági játékos.
3: Ők a remete rák típusú emberek, akiknek mindig kell, hogy legyenek kis kecójuk, ahova vissza lehet húzódni.
2: Remete rák.
3: Igen, ezek ilyen kis...
2: Ez nem homár, ugye?
3: Ez nem homár.
2: Nem
3: azok a nagyon szép állatok, azok a nagy ollókkal, hanem azok a kis félősek.
1: A következő csajszik, a következő körben nagyon sokan azt említették, hogy nagyon kellemes élmény volt, elhalmozott ajándékokkal, utazásokra vitt, fizette a kiadásaimat. Azt mondta neki, ez természetes, ha az ő aktuális párja semmiben nem szenved hiányt. Volt havi apanázsom, fodrász, kozmetikus, körmös, és előre kifizette az albérletemet. Ott az anyagi megfontolást írják, hogy tudták, hogy vége, de a pasi finanszírozó dolgokat, és ebben úgy jól el voltak. De várták, hogy jöjjön valaki.
2: Egy kényelmi párkapcsolat.
1: Ez egy kényelmi párkapcsolat volt, igen. Aztán azt mondja, hogy sosem volt ilyenben részem, és azt kell mondjam, hogy jó, a valóban jót nagyon könnyű megszokni. 8 hónap után nem bírtam tovább, megmondtam neki, hogy nem érzek semmit, és nem fel ez így vele szemben. Ez az eltartott, ugye?
2: Még
1: ez az
2: mindig.
1: Eltartott, aha. Igen. Ez aki azt írja, a pénzügyi a megfontolás. Aztán valaki a szexet írja, tehát, hogy jó szex, de hogy minden más az rossz, azt nem tudom elképzelni.
2: Hogy azt minden el tudom képzelni, rossz.
1: Hogy minden más rossz lesz, és ezért szar lesz a szex is, de ha jó a szex...
3: Nem, ez tökre létezik, ez egy valid szituáció.
1: Hogy jó szexel, minden más rossz.
3: Nem, hogy az vagy, hogy ezt az egy képességet, ezt csúcsra járatta, ezt az egyet, erről szól a személyisége is, tudod, ez a fajta embertípus. Egy ilyen Cameron Diaz, tudod, hogy ebben nagyon-nagyon erős, és a többivel ezért nem kell soha foglalkoznia, mert ez már elég volt neki ahhoz, hogy eladja magát, érted?
2: Na de ha 24 órából csak 8-at vagytok együtt.
3: Abból 7 órát.
1: Hét órát az ágyban töltötök.
2: Nem tudsz végig szexelni.
3: Hát ugye ezért szakítottak veled.
2: Vagy 7-7-50-et, hogy az a maradék ti, érted?
3: Igen,
2: tehát, hogy a szex az egy tök fontos dolog, és nagyon jó a szex, de ha mellette egyébként 90%-ban csesztetnek, minden más rossz, akkor az nem tudja.
3: De te is
2: elvinni.
3: Tudod, hogy a szex, az annak a nettó értéke az a szám, amit te mondasz, hogy mennyi ideig tart, igen. De van a bruttó értéke, az azt megelőző időszak, amikor már a kerülgetés, meg van az azt követő időszak, amikor pedig a elégedettség érzése van. Ugye a bruttót nézel a szex, akkor lehet, hogy másfél perc volt a szex, de ezt még egy-egy óra előtte, meg utána meg...
2: Én is bírom, jó? Nem kellett
3: hát nem ezt hallottam. Béka írt a Viber csoportban múltkor, és nem ezt írta, de mindegy, nekem oké. A lényeg,
1: cinketetet rendőzt. Szarházasság, mint a szar munkahely. Nincsenek nagy elvárások, és tudod, mi van nap, mint nap. Aha, írta valaki. 5 évig voltam együtt egy lánnyal, soha nem voltam szerelmes, folyton más csajokat kerestem, mikor ő szakított velem, majdnem belehaltam. Ez hiúság. Én nem szerettem volna megbántani, de 5 évet vettem az életükből. Egyébként itt jön az, amit te mondasz, hogy sokan egyszerűen félnek. Tehát gyávák megmondani, hogy legyen vége. Ez szerintem inkább fiatalabb korosztály. Nem vagyok még érett személyiség, nem merem fölvállalni, félek, hogy megbántalak. Inkább te tegyél ki engem, mint én kiteszek téged. Itt van valamilyen gyermeki infantilizmus a személyiségben, ahol megvárom.
2: Meg ha te szakítasz, akkor beismered, hogy elcseszted. Te is.
1: Igen, az a te felelősséged. Nem vállalok felelősséget. Ez a te, mondd ki te, akkor ez a te felelősséged lesz. Nekem könnyebb, de a felelősség az rád hárul. Viselte az ódiumát annak, hogy kimondtad. Ez meglehetősen gyermeki működés azért így ebben a formában.
3: Igen, meg szerintem csomó ember a kudarcot nem akarja felvállalni, amit másokkal szemben érez, amikor szakít. Tehát, hogy azt nem akarja, hogy hol van Józsi? Hát szakítottunk. És ezt nem akarja, ezt az ót, mert hogy attól van a kiborulva nagyon sokan, hogy mit gondolnak róluk mások.
1: Igen. Exem nagyon szerette a másikat. Vár, hogy a most ezt nem lehet kimondani, nem?
2: Nem lehet. Nem tudom, mit akarsz kimondani, de nem lehet kimondani.
3: A kanalat van.
2: Nem.
1: Nem. Ezzel szabad. Magyarázza az utolsó egy évet, hogy együtt maradtunk. Nemrég majdnem rábeszéltem, hogy 3-asod, de sajnos nem jött össze, így szakítottam, belegondolva jógané voltam. Tehát, hogy szeretett bizonyos szexhelyzeteket,
2: igen,
1: és ezért maradt vele.
2: Aha.
1: És nem kanál, hanem villa.
2: Érted?
1: Villa. Érted a villát?
3: Igen.
1: És
3: igen.
1: Ezért egy évig
3: nem
1: belemaradt.
3: Ennél, hanem...
1: Egy évig vele maradt, mert nagyon jó volt az ágyban, de már nem szerette a csajt, és gané volt, és kihasználta, és már nem szerette a csajt. Tehát akkor van ilyen, hogy a jó szex miatt együtt maradsz, de már közben nem működik a dolog. Mi van? Zsitregsz? Zsitkuncok?
3: Nem,
1: látom a fejedet.
3: Nem, elindul bennem egy ilyen, és ha nem ennél, hanem...
1: Nem
3: mindig, hanem... A hú, a törvénye most egy nagyon durát igényel, és azt hiszem, 45 millió forintba kerül. Jó. Szóval, hogy igen, egyrészt, másrészt pedig szerintem ilyet döntést akkor szoktak hozni az emberek, amikor egy olyan igényüket elégítik ki, ugye, amit eddig valószínűleg nem akart még senki kielégíteni.
1: Igen. Amikor úgy vannak elkapva, igen. Igen.
3: Ez is mutatja, milyen nehéz jó szexpartnert találni. Amúgy, nem?
2: Házasságon kívül?
3: Hát bárhol, az életben. Az életben.
1: Igen. Jimmy vagyok, mi a feleségemmel se veletsenél költ kapcsolatban vagyunk, 2 gyerekkel, a szex nem működik, de szeretjük egymást.
3: De miért nem működik a szex amúgy?
1: Hát elhidegültek, egyébként jól menedzselik a dolgokat, nevelik a gyerekeket, fókuszorientáltak, megcsinálják projekteket, jól menedzselik, de az intimitás eltűnt.
3: Nekem, ha nem működik a szex, az bármit jelentett. Azt is jelentett, hogy ahogy meglátod a feleségedet, visszahúzódik az alhasadba. Vagy a feleséged összerezzen, amikor meghallja a hangodat. Tehát ez jelenti meg az is, hogyha tudod így amúgy működne, csak nem teszel bele effortot.
1: Hívjuk művészbejárónak.
2: Jó. Jó ide.
1: Jó, tehát szerette a művészbejáró.
3: Elmondanám, hogy nem minden műfázban van, csak mondom.
1: Igen. Még az előző SMS-re visszagondolva. Szeretett begyújtani a kohóba.
3: Kormosra voltál.
1: Begyújtott a kemencébe. Begyújtott a reaktorba. Tehát szeretett bemenni a reaktorba. Ez így jó? A reaktor...
3: Nem volt félős, fogalmazunk.
1: Volt félős, bement sokszor a reaktorba. Jó. A lány engedte, ezt nagyon szerette, és ezért kihasználta.
3: De gondolom
1: ebben, ez egy banális hiba. Igen, banális hiba, igen. 3 évig gondolkoztam rajta, hogy ki kellene lépni, tessék, tipikus SMS. De nem bírtam megtenni. És mindez azért, mert azon agyaltam, hogy mi a baj velem, nem fogok kelleni, és hogyan maradok életben egyedül. Látod? Tehát, hogy a féle, a
2: hát
1: saját maga...
2: Ez a teljes
1: maga,
2: önbizalom hiány.
1: A teljes önképzavar, önbizalom
3: ilyenkor
1: hiány.
3: Én azt szoktam javasolni, amikor ilyen szituáció, hogy nem tudod elképzelni a jövődet, vagy valami életeseményt, hogy az hogyan fog alakulni, hogy próbálj a múltadból keresni egy olyan életeseményt, amire vissza tudsz emlékezni, hogy abban hogyan tudtál túlélni. Tehát, hogy keresd meg egy olyan, amikor még az illető nem nem volt az életed része, és te funkcionálni tudtál, és azt éld át újra, gondolják, hogy akkor hogyan érezted magad, hogyan jöttél, mentél a világba, hogyan hoztad a döntéseid, és akkor vissza fog jönni, mert emlékezel rá, csak át kell magad egy kicsit így hát helyezni.
1: Igen. Hátsó lángon süti a kolbászt. Az rendben van így?
2: Ez szerintem korrekt.
1: De szerintem ez így korrekt, nem?
3: Rendben van a kanál is. Jó, ha nincsen nálad.
1: Jó, nekem is. A kanál is.
3: Jó, nekem a kanál is.
1: Jó, nekem a kanál is, igen. Nevezzük nevén, igen. Tehát, igen. Hogy igazából szereted barlangi mazsolát szüretelni. Nagyon jókat küldenek. Nagyon jókat küldenek. És semmi rosszat nem mondtunk. Barlangi mazsora szüret. Érted?
3: Mély rétegekben kerest az igazságot.
1: Szereted belekiabálni a DPF szűrőbe. Mi az, hogy DPF szűrő? Úristen, de jókat küldenek. Én még mindig nem értem így a flamingó. De csináld, hogy nem érted, tehát ezt értened kell. Tökéletes, amit mondasz, Eszter. Mindenen túl lehet lenni, tehát bíztatjuk azokat, hogy igenis lépjenek. Lépjenek. Ugye? Jól mondom?
3: Inkább, mint hogy...
1: Inkább, mint hogy... Inkább, mint hogy kipuffogón keresztül állítsd a szelepet.
3: Ennyi. És gondoljátok, hogy ez a nő is mit vállalt? Egy évek keresztül
1: egy évig.
3: Kormoztatta a kéményét.
1: Kormoztatta a reaktor.
3: Csak ne hagyják magára. Így. Hát viselkedés ez?
1: Igen, igen. Na írjatok, drága hallgatók, mindenki végezzen önvizsgálatot, jó? Tehát mindenki végezze el a cikk alapján az önvizsgálatot. Ha olyan kapcsolatban vagytok, még mi az oka? Nincs ló, jó a szamár is, fizet, jó a szex, gyávák vagytok, önértékelési zavar, puhaság? Mi okozza azt, hogy még mindig benne vagytok egy kapcsolatban? Írjátok meg nekünk.
3: A puhasságot ne írjátok.
1: Igen, a puhasságot nem, igen. Önvizsgálatot mindenkinek jöhetnek. Az SMS-ek jövő mindjárt, a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
8: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: Buongiorno! Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
10: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
11: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
15: Hoppá! Hoppá! Szerintem ez piros lap.
16: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
17: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
18: Reklámot hallottak.
19: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új kerékpárutak épülnek a dél-zalai határvidéken. Szakrendelés segíti az autoimmun betegeket Kanizsán. Sokba kerülhet a rossz klímaválasztás. Üdvözlöm Önöket, Sós Kata vagyok. Mintegy 25 kilométer hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában, a csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyiszent Miklóst kapcsol össze új vagy megújuló kerékpárutakkal. A fejlesztés az M70-es autóút zalai szakasza mentén valósul meg, a munkálatok nyomán egy korszerű, összefüggő kerékpáros hálózat jöhet létre a térségben, írja a Magyar Építők. Csökkent a várakozási idő a Kanizsai Dorottya Kórház allergológiai és klinikai immunológiai osztályán. Az intézményben másfél évvel ezelőtt indult el a szakrendelés, amely jelentős segítséget nyújt a betegeknek, tudatta közleményében a kórház. Mint írják, a pacienseknek már nem kell más városokba utazniuk a speciális kivizsgálások miatt, mivel helyben is egyre több autoimmun betegséget sikerül diagnosztizálni. A nagy kanizsai szakrendelésen naponta 40-50 beteg látnak el. Egyre többen keresnek klímát a nyári hőség közelettével. Boronyák László klímaszerelő az AOL-nak azt mondta, nem a készülékkel, hanem a megfelelő szakember kiválasztásával kellene kezdeni a folyamatot. A szakember hangsúlyozta, sok problémát a szakszerűtlen telepítés és az elmaradó karbantartás okoz. Hozzátette, Zalában a túlfeszültség miatti meghibásodások is gyakoriak, ezért a garanciális feltételek és a szervízháttér ellenőrzése is fontos szempont lehet vásárlás előtt. Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók, igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az aszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást. Hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke. A hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcolt zalai családok emléke előtt tisztelegnek ma kedden délután Nagykanizsán. A Polgári Dél-Zaláért Alapítvány eseménye a vasútállomáson lesz. A megemlékezésen Bata Hajnalka, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke mond beszédet. Tudatták a szervezők. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Csak kis eséllyel fordulhat elő leginkább egy zápor, zivatar. A nyugati a szél többnyire mérsékelt marad. Reggel 6 és 15, délután 23 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: reggel.
1: Itt vagyunk, és egy jó időjárással megyünk tovább, de ne fáradj, intézem. Köszönjük.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Na gyerekek, igen, és ugye egy érdekes témáról beszélgetünk. Fú, rengeteg SMS, mindig az a tapasztalat, ezek a párkapcsolati témák, ezek mindig nagyon jól működnek és nagyon mennek. Ugye egy életmód cikkben tulajdonképpen azt olvasgattuk, hogy mi az oka, leginkább az oka annak, hogy valaki benne marad egy rossz kapcsolatban. És ez mindegy, hogy 25 éves, 30, 45 vagy 50, van gyerek, van hitel, vagy éppen fiatal, de hogy mindig az ember fölépít egy hitrendszert, hogy miért marad bele. Miért marad benne, miért ragad bele egy kapcsolatban, és amikor már ugye ki van mondva, hogy tudod, hogy nincs érzelem, tehát egész egyszerűen nem szereted, nem működik már, de vannak bizonyos dolgok, amik összekötnek. És ugye itt a kapcsolatfüggő vagyok, a félek az egyedülléttől, az anyagi kiszolgáltatottság és pénzügyi megfontolás, illetve a közös gyerekeken túlmutatóan nyomozunk még különböző indokoknál, hogy miért tartja benn magát valaki egy rossz kapcsolatban, mert mondjuk a gyerek az egy, tehát nem érthető ok, de sokan mondják, az anyagi kiszolgáltatottság szintén, ugye ezek a kicsit ilyen közhelyesebb benne maradó okok, de hogy van-e még valami más?
3: Nagyon jó az az MLM rendszeres gondolkodás, figyelj. 10+ évig voltam itt az exemmel, minél tovább voltam vele, annál inkább azt éreztem, ha most elhagyom, akkor minden eddigi befektetett effort odavész. Ja. Tehát akkor tulajdonképpen saját magadat spiráloztad be, hogy, tehát, hogy minél többet vagy vele, annál több a vesztenivalód, annál nagyobb a kár. Nem?
1: Igen.
4: Igen.
1: Igen.
3: Tehát ez nagyon nehéz. Ha így gondolkozol, akkor soha nem fog semmi változtatni.
1: Ő azt írja, hogy szétmentek aztán, külföldön lediplomázott, és elkezdett az érzelmileg elérhető férfiakhoz vonzódni, önismereti munka után, és jelenleg is egy ilyen férfivel ismerkedem. Lépjetek, puszi Vivi. Ezt hozta.
3: Igen.
1: Vivi. Tehát, hogy akkor az önismeretében ő rájött arra, hogy milyen pasikat választott eddig, meggyógyította magát, és választott egy olyat, aki már a gyógyult a bényéhez, jobban illik. Aha, igen. Ez szép történet.
3: Nagyon sokfajta motiváció van amúgy, ami az ilyen rideg fickók mellett tartja a nőket. Először azt hittem én is mindig, hogy ez ilyen önszeretet kérdése, vagy, tudod, vagy rossz az értékítélete, de vannak olyan emberek, akik ahhoz vannak szokva, hogy folyamatosan stimulálva az idegrendszerük, tehát hogy ebben nőttek fel, mondjuk, hogy mindig van körülöttük valami cirkusz, vagy egyáltalán megszokják, ez veszik alapértelmezetnek, és hogy azért keresik az olyan férfiakat, akiktől folyamatosan van valami negatív, tehát ez a húza vona, mert azt érzi, hogy ez kell neki ahhoz, hogy működni tudjon. Mert
4: ilyenkor hogy... nem is hiszi el a jót. Tehát szerintem... ha véletlenül ráakad a jóra, akkor azt mondja, hogy úristen, ez nekem tök idegen?
3: Hát torz az értékelése, torz az érzékelése, és azt érzi, hogy ez a jó. Érted?
1: Aha. Igen, az ilyen típus sokszor a jót unalmasnak tartja. Mert igen, ahhoz vagy hozzászokva. Tehát az idegrendszered ahhoz van hozzászok, hogy állna legyen valami készenlét vagy feszkó, vagyis találsz egy normálisan működő, téged szerető a tenyeri hordozó ember, és eldobod azt, hogy nem kell, unalmas. De közben nem unalmas, csak megszoktál valamit, ami 100-szor durvább. És ahhoz van az idegrendszered hozzászokva.
4: Na, sokszor kedves lányos apukák, gyerünk.
1: Sokszor akkor, eldobják az unalmasat, vagy nem kell nekik, ja. Vagy nem is tartják elég izginek.
3: Igen, és ez a munka benne, hogy le tud lassulni annyira, amikor hozzászokva az, hogy ugye fel vagy gyorsulva, hogy értékeld és megéred és átéld hogy ezeket a dolgokat. Igen, igen.
1: Igen. Basszus, ez vagyok én, írja. Igen. Évekig éltem rossz házasságban, mert gyerekként hallottam, amikor apám azt mondta anyámnak, a mi családunkban nem divat a vállás. Kb. Féltem apám véleményétől, de azóta már divatot teremtettem. Aha, mert hogy igen, mert akkor ő valószínűleg elvált. Igen, basszus, ez vagyok én, bocsánat, a nevet nem mondtam, az Kata küldte azt az SMS-t. Az én hegedűm jó, de a terem akusztikájával vannak problémák, írja valaki. Aha. Benne madarodok a házasságomon, mert nem tudom eldönteni, valóban rossz-e. Én érdekes, ez is látod, és egy indok. Egyik nap a pokolba kívánom a férjem, másnap úgy érzem, minden rendben. Váljak el annak reményében, hogy lesz olyan, amikor minden nap szép lesz? Vagy 20 év után ilyen úgysem lehet? Ezen gondolkodom folyton.
3: Szerintem lehet bármiből bármit csinálni, de hogyha rávársz, hogy ő egyik napra másra megváltozon, az nem fog megtörténni. Magának a pszichoterápiának szerintem az a lényege például, hogyha a struktúrában egy ember elkezd változtatni, tehát mondjuk te elkezdesz terápiára járni, akkor a körötte lévő összes ember kénytelen változtatni, mert ahogy te elkezdesz mozogni, meg változni, ezért nem tud megmaradni a régi struktúra. Szóval én azt szoktam ilyenkor javasolni az embereknek, hogy menjenek el és foglalkozzanak magukkal nagyon célzottan, kezdjék megoldani, hogy mi az, ami ebbe a helyzetbe hozta, mi az, ami itt tartja őt, stb. Stb. És utána másfajták lesznek a beszélgetéseitek, te másról akarsz beszélni, más, hogy akarod intézni a saját dolgodat, és kénytelenek lesznek a körülötted lévő emberek veled változni.
4: Na és ha nem tud veled menni, akkor
1: föltámad benned az inger, hogy te változtassál, mert tök más perspektívával kezdesz el beszélgetni, látni. És az új perspektíva meghozza az új megoldást.
3: Így van.
1: Én attól féltem, hogy egyedül maradok a gyerekeim, mert három kicsi volt, nem tudom menedzselni a dolgokat, óvisuli háztartás pénz, aztán amikor lelépett, két hétre kiderült, hogy minden sokkal gördülékenyebben megy, és veszekedése volt. Jók vagytok, nagyon Londonból írta nekünk Zsé. Látod, milyen érdekes, hogy két hetes eltáv kellett, hogy rájöjjön, hogy minden félelem az csak egy korlát volt, amit maga köré emelt, de valójában ezek irracionális félelmek voltak, tök jól lemenedzselte, és működött. Valószínűleg aztán később ugye hát el is vált, vagy kilépett a kapcsolatból. Azt nézem, hogy...
4: Ezért kell párkapcsolat helyett párkapcsolat. Nekem négy van.
1: Igen. 13 év, két gyerek, közös hitel, már rég nem vagyok szerelmes, a szex is inkább kényszer, de egyszerűen nem tudok kilépni. Sportolok, nem nézek ki rosszul. Fel is figyelnek rám a férfiak, de borzasztóan félek, hogy milyen lenne a két gyerekkel egyedül, meg hogy kinek kellene egy gyerekes elvált nő, úgyhogy egyelőre marad a hibernált házasság, ami elég bátorságot nem gyűjtök. Puszi név

0: És ez egy másik dolog, amiről te beszélsz. Azt értem, hogyha valaki szórakozni szeretne, meg világutazni, az nem köti le magát egy vagy két gyerekkel, de azért nem csak egyfajta férfi a világon, mert van olyan férfi, akinek meg az az élete álma, hogy, hogy egy családnak legyek a tagja, és ott lehessen. Tehát, hogy én ezt nem jelenteném ki kategorikusan, hogy az nincs erre lehetőség. Az biztos, hogyha van egy olyan kapcsolat a gyerekkel, ahol minden szituációban azt fogod priorizálni, hogy ti legyetek egy egység, és hogy nem engedsz be valaki más, hogy az egységnek a része legyen, az nehéz. De ez meg egy másik problémakör. De szerintem azért ne bélyegezd meg magad, hogy ha nekem gyerekkel volna fogkál és senkinek. Hát...
1: Igen, az rossz lett, találsz majd valakit, igen. A köztek lehet, hogy szintén tényleg elvált túlom valamin, és vállalja te kettődet, igen. Vagy egyedet, igen.
2: Nagyon sokan írják, hogy nincs szívem elhagyni, mert magamon kívül neki nincs senkije. Boldogtalan vagyok vele.
1: Igen.
2: A másiknak senkije nincs, ha én elhagyom, akkor abba belehal. Nyilván nem, de ezt gondoljuk róla. Hogy amikor saját magad elé helyezel egy másikat.
0: Ez nem maga
2: a
1: gyávaság, felmentés.
0: Gyávaság, igen.
1: Gyávaság, felmentem magam, ráfogom, elbújok.
2: Nem én mondtam.
1: Gyáva vagyok, szembenézni, ezért inkább én vagyok az áldozat, és megmentem őt, és azért nem hagyom el. Ez egy szerep, amit eljátszol, de ebben nincs önismeret.
0: Nagyon szép, amit mondtál Balázs, hogy ez egy szerep, mert akkor, amikor azt mondod, hogy te vagy, akitől a másik függ, különben meghalna, akkor ez tulajdonképpen kinek a tükör, tudod? Tehát, hogy mit állítasz ezzel magadról? Azt állítod, hogy te vagy az, aki életben tartod a másikat.
1: Igen.
0: Tehát, hogy te vagy a herceg, a lovag, mit tudom én, hogy értem, és ez egy tök jó gondolat lehet magaddal kapcsolatban, de hogy szerintem ez azért nem teljesen racionális.
1: Igen, abszolút, ez inkább a megmentő. Igen, nekem kell az elvált nő, írja valaki.
0: Nekem olyan ismerősöm, aki elvált, van gyerek, és azt mondja, hogy most csak olyan nőt keres, akinek szintén van egy gyerek, mert ő nem tud többet játszani vele. Alkalmatlan erre.
1: Igen, négy gyerekes anyukával jöttem össze, imádom. Zoli küldte nekünk, igen. Gyerekes nőt vettem el, kamaszkorban vannak gondok, sajátomként neveltem őket, közös nincs, anyuka nem jól kezeli a dolgokat, akár meg is mérgezhet egy kapcsolatot. Persze, ilyen is van, tehát hogy azért ez simán ez is megtörténhet valójában. Igen, nehéz ez.
0: Nagyon nehéz szerintem beépülni egy kész családba. Tehát, hogy ez tényleg ez egy munkás dolog, de ami nem melós, az általában nem is szokott csodálatossá válni. Én ezt vettem észre, hogy azért a jó dolgokat dolgozni kell. Nagyon ritkán van az, hogy valami csak úgy jön, és így jó.
1: Igen. Apaságomon csorba esne, ha nem lehetnék minden napot mellette, írja egy apa valószínűleg, szintén az elhagyási indok ellen vagy mellett. Tehát, hogy ponttal küldheted, értem, hogy mi van benne. Hogy de valószínűleg mondja, a feleséggel hogy... már nem működik, a házassága rossz, de hogy egyszerűen az egója és az apasága nem bírja ki, hogy ne legyen ott a gyerek mellett minden nap.
0: Ez nagyon keveset beszélnek az emberek, hogy amikor elválsz, és azt választod, hogy szeretnél teljes életet élni, szeretnél érzelmileg egy teljesen más életet élni, mint most élsz, és le kell mondani a gyerekeidnek a hétköznapi jelenlétéről, hogy ez egy milyen iszonyatos vállalás, és mekkora gyász, és mekkora fájdalom. Vagy mindig csak az, hogy jaj, hát elment, nem fáj neki, de ez nem igaz, mert nyilván ez egy rettenetes dolog, mert azt van egy bűntudatod, azért, mert magadat választod ugye a gyereket helyett, ami valóságban megint nem igaz, mert
2: nem, a gyerekedet te nem fogod elengedni, más lesz persze, hogy nem vagy ott velük minden nap, de nem engeded el.
0: Meg hány olyan gyerek van, aki azt mondja, hogy bárcsak elvállalnak. Bárcsak elvállalnak. Mert hogy abban szerintem, amikor azt gondolod, hogy nem, nincs a felszínen a feszültség, de a gyerekek ezt megtanulják sokkal magasabb szinteken érzékelni, tehát attól, hogy nem üvöltöttek egymással, ő belép a szobába, és pontosan tudja, hogy ez nem egy szeretetteljes közeg. És amúgy meg a gyerekednek mi az, ami jó? Tehát a nyugalom a jó neki, meg a szeretet a jó neki, meg a kiszámíthatóság a jó neki, és ezeket mind meg lehet adni úgyis, hogyha nem egy háztartásban vagytok.
2: Igen, a két helyen kapja meg ugyanezeket.
0: Igen, meg lehet ez egy jó együttműködés, egy jó barátság, egy jó kapcsolat, attól függetlenül, hogy érzelmileg nem egymást szolgáljátok ki, hanem mindenkit, aki utána megismerkedtek.
1: Igen.
0: Az egy másik tészta, igen.
1: Basszus, de sokan vagyunk, azt hittem egyedül szenvedek, írja valaki. Három gyerekes nőt vettem feleségül, van egy közös, és öt unokánk jön a hatodik, 26 éve vagyunk együtt. Aha, ez nem teljesen.
0: Tiltsuk le.
1: Ez nem teljesen érted, túl sok, túl boldog azonnal, tiltsuk le. Igen. Na jól van, gyerekek, köszönjük az SMS-eket. Jó, ezt így ebben a formában ezt a témát még nem csináltuk meg, pedig párkapcsolatilag is már azt gondoljuk, hogy nagyon sok téma volt, és sok mindenféleképpen kiderült. A kisfiút felrúgó karateedzőről majd beszélj egy fél mondatot a hírek után. Még ez téma. Van játékunk most? Nincsen, teljes pauzében vagyunk a héten, akkor belefér még.
0: Elfogyott a pénzünk, srácok, jó? Ha
1: nincsen a játékunk.
0: Nincs pénz.
1: Igen, ugye megszületett az ítélet a kalandparkban felrúgott kisfiú ügyében, és van ítélet. Ugye ez a két vagy három éve rúgta föl ez a karateedző a gyereket.
2: Nevelő célzata.
1: Valamit nem akar.

0: akart megcsinálni, fölmenni, és ugye fölvette pont egy térfigyelő kamera, gyerek dobott egy szaltót, leesett, beverte a fejét, és hát nagyon nagy ügy volt belőle. Igen, nagyon nagy ügy volt belőle, és most lett ítélet. Most lett ítélet. Ilyen lassú ez is, gyerekek, egészen elképesztő, nem? Hogy, és ez csak első fok, és 24 nyarán történt ez a dolog, gyerekek. Azért ez is milyen érdekes, a magyar jogrendszer, meg a bírósági ítélkezés, meg a gyakorlat, meg minden, hogy azért ez mennyire rossz, hogy ez nálunk így zajlik, te jó Isten. Ez külön témát megérne ez is.
1: Hát meg az, hogy az anyuka mindent keresztül ez idő alatt, és hogy mennyire viselte meg ez az anyukát versus az elkövetőt, mert ha néztek interjúkat, azért azt lehet látni, hogy ez neki nagyon kemény menet volt anyukának, és az a durva, hogy 2 éven keresztül még nincs kimondva az ítélet, addig ott lebeg a levegőben, hogy te egyedül vagy az érzéseiddel, meg a problémáddal, és igazából onnantól válik az egész egy gyógyulási folyamata, hogy kimondják, hogy ő bűnös.
0: Igen.
2: Bűnös. Igen, de ezt még egyszer bíróság elé fogják citálni, tudod, mások.
1: Hát, ha lesz ebből letöltendő, én azért kicsit szurkolok.
0: Igen. Na, mindjárt ezt is megbeszéljük. 5 perc, pontosan 9 óra itt vagyunk, rögtön a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
11: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
12: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
13: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az ön ideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6 millió 150 ezer forinttól.
14: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
15: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezménnyár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
16: Notino.
17: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
18: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
19: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
16: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
20: Nyár, napsütés, Optic World. Most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd, és az UV szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüveg keretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. A szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben. Nagykanizsa, Ötvös tér 5. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
21: Cseri modellek készletről. Tigú 8 szuperluxus felszereltséggel már 11.400.000 forinttal. Várunk Nagykanizsán a Cseri Zalamárka kereskedésben.
22: Szicíliai pisztáciafagyi vagy intenzív kolumbiai csoki.
23: Válaszd mindkettőt. Ráadásul június 15-től már hétfőn is nyitva vagyunk.
22: Irány a JD cukrászda és fagyizó Nagykanizsán.
23: Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltokat.
22: Már alig várom, hogy megkóstolhassam.
23: JD cukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab-Kuti utca 5.
24: Rádió 1.
25: Csak igazi mai sláger megy.

0: Aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Nemzetközi kortárs kiállítás nyílt Nagykanizsán, zaklatási ügy Zala-Szentgrót térségében. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban. Köszöntöm Önöket, Sós Kata vagyok. Létlelet címmel nyílt meg a 34. Ludwig Nemzetközi Művésztelep kiállítása a Nagykanizsai Plakátházban. A tárlaton magyar és külföldi alkotók festményei is láthatók, egyebek mellett Belgiumból, Spanyolországból, Fehéroroszországból, valamint Kuwaitból, Vietnámból, Indiából, Malajziából és Dagesztánból érkezett művészek munkáival. A szervezők szerint a kiállítás különlegessége a sokszínű nemzetközi alkotógárda. A tárlat a nyári időszakban várja alá. Olvasható a múzeum közösségi oldalán. Zaklatás miatt emelt vádat az ügyészség egy Zala-Szentgrót környékén élő férfi ellen. Az 50 éves gyanúsított tavaly összesen majdnem 300 alkalommal hívta telefonon volt élettársa húgát, mert a nő segítségével próbálta felkutatni korábbi párját. A sértett a legtöbb hívást nem fogadta, ezzel is jelezve, hogy nem kíván kapcsolatba lépni a férfival. A főügyészség tájékoztatása szerint a rendszeres és nem kíván telefonhívások már zaklatásnak minősülnek. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban. Különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza. Zalai vonatkozás is helyet kapott a Néprajzi Múzeum új időszaki tárlatán. A Vágatlanul törékeny fényképek valósága című kiállítása az 1910-es évek vidéki fotográfusait mutatja be, köztük a nagykanizsai Matea Károly műtermét is. Az anyagot a Túri György Múzeum történésze Kunin Zsuzsa válogatta és dolgozta fel. A különlegesség, hogy eredeti vágatlan üvegnegatívokat láthat a közönség, amelyek a portrékon túl a műtermi környezet részleteit is megőrizték. A kiállítás július elejéig látogatható Budapesten, írja az Alakocka. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható az általában kevés pátyol és gomoly felhő mellett. Csak kis eséllyel fordulhat elő leginkább egy zápor, zivatar. A nyugati szél többnyire mérsékelt marad. Reggel 6 és 15, délután 23 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Indul az

0: 9 óra után vagyunk pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Csővász.
0: Hello, bello, drága hallgatók. Azt mondja, hogy szeretnék elbúcsúzni 6 év után, nem sokára visszatérek a munkavilágába, így már nem foglak tudni téged hallgatni reggelente. Köszönöm ezt a 6 évet, a beolvasásokat, a naphallgatói nyereményeket, a kapcsolatot a külvilággal, ahol most ideje visszatérnem, amint lehetőségem lesz rá, belehallgatok a műsorba.
1: Hello.
0: De nem írtak alá, hogy ő ki.
1: 8-ra mész, akkor 6-tól még a tiéd.
2: Miféle
1: vagyunk?
2: Kifogás az, hogy pénzre van szükséged?
1: Igen, vissza tudod hallgatni? Hát azt is lehet.
0: Elküldte ezt az üzenetet 8-szor.
1: Ne tehát, hagyj itt bennünk.
0: Ne hagyj itt, de legalább csak egyszer elég, ha elküldöd. Belátjuk, hogy búcsúzol, értjük, hogy szomorú vagy, de ne légy hülye.
2: Laci, nézzük utána ennek a dolognak, jó? Mert nekem ez kifogásnak tűnik.
0: Igen, kezdődik a nyári szünet, a fiamnak szeretnék elbúcsúzni 6 év után, ugye ezt írja. Már a nyári szünet is kezdődik, a fiamnak szeretne elbúcsúzni. Jó, nem baj, csak tényleg nem kell azért ezt sokszor elküldeni. Itt még nagyon sok kapcsolatos SMS egyébként ugye az előző témánkra vonatkozóan. És...
1: illetve egy nagyon fontos dolog, a kérlek hoz 1 kiló mirelit zöld borsót, köszi, nem lesz zöld borsó, mert nekünk küldted. Jó, tehát ez egy fontos dolog. Valaki igen. Ide írta nekünk.
2: Hát akkor ennyit erről.
0: Igen. Abszolút, ja. Úgyhogy igen.
1: Fogalmad nincs, mit olvastam.
0: Nem, semmit. Nem tudom, mert én meg közben más olvastam meg, így megpotáltam össze itt a dolgokat. Nem olvastam, mi van a zöldborsóval?
1: Sem, valaki nekünk küldte, hogy vigyünk 1 kiló zöldborsót, de mondtam, hogy nem lesz, mert én nem járok ma arra.
0: Ja.
1: Valakinek szerette volna elküldeni.
0: Most történt baleset a budai rakparton, az északi irányban, a Margit hídnál. Hatalmas a torlódás. Köszönjük szépen. Oké, szia, jó, hogy itt voltál. Ennyi. Zárja valaki az előző SMS-t. Igen. Ne legyetek egymással könyörtelenek. Ez lehet, hogy egyszer a ti SMS-eteket fogjuk beolvasni. Az nektek úgy abban a pillanatban akkor az fontos lesz igazából. Mi örülünk, ha ilyen kisebb-nagyobb történeteket egy rövid SMS erejéig megosztotok velünk, hogy jöttök, mentek, mi történik veletek. Nyilván nem mindenki életében minden pillanat fontos, de amikor valami lezárul, vagy elköszöntők, azokat úgy szeretjük. Szeretjük beolvasni, hát ez egy ilyen közös dolog.
2: Hát most ilyen napja van Balázsnak, de holnap nem biztos, hogy ez lesz.
0: Ovulálok, akkor mindig egy kicsit érzékenyebb vagyok. Ilyenkor van egy petérésem, ez ilyenkor eljutnak ezek az SMS-ek.
2: Könnyű, ilyenkor érzékenyül.
0: Igen. Szóval ez ilyenkor könnyebben átmegy rajtam. Na, szóval, hogy karateedző, ugye erről mondtuk, hogy beszélünk, mi is foglalkoztunk az üggyel, ugye ez a kalandparkban fellökött, felrúgott kisfiú. Ez a Szolnoki kalandpark, pár évvel ezelőtt ugye felrúgták ezt a kisfiút egy kalandparkban, mert ő valamit nem akart megcsinálni.
2: Félt
0: fölmenni valahova, igen. Egy karateedző elvitt egy csapatot, ugye, hát tulajdonképpen kalandparkba.
2: Ez a kötélpályás téma, amikor tudod, ilyen bukusisakokban ugye mennek ezeken a drótkötéleken, és akkor fel kell mászni magasra, és a kisfiú bestresszeltettől nem akarta bevállalni.
0: Nem akarta bevállalni, oda ment a karateedző, és egy combrugással úgy rúgta föl a gyereket, hogy a gyerek megpördült a levegőben, összeesett, és hát a szívet kivacsarodik, mert látod, hogy fekszik a gyerek, ő meg elsétál.
2: Majd még általában leöntötte vízzel is, biztos, ami biztos.
0: Aha. Na és most megvan az ítélet, kíváncsi vagyok csak, hogy mit mondtok, ugye? Itt azt mondják, hogy óriási felháborodást váltott ki, és ugye felfüggesztett börtönbüntetést kapott ő igazából. Azt mondják, hogy igen, az oktatási edzősködéstől eltiltották, pénzbüntetést is kiszabtak rá, és hát az ítélet nem jogerős. Mindenki 3 nap gondolkodási időt kért, mind az ügyész, mind ugye a vádlott képviselője.
1: Ja, akkor még senki nem menne ki a döntésnek,
0: igen.
1: Hanem kicsit gondolkodnak.
0: Egy év letöltendő, súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt
2: 3 év
0: próbaidőre felfüggesztve.
1: Tehát ha nem csinál semmit 3 évig, akkor ez nincs.
0: Akkor ez nincs.
1: Igen, de ha bármit elkövetsz, ha más bűnt követsz el, tehát mondjuk közlekedési vétséged van, vagy akármicsoda, akkor
0: számít.
1: Azonnal 1 évre be.
0: Attól függ, hogy mit csinálsz, de minden számít. Aha. Tehát szerintem nem ugyanolyat kell csinálnod.
2: Tehát itt szerintem ugyanabban a műfajban kell valamit elérned ahhoz, hogy ebben legyen.
1: Nem, azt mondja, hogy nem.
0: Most nyilván lehet, hogy lesz egy gyors hajtásod, az nem váltja érvényre.
1: De ha mondjuk betörök valahova, ha azonnal, akkor
0: abban a pillanatban a próbaidőd az jogerőssé válik.
2: Hogy éreztek ezzel az ítélettel kapcsolatban, hogy sok, kevés, elég?
1: Kevés. Na, szerintem nem, az, hogy nem letölt. Tendő, ugye itt most a védekezésben benne van, hogy nem rúgta föl, ez egy lábsöprés volt, mert azt a karatésok használják. Igen, aki látta a videót, hogy a gyerek hogy pördült meg, és hogy esett hát el, annak szerintem az tök mindegy, hogy lábsöprés vagy nem. Én egy kicsit a népharaggal vagyok, hogy hogy ezt felfüggesztett, most meghúzod magad.
2: Én jobban örültem, hogy a kevesebbet kap, de letöltendőt. Tehát, hogy mindenképpen azt szeretném, vagy azt érzem, hogy azt érezném igazságosnak, hogyha mondjuk nem is lenne mondjuk egy teljes év,
1: hanem fél
2: legyen
1: év.
2: Egy fél év, de akkor a fél év az legyen frankó, de akkor frankón legyen letöltendő, mert szerintem pontosan az ilyen embereknek az az egyetlen dolog, ami hatása az a fejlődésére, az, hogyha megérzik a saját bőrükön a kárt. És én azt érzem, hogy rajta most tulajdonképpen akkor nem lett semmi.
0: Hát ezért szerintem az 5 évre eltiltás a karatéval kapcsolatos, a munkád, a megélhetés, az oktatási tevékenység, edzősködés, bemutató, versenyzés, tehát ez, aha, tehát teljes ledulázás.
1: Szóval újra kell építeni az életét.
0: Szerintem azért ez egy kemény ítélet abból a szempontból, hogy lehetne szigorítani, vagy töltse le, de közben azért az ő életére is, egzisztenciájára, a megélhetésére is hatással
1: ő
0: van.
1: Ő folytatta a karateedzősködést azóta?
0: Hát gondolom, amíg nincs jogerős ítélet, addig te egyébként folytatod, másképp, hogy kimarad nálad, mit szólnak a szülők, milyen híred lesz ott a városban, ahol ez megtörténik, valószínűleg eltűnnek a tanítványok, meg minden gyerek kiveszi, vagy minden szülő kiveszi, de azért itt ugye 5 évig te nem csináltad azt, ami ezért tesz. Az oktatás, edzősködés, bemutatás, versenyzés, pénzbüntetés. Ugye ez még nem jogerős, tehát ez fontos. Ez gondolom nyilván, ha az ügyész fellebez, megy másodfokra.
1: És akkor... Most három nap gondolkodást kért mind a két fél, abban szerintem benne van, hogy elfogadják.
0: Aha.
1: Mert hogyha ezzel nagyon nem értesz egyet, ott a bíróságon jelzett, hogy én ezt nem fogadom el. És akkor jön a másodfok.
0: Igen.
1: Ha most nem jelzi senki, akkor ez lesz a végső döntés.
2: Szerintem ugye itt az a kérdés, hogy most az anyuka, hogy hogy érzi magát, hogy mit szeretne kihozni ebből a helyzetből, hogy szeretne, hogy legyen súlyosbítás, és a többi, mert tulajdonképpen akkor az elítélt, vagy a vádlott, nem tudom mi a jó szó most erre, ő azon kívül, hogy nem csinálhatja többi ezt, mondjuk 5 évig nem csinálhatja ezt, igazából rajta pontosan milyen szigorítás, vagy milyen következmények vannak még. Mert de szerintem önmagában a karrierje akkor tönkrement, akkor kikerült a videó netre.
0: Igen, ő már akkor lemondott egy csomó mindenről.
2: Tehát ez ott megállt.
0: Igen,
2: az ott
0: igen. Ő akkor már lemondott minden tisztségéről, amit betöltött, ugye a karate szövetségekben, mit tudom én, tehát az automatikusan. Igen, 8 tárgyalást tartottak az ügyben. Azért ez is milyen megdöbbentő,
2: iszonyatos,
0: nem?
2: Iszonyatos.
0: Tehát, hogy ez a gondolod, hogy az egész ítélkezés, meg a bíróság, meg a tárgyalástűzések, meg az időpontok, meg a túlterhelés, hogy ezt miért nem lehet? Nyilván szakértői vélemények is benne vannak, szakértői véleményekre várik. Kell igazságügyi szakértő, bocsánat, csuklottam. Igazságügyi szakértő fél év, egy év túlterheltek, de hogy amikor van egy ilyen, akkor az megy 2 évig egy ilyen per, 8 tárgyalás. Milyen sérülés, a szakértő mit mond, az orvos mit mond, a pszichológiai vizsgálat, a gyerek maradandó sérülése. Tehát milyen hosszú, egy ilyen részletes bizonyítási eljárás. Ebben ez a megdöbbentő. Van egy videófelvétel, egy felnőtt felrúg egy fiatal gyereket, ugye? A vádlott tagadja a bűnösségét, mindenre hivatkozik. És ez 8 tárgyalás egy ilyen ügyben. Felfoghatatlan.
2: Az én problémám magával cselekedette azon túl, hogy soha nem ütsz meg egy gyereket, vagy soha nem csinálsz ilyet, de hogy ugye ezt a karate seprő ilyen mozdulatnak írták le, ahogy ezt a rúgást. De hogy valójában, hogy a karatének egy szenszei szempontjából nem arról kéne szólnia, hogy átlag feletti rezilienciám van az éles stresszes helyzetével kapcsolatban, hogy minden helyzetben tudok uralkodni az elmémen, hogy mindig megfelelően viselkedem, nem, hogy van egyfajta egy ilyen attitűd, amit így elvársz azoktól az emberektől, akik harcművészetet gyakorolnak, mert ez nem csak egy fizikai dolog, hanem ennek van egy nagyon durva ilyen elméleti háttere, egy nagyon durva ilyen spirituális része is, nem?
0: Hogy
2: és
0: nem?
1: Nem használod támadásra, ugye? Igen. Ezt tanítják.
0: Hát meg
1: nem?
0: Gyereket nem, meg igen nem így fegyelmezel, igen. Nem így mutatsz erőt.
1: Most kicsit visszatérve csak arra a dologra, amit te mondtál el, hogy az elég nagy büntetés, hogy ugye 5 év.
0: Nem csak azt mondom, hogy pluszba ezt is megkapta. Tehát, hogy ez pluszban ez is van.
1: Kapta, ugye most az a hír járja, hogy ők elköltöztek, vagy el fognak költözni Magyarországról is, ahol újra kell építeni az életét. Hogy a büntetésnek mindig kell egyrészt ugye példát statuálni, másrészt valamiféle megnyugvást hozni annak, aki ezt elszenvedte.
2: Így van.
1: Érted?
2: Így van. Tehát kapjon visszaigazolást azzal kapcsolatban, igen, hogy megérte elmenni a 8 tárgyalásra, megérte szanakszot szedni 2 éven keresztül,
1: ott van
2: megérte kiállnom
1: meg
2: a gyerek, és igen, és hogy ez most egy, tehát legyen kimondva az, hogy ő egy áldozat, a másik pedig egy bűnös, egy elkövető, és legyen a bűnös bűhődjenek.
1: Bűhődjenek meg, igen. És ezt nem, én ebben nem nagyon érzem ebben a büntetésben.
0: Aha.
1: Tehát majd fölépíti az életét, igen, egy csomóan csináltak ilyet, hogy elhagyták az addigi életüket, és fölépítettek egy újat. Nem könnyű feladat, de én se érzem azt, hogy ez olyan súlyú büntetés, hogy az anyuka meg a gyerek azt mondja, hogy jó.
2: Ez a fickó önként felvállalta azt, hogy más gyerekek re vigyázni fog, elviszi őket, és gondoskodik azoknak a fizikai és a lelki jólétéről azokon a napokon, amikor ő tábort tart. Ez az anyuka, aki amúgy egy dolgozó nő, rábízta a kisfiát erre a férfira abban a tudatban, hogy ez egy megbízható ember. Innentől kezdve, ha saját hatáskorán belül elkövetett ilyen visszaélés, vagy ilyesmi, tehát, hogy már hogyha csak simán az lett volna, hogy tockon veri, nekem még az is kivette volna a biztosítékot, de ez, ami itt történt, hiába volt rajta a bukós isak, meg ilyesmi, ez megalázó volt, visszaélés volt, és felfogadatlanul túlkapás volt.
1: És gondolj bele az összes többi olyan szülőbe, akinek van esetleg ilyen ügye, és most azt fogja mondani, hogy ezért járja 2 évig bíróságra. Kicsim, inkább kiveszlek erről az edzésről, vagy bármilyen gyerekbántalmazással kapcsolatosan. Érted? Ez egy gyerekbántalmazás. Itt példát kellett volna statuálni. Ezután azok a szülők, akik most ezen gondolkoztak, hogy elinduljanak ezen az úton, azt fogja mondani, hogy ezért járja 2 évig, hogy kapjon 1 év fölfüggesztettet. Minek?
0: Igen, abszolút.
1: Ez
0: igen,
1: mondhatja annak, rossz az üzenet.
0: Igen, annak is igaz, annak azt mondja, hogy valójában itt írja, hogy semmilyen büntetés nem kapott valójában. Ugye, mert hogy a börtönbüntetés megúszta, elköltözik és éli tovább az életét.
2: Én ezt el tudom fogadni, hogy ez nem egy, de nem lehet egy ilyen dolgot valakit évekre leültetni, de szerintem még az is példamutató lenne, hogyha legalább egy hónapra leültetnék, őszintén. Tehát, hogy igenis menjen be a börtönbe, adják rá a rabruhát, üljön ott a padon azokkal az emberekkel, akik ilyen dolgokat csinálnak, és gondolja végig ezt.
0: Igen. Abszolút jó, hát meglátjuk még, lesz másodfok, mi a helyzet, ez még ugye nem végleges, tehát az első fok az még azért nem az, de igen, döbbenetes az igazságszolgáltatás lassúsága is ugyanakkor, meg az egész eljárásrend.
2: Szerintem sokunkat, ami felbosszant, ugye, hogy elkezdtek érvelni, hogy ez miért nem probléma. Neki akkor azt kellett volna mondani a legelső kanyarban, hogy srácok, elborult az agyam, nem vagyok való gyerekek közé, hibát követtem el, igen, felrúgtam ezt a gyereket, és ezért bűhődnöm kell.
0: De ő ezt nem mondta.
2: Tehát és ő, ezt nem mondta, ő, és, ugye, és igen, és ez a probléma, ugye.
0: A legnagyobb baj, hogy ő végig egy ilyen tagadásban volt, igen, amit hallottál, igen, meg láttál, hogy igen, hogy ő ezt nem érti, és mivel a probléma, és egyébként ez nagyjából belefér. Tehát, hogy ő a megbánásnak így nem nagyon.
2: De ez az, ami miatt ezt érezzük mi meg a másik oldalról, hogy azt érezzük, hogy ez még mindig nem elég, mert ő mindig nem érti, és amikor egy ügyvéd elkezd amellett érvelni, hogy ez csak egy technikai mozdulat volt, ami szinte a szeretetnek a jele, nem is értem, hogy ti miért nem látjátok, akkor az nekem nem azt tükrözi, hogy ez a férfi megértette a cselekedetének a súlyát.
0: Abszolút, abszolút, igen. Jó, megnézzük még a másodfokot, és akkor beszélünk úgyis róla, csak ezt le akartuk követni, mert mi is foglalkoztunk ugye 24-ben ezzel az ügyel. Na, viszont van itt még valami, amit már kettő napig üldözünk, és most már szeretnénk kibogozni, hogy itt volt a Metallica, ugye? Itt volt a Metallica, és te kim voltál pont azon a koncerten, és kiderült, hogy a bassgitárosuk egyébként nagyon szereti mindig az adott ország zenéjébe beleásni magát, és kiválasztanak egy dalt az adott országban, amit eljátszanak, és hogy ők csütörtök este zenéltek egyet, aztán szombat este, és csütörtökön egy pokolgép dalt választottak ki.
1: Igen, nem felismerhető módon, de ez egy pokolgép nóta volt.
0: Igen, igen, igen, igen, igen, igen.
1: És ilyen nagyon nagy rajongónak kellett lenni, és akkor itt ki is húzom magam, mert én fölismertem, viszont a környezetemben álló nagy rockerek meg metalisták nem ismerték föl ezt a dalt.
0: Na várj, hallgassuk meg akkor, mit játszott a Metallica, és mi az eredeti dal, hogy ez a pokolgép totális metal című dala volt, ugye? Na, csak akkor megmutatom először az eredetit. Tehát ez a... Ú, de rosszul, ez monóba szól.
1: Hát ez ezer éves. Ez még ősrock.
0: Atya, és figyelj, ez egyik fülemen szól, csak ez monóba van. Na, itt van, most megjött.
1: Most megjött. Ezt a részt egyébként gyönyörűen abszolválták, tehát idáig jó volt.
0: Totális metal, ez a dal.
1: Hát ez igen, 80-as évek. Totális metal. Totális metal.
0: No, oké, ez az eredeti. Ez volt a totális metal is. Ezt a Metallica valahogy kiválasztotta, és tisztelegve egyébként a magyar közönség előtt, meg a magyar metalzen előtt, ők lejátszották ezt a dalt, mutatom, hogy. Ez rendben van.
1: Ez megvan, igen. Ugye itt nem lesz dob, csak ketten vannak a színpadon.
2: Ez egy kicsit más a hangzás.
1: Igen, hiányzik belőle ez az, de ez a gitár riff, ez még rendben van, ezt tökéletesen leszették. És akkor jön a szöveg. Mindjárt. Tarálás oké?
0: Okay? Jól zúzzák azért. Mondja, hogy totális betál.
1: Totális.
0: Bocsássuk meg neki, hogy nem tudja teljesen helyes magyarsága kimondani azt a szót, hogy totális. De nyomja, hogy totális metál.
1: Persze, végig
0: hát ez nagyon cuki. iszonyat jó arcod. Azért a dobasz kellene bele. Persze. Tehát ugye mi a Lars pihent, hogy elküldték, vagy mondták, Lars, ez neked túl gyors, ezt nem tud eldobolni. A Lars azért nem a világ legjobb dobos, ezt tudjuk róla, hogy, hogy azért ő csúszkál ide-oda. Szóval nem szerintem, egy nagyon pontos dobos a Lars.
1: Szerintem ilyenkor ők lemennek fújni.
0: fújnak egyet, mi? Na, és arra gondoltuk, hogy felhívjuk a pokolgép egykori frontemberét, a Kalapácsi Józsi, csak hogy mondjál, hogy azért ez neki milyen érzés, hogy egyszer csak ott áll egy Metallica, és teljesen váratlanul előhúznak egy pokolgép dalt, a totális metal pokolgép feldolgozás. Vagy hát a pokolgéptől a totális metal Metallica feldolgozásban. Hello Józsi, jó reggel, ciao.
3: Hello, jó reggel.
0: Ciao, ciao. Te nem voltál ott a koncerten, azt hallottuk, hogy te nem is tudtad ezt.
3: Nem, de szinte időazonosan jöttek egyből a videók, úgyhogy folyamatosan hallgattam különböző irányból a különböző minőségű felvételeket.
1: És felismerted, várjál.
0: Igen, te felismerted a dalotokat?
3: Hát mivel eleve számítottam is rá, hogy akkor a miénk, hogyha már küldik nekem, úgyhogy felismertem persze. De egyébként a felismerhetőséggel nem a felismerhetetlenségéről nem a Metallicát gondolom, hogy tehetne, hiszen ezt a dalt nem lehet jól. Tehát most azoknak, mert tudom, hogy egy csomóan meg akartak engem védeni a trollok azzal, hogy azt mondták, hogy tényleg szarul játszották, nem játszották szarul. Ezt a riffet, ha eljátszod önmagában, ilyen stadion körülmények között, ennyit hallani belőle. Ráadásul fönn a színpadon ez még borzalmasabb lehet, egymástól 100 méterre levő hangfalakból jönnek mindenféle visszacsatolások, tehát ott valami iszonyat káosz lehet, és ezt a részet is szerintem tökéletesen megugrották a skacok. Egyszerűen tehát, hogy jössünk el, hogy a kommentelőknek köszönhetem ezt az egész már lassan botrányát dagadó dolgot. Valójában én annyit írtam, és nem is a Metallicáról, hanem egy bizonyos cikkről, egy ilyen bulvár cikknek nevezném cikkre, reagáltam, hogy hiányzott belőle a dob, anélkül nem lehet érteni.
0: Igen,
3: ezt a témát.
0: Az nagyon hiányzott. Pont ezt találgattuk mi is, hogy hol volt a Lars, de Lars azok annyira elfáradt, hogy ő lement fújni, és azt mondja, hogy oké, játszottuk el ezt a magyar dalt, ő pihen.
3: Hogy egy kicsit a többiek pihenjenek, ők pedig elbótkodnak egy kicsit. Egyébként tök megtisztelő, és még most sem térek magamhoz a döbbenettől, hogy egyáltalán ebben a nagy kupacban megtalálták ezt a dalt. Tehát, hogy azért az elmúlt 40 évben, ez 40 éves ez a dal, az elmúlt 40 évben azért született, vagy nem tudom hány millió magyar dal, és pont így erre is rátaláltak. Tehát, hogy ez elképesztő.
0: És hogy a bassgitáros nyomja a szöveget? Tehát ő fölírta magának, hogy metál, és olvasva próbálják
2: mondjuk
0: elénekelni.
2: Mondjuk ki, meghajolt előtted a Metallica.
0: Igen, ez nagyon menő.
3: Hát, én meg meghajlok a nagyságuk előtt, tehát borzalmas, óriási élmény. Most küldte át nekem a lányom, mert valamit beszélt a Körk valami nyilatkozatban, ugyane ezekről a tényekről, és átküldtem a lányomnak, hogy fordítsa már le, mert ő tud ilyenül. És átküldte, a Körk elmeséli, hogy a Rob ilyen iszonyatos nagy munkát fektet abba, hogy kiválassza, rengeteg dalt hallgat meg, elemzi a szövegeket, a tartalmat, az izét, meg mit tudom én, és most küldte át a lányom a szöveget, hogy mit,
0: a bassgitáros csávó, ő elmondta, ő ezt lenyilatkozta, hogy ő minden országban nagyon beleássa magát, és hogy meghallgatja a szövegeket, a dalokat, és hogy ők ezt csinálják, hogy mindenhol kiválasztanak valakit. De ez tök nem véletlenszerű, hanem ez egy komoly kutató munka előzi meg. Tök alázatosan állnak a metálzenéhez. Iszonyatosan jó arcok. Na jó, akkor meghatott egy kicsit tulajdonképpen, azért ez menő volt. Akkor te is azt mondod.
3: Nem kicsit hatott meg, tehát ez nagyon hatott meg. Ami nem hatott meg, az hogy már megint nem értem ezt lehet, hogy ti jobban tudjátok, hogy ez a bulvár hír, az miért híresebb, mint egy csomó nagy dolog történik az emberek
0: életében. Igen, mert téged már úgy hozták a nyilatkozatot, hogy te ezzel nem voltál elégedett, neked ez nem tetszett, és ez
3: igen,
0: nem volt.
3: Igen, hogy én megmondtam, mi a baj. Tehát ilyeneket olvastam a bulvár sajtóban, én megmondtam, hogy mi a baj a Metallicával. Könyörgöm, hát jó, hogy nem, már miattam fognak feldomlani. Tehát, hogy
0: igen, ezt olvastuk mi is. Ezért is akartunk megszólaltatni, hogy mi nem vettük komolyan, csak láttuk mi is, hogy egy csomó már úgy hozták le, hogy te morgolódtál, hogy ez egyébként nem jól adták el, és nem volt jó dal. Közben nem ezt mondtam, csak az, hogy hiányzott a dolog. Igen, jól van, na mi is csak egy rövidre hívtunk igazából, de nagyon köszönjük, hogy itt voltál, tök jó arc vagy, mert mi nagyon örültünk ennek.
3: Akkor, Ráértek, akkor élőben eljátszuk szombaton a Fezenen.
0: Na, jó tessék!
2: Na, ez a beszéd, ez a beszéd. És kikre számítasz még, mint ilyen tribűt zenekarot, hogy esetleg előkerülhet, mert az Aerosmith, vagy Guns N' Roses?
0: Ki fog még ja, pokolgépet nyomni?
3: Figyelj, volt már erre példa, hogy Magyarországra jövő külföldi sztárzenekar, jó, nem ekkora, mint a Metallica, de például annak idején a Munzaró, ők föl is hívtak egyébként, és aztán fölhívtak a színpadjukra is. De hogy a Munzaró, amikor a Gotika Fesztiválnak a headlinerei voltak, akkor aznap a Hartmann Kristófon keresztül megkerestek, hogy vajon elénekelnék-e velük valamit. Egyébként ők is a totális metált akarták, ezt ott a helyszínen derült ki. És aztán mondom a helyszínen, jó, hát de ahhoz kellene a Nagy Filatja is, azt már nem tudtuk hirtelen elő keríteni. Úgyhogy,
0: mondom, de ők is a totális metált szedték ki, tehát akkor ebben van valami ebbe a dalba, ha ezt tűnt külföldi zenekar, valamiért erre akad rá, erre a dalra.
3: Konkrétan ők azt mondták, hogy az egész lemez zseniális, de a totális metál az nagyon. És akkor mondtam, hogy a Nagy Filaci már nem előszedhető ilyen hirtelen, de valami más dalt nem tudnak azt mondani, dehogy nem, hát tudják az egész lemez kívülről, belülről. Tehát, hogy
0: ők simán eljátszak. Azért ez menő.
3: Hát, és azért még tudnék mondani, az Arseneminek a basszusgitáros, a Sally DiAngelo, az is ilyen ős pokolgép fan.
0: Nagyon menő. Nagyon menő. Jó, akkor Szombatfezen? Szombatfezenen vagytok? Szombatfezen. Oké, hírét vittük. Nagyon köszi, ja, meg örülünk, hogy hallottunk róla.
3: Totális metál.
0: Totális metál a projekt neve. Köszi, vigyázz magadra, köszi, Józsi. Köszönjük szépen, csáó, Kalapács Józsinak, köszönjük szépen. Egyébként tényleg így hozta le a Burvár, hogy nem tetszett neki Morgott, és hogy szó nincs erről, hogy mennyire kifacsarják, nem?
2: Viszlát riposzt.
0: Igen, rest in peace, riposzt, igen. Jövünk mindjárt fél 10 pontosan.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
3: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 990 000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt!
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
9: Ne próbáld ki otthon!
8: Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is tett!
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az abban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
0: Reklámot hallottak.
12: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megújult a kiskanizsai iskola, mobil alkalmazással bővült a Nébi országos károsító monitoring rendszere, új játszóteret avattak Várvölgyön. Köszöntöm Önöket, Sós Kata vagyok. Három új kerti kiülővel bővült a kiskanizsai általános iskola udvara egy szülői felajánlásnak köszönhetően. Az intézmény közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy helyi család 3 asztalt és 6 padot adományozott az iskolának. Az új kültéri bútorok egyszerre mintegy 30 gyermek számára biztosítanak helyet pihenésre, beszélgetésre vagy közös foglalkozásokra. Jó idő esetén akár tanórák megtartására is lehetőséget adnak a szabadtéri kiülők. Az iskola kiemelte, az adomány nem csak kényelmesebbé teszi az udvart, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy a diákok több időt tölthessenek a szabadban. Mobil alkalmazással bővült a Nébi országos károsító monitoring rendszere. A fejlesztés a szőlő aranyszínű sárgaságát terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni hatékonyabb védekezés segíti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában. A szőlős gazdák a legfrissebb adatok alapján tervezhetik a növényvédelmi kezeléseket.
1: 13 év után ismét játszóteret avattak Várvölgyön. A településen befejeződött a játszótér felújítása, amelynek eredményeként modern és biztonságos közösségi tér várja a gyerekeket. A több mint 9 millió forintos fejlesztés a versenyképes járások program támogatásával valósult meg. A korábbi játszótér helyén új játékokat és korszerű környezetet alakítottak ki, amelyet a gyerekek az átadást követően azonnal birtokba is vettek. A település vezetése szerint a beruházás nem csak a gyermekek kikapcsolódását szolgálja, hanem a családok számára is fontos találkozó helyé válhat. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Csak kis eséllyel fordulhat elő leginkább egy zápor, zivatar. A nyugati szél többnyire mérsékelt marad. Reggel 6 és 15, délután 23 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
4: Rádió 1! Itt
5: na,
4: vagyunk.
5: Lenyeli!
6: Nem.
5: Kis csemege, kis csemege.
4: Ez még a fagyisunktól, Ádámtól van. Nagyon, itt hagyott nekünk egy pár dobozzal. Fú, Eszter, rátaláltam éhítőben.
6: Az volt, hogy itt éppen pihenőmet töltöttem a szobánkban, amikor rájöttem, hogy melye?
5: Egyszer csak kopogtak belülről a hűtőajtó.
4: Azt mondta, kisgazdám, itt vagyok.
6: És azóta Balázs 2 kanállal nyomatja, kicsivel és nagyjal vegyesen. Nem.
4: Pisztáciás.
6: Van még ahonnan ez, csak ennyit szeretném mondani nektek, fiú. Wow.
4: Nem bírom megenni. Nem kell. Benevezel a másik fejére?
6: Persze.
5: Nem kell neki plusz kanál.
6: Zsú kollégista volt, az tuti. Ez az attitűde. Yeah.
4: De még talán van a mélyhűtő egyébként, gyerekek, egyetek fagyit. Nagyon durva, ami van. Na de vissza a műsorhoz. Ja, sziasztok, drága hallgatók. Itt vagyunk, ugye megszűnik a riposzt, kocintottunk, ünnepeltünk. És hangot adtunk sarkos véleményünknek ezzel kapcsolatban, hogy mit okozott az ő, hát hogy is mondjam, csak jelenlétük. Meg úgy egyáltalán, tehát ez a riposzt metropol bors jellegű dolgok. Mit mondtak? Szóltunk erről néhány mondatot. Megemlítve nyilván a utcán maradt embereket is, akikért kár, meg sajnáljuk őket, de maga az orgánum az Igen, ott, ahol égnie kell, de tényleg, borzalom volt. És hogy miért maradtál az exeddel, találtunk egy cikket, ami összeszedte azokat az indokokat, amiért az ember menne marad valamilyen kapcsolatban, és most nem feltétlen házasságban, kapcsolatban, szerelemben, fiatalkorban, időskorban, és megnéztük, hogy hallgatóink mit írnak az ügyben, hogy ki miért van a párkapcsolatában. Hát itt 8-10-15 éves történetek is jöttek egyébként, hogy addig ideig bírta valaki. Átnéztük és megnéztük a kifogásokat.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
4: Azért ebben van egy nagy megkönnyebbülés, és nem az, hogy emberek az utcára kerülnek, nem az, hogy újságírók, ha a riposzt, hát nem tudom, hírszerkesztőt újságírónak mondjuk, de hogy ők azért mennyit rohasztottak azon, hogy milyen lett a közbeszéd, hogy mennyi álhírt, hogy mennyi szemétséget, hogy mennyi hazugságokat jelentettek meg. Tehát Molnár Miklós tényleg szégyelje magát addig, amíg ott volt a Riposztban, nem tudom, hogy az utolsó időket megélte, hogy ő ezen nevét adta, és ő ebben dolgozott. Ugye a riposzt.hu, a metropol.hu, ezek a weboldalak megszűnnek, és felfüggesztik, és a Bors megy át, ugye nyomtatott kiadásból megy át online. Szóval, hogy azért, na, azért van, amikor az ember így médiamunkásként így egy kicsit fellélegzik, és azt mondja, hogy igen, szomorú, amikor emberek vesztik el a munkájukat, nagyon szomorú, hogy emberek, sosem jó, családos emberek ott dolgoztak, de közben van némi örömérzeted abban, hogy ezek a szennylapok, ezek a mindenféle kontroll nélkül össze-vissza hazudó, mocskolódó, engem is egyébként személy szerint a riposzt nagyon sokszor lejárató, a magánéletemben turkáló, a címemet, a házamat lehozó, kezedbe vetted ezeket a szennylapokat, undorító hazugságok minden nap, és ha ez egyfajta tisztuláshoz vezet, az tökéletes. Én értem, hogy egy bulvárlapnak mi a feladata, de hogy az Ómolnár se tud mindig amögé elbújni, hogy mi bulvár vagyunk, mi ezt megtehetjük be, hogy a Sun is ezt csinálja Nagy-Britániában meg hasonló. Ez még azt a szint, nem hogy azt a szintet se ütötte meg, a legeslegalja volt. Tehát a Metropolé Riposztér egy percig nem sírok. És tökre örülök, hogy ez megtörtént.
5: Igen, a bulvárnak is azért, ennek a fajta bulvárnak is lehet egy határt húzni.
4: Hogy ne? Folyamatosan hazugságokat közöltek.
5: És úgyhogy... azoknak az újságíróknak, akikben egyébként van ez a vér, hogy újságírói vér, azoknak tényleg kívánjuk, hogy legyen egy rendes munkahelyük, ahol rendes híreket lehet csinálni, rendes híreknek lehet utána járni.
4: Amennyi ebből az újságírásból megmaradt.
5: Ott volt, így van. Igen. De hát, ha van ilyen.
4: Na igen, szóval nem, egyszer nem tudom sajnálni. Te mit gondolsz erről, Eszter? Én gondolkozom ilyenkor az elhallgatásod és a csöndben léted, amikor nagyon ritkán vagy csöndben.
6: Azt érzem, hogy nem lett volna szabad beleszólni ebben a monológban, mert ennek volt érzelmi töltete, és hogy most és hogy ezt majd egy az egybe fogja lehozni a 444, úgyhogy
4: nem akartam. Vagy te gyáva!
6: Nem akartam megakasztani.
4: Ha te felszálltál erre a hajóra, süllyedjél egyedül, el kell ne idézzen a 444. Még kicsit, fostos szagot érzek, valaki befosod gyerekek, vagy
5: ott áll egy gyögyör színlét, és vagyok.
4: Én azt látom, csak így elhallgat, és elnéz a levegőbe.
6: Nem, ahogy olvastam a kommenteket, csak rendszerültem, hogy azt kérdeztem, de most mondd azt, hogy hazudok-e. Hazudok, vagy nem hazudok. Ezt így fogják kikopizni, és mindig az, hogy én bármi okosat mondok, azt így elfelejtik, az nem kerül bele sehova. Tehát teljesen mellőzött információ, amit a Feresi Balázs mond.
4: Sok volt, túlszaladtam, mondjam még.
6: Nem, teljesen igazad van. Alul is lőtted, mert valójában az, hogy az embereket ilyen formán tartják felszínen, tehát ugye lehetőleg gyengébb, vulnerábilisabb dolgaikkal kapcsolatban, ez szerintem visszataszító, és nagyon rontja amúgy szerintem az embereknek így a hangulatát is. Tehát akkor ránézel egy címlapra, és azt látod, hogy köldökében találtuk meg a, nem tudom, több petiker szalkumás unokatestvérét, akkor nem azt érzed, hogy így van értelme komolyabb dolgokról beszélgetni az emberekkel, hanem azt érzed, hogy úristen, mi mindig itt tartunk.
4: Igen. És embereket járattak rá, és a magánéletükbe vájkáltak.
6: Mindig az volt a kimondott szó, hogy viseld el, mert híres vagy, ezt vállaltad. És ez szerintem olyan gusztustalan dolog, mert nem ezt vállaltad. Tehát most akinek van valami produktuma, nem annyi a produktum, hogy híres, az nem azért csinálja azt, hogy beszélnek róla akármilyen kontextusban, hanem mert szeretne ebben jó lenni. És akkor azt mondod, hogy Balázs, de viseld el, hogy megírjuk a lakcímedet, mert te ezt akartad, amikor te elmentél a Viva TV-hez. És ez nem így van. És ez nem is, és ez teljesen fölösleges ezt így erőltetni, mert ugyanolyan lelke van a Balázs, ugyanúgy érzékeny ezekre a dolgokra, amikor nem is tűnik fel, és ugyanúgy megvisel, és miért kell ezt megcsinálni valakivel? Nagyon sokfajta motiváció van amúgy, ami az ilyen rideg fickók mellett tartja a nőket. Először azt hittem én is mindig, hogy ez ilyen önszeretet kérdése, vagy rossz az értékítélete, de vannak olyan emberek, akik ahhoz vannak szokva, hogy folyamatosan stimulálva van az idegrendszerük, tehát hogy ebben nőttek fel mondjuk, hogy mindig van körülöttük valami cirkusz, vagy egyáltalán megszokják, ez veszik alapértelmezetnek, és hogy azért keresik az olyan férfiakat, akiktől folyamatosan van valami negatív, tehát ez a húza vona, mert azt érzi, hogy ez kell neki ahhoz, hogy működni tudjon. Mert
5: ilyenkor nem is hiszi el a jót. Tehát ha véletlenül ráakad a jóra, akkor azt mondja, hogy úristen, ez nekem tök idegen?
6: Hát torz az értékelése, torz az érzékelése, és azt érzi, hogy ez a jó. Érted?
4: Aha. Igen, az ilyen típus sokszor a jót unalmasnak tartja. Mert igen, ahhoz vagy hozzászokva. Ilyen. Tehát az idegrendszered ahhoz van hozzászokva, hogy állandóan legyen valami készenlét vagy feszkó, vagy és találsz egy normálisan működő, téged szerető a tenyeri hordozó ember, és eldobod azt, hogy nem kell, unalmas. De közben nem unalmas, csak megszoktál valamit, ami százszor durvább. Évekig éltem rossz házasságban, mert gyerekként hallottam, mikor apám azt mondta anyámnak, a mi családunkban nem divat a vállás. Kb. Féltem apám véleményétől, de azóta már divatot teremtettem. Az én hegedűm jó, de a terem akusztikájával vannak problémák, írja valaki. Aha. Egyik nap a pokolba kívánom a férjem, másnap úgy érzem, minden rendben. Váljak el annak reményében, hogy lesz olyan, amikor minden nap szép lesz? Vagy 20 év után ilyen úgy sem lehet? Ezen gondolkodom folyton.
6: Szerintem lehet bármiből bármit csinálni, de hogyha rávársz, hogy ő egyik napra másra megváltozon, az nem fog megtörténni. Magának a pszichoterápiának nem az a lényege például, hogyha struktúrában egy ember elkezd változtatni, tehát mondjuk te elkezdesz terápiára járni, akkor a körötte lévő összes ember kénytelen változtatni, mert ahogy te elkezdesz mozogni, meg változni, ezért nem tud megmaradni a régi struktúra. Szóval én azt szoktam ilyenkor javasolni az embereknek, hogy menjenek el és foglalkozzanak magukkal nagyon célzottan, kezdjék megoldani, hogy mi az, ami ebbe a helyzetbe hozta, mi az, ami itt tartja őt, stb. És utána másfajták lesznek a beszélgetéseitek. Te másra akarsz beszélni, más, hogy akarod intézni a saját dolgod, és kénytelenek lesznek a körülötted lévő emberek veled változni.
5: Na és ha nem tud veled menni, akkor kell lépni.
4: Hát akkor fogsz lépni. Meg akkor már meg föltámad benned az inger, hogy te változtassál, mert tök más perspektívával kezdesz el beszélgetni. Látni. És az új perspektíva meghozza az új megoldást.
6: Így van.
4: Én attól féltem, hogy egyedül maradok a gyerekeimmel, három kicsi volt, nem tudom menedzselni a dolgokat, óvisuli háztartás pénz, aztán amikor lelépett, két hétre kiderült, hogy minden sokkal gördülékenyebben megy, és veszekedése volt. Jók vagytok, nagyon Londonból írta nekünk Zsé.
5: Ezért kell párkapcsolat helyett pár kapcsolat. Nekem négy van.
4: Igen. 13 év, két gyerek, közös hitel, már rég nem vagyok szerelmes, a szex is inkább kényszer, de egyszerűen nem tudok kilépni. Sportolok, nem nézek ki rosszul. Fel is figyelnek rám a férfiak, de borzasztóan félek, hogy milyen lenne a két gyerekkel egyedül, meg hogy kinek kellene egy gyerekes elvált nő, úgyhogy egyelőre marad a hibernált házasság, ami elég bátorságot nem gyűjtök, puszi név nélkül. Nem olvasom.
6: Sok embernek kell egy gyerekes nő. Szerintem már egy gyerekes nő, vagy egy gyerekekkel rendelkező nő, a két különböző dolog. Én mind a kettő vagyok.
5: Szerintem, ha ráadhatsz valakire, akit szeretsz, ott az nem lehet kizárók, hogy van gyereke.
6: Nem, egyáltalán nem. Szerintem az egy másik kérdés, hogy milyen a kapcsolat a gyerekkel.
4: Nem szeretsz bele? Meghallja, hogy nő, gyerek,

0: bélyegezd meg magad, hogy hát nekem gyereke volna fog kelni senkinek.
1: Nekem kell az elvált nő, írja valaki.
2: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Na, még gyorsan egy nap hallgatója, mert hogy van szép ajándéka. Hoppá, várja, hangszóró hoppá, ajándékunk van ittem.
3: Csipet úr visszatért.
1: Csipet úr is visszatért, igen. Igen, igen, igen.
3: Szeretjük őt is.
1: Igen, Csipet úr is visszatért, úgyhogy hívjuk a nap hallgatóját.
4: Balázs.
1: És bemerj sem mondani. Kívánt, de vagy nem mondta. Jó reggelt.
4: Jó reggelt, attól féltem, hogy banktól kerestek, aztán ne, hogy megint beégjek.
3: Van baj? Van baj? Van meg.
4: Ja, nem, csak általában ilyenkor eszek után.
1: Igen, ugye azt mondtál, a Feribe is olvasta az SMS-edet, hogy ezért kell párkapcsolat helyett pár kapcsolat, nekem négy van, ezt írtad nekünk.
4: Ez a biztos, és ezért nem is mutatkoznék be inkább.
1: Nem is akarom, hogy megismerjenek. Mutatjuk a nyereményedet, figyelj, mutatom.
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
1: Na?
4: Váó, nagyon királyak vagy.
0: Ne keresd be! Hosszába!
4: Jó, rendben.
0: Nagyon fontos.
1: Küldjük akkor jó. Neked, nem mondj nevet se az, hogy hol hallgatsz minket, jó?
3: És okay, további sok hello. Sikert növeld ötre. Hello.
1: Csak ügyesen.
4: Csinálom, még egy biztos lesz. Sziasztok.
1: Csáu. Hogy röhög. Ez jó arc volt. Na jól van, gyerekek, igen, Csipetropi Bluetooth hangszóró, egész héten ráadásul ilyen nyereményeink vannak. Jó, akkor te holnap nem?
0: Igen, Juliska cserélt velem, mert Juliskának szobali érettségén kell majd vajas kifliket gyártania.
1: Azt
3: hittem, ő érettségizik.
0: Nem, úgyhogy csütörtökön jövök helyettem, mert ő érettségizni fog.
3: Jó, de holnap délután bejössz a frissen szeretett cseresznyéért.
0: Így van, nem délután, még délelőtt, még délelőtt felébredek, egy kis csipát kikaparom a szememből.
1: Két nagy ígéret hangzott el ma reggel. Az egyik, hogy én holnapra hozok nektek zacskóba cseresznyét, és ez megtörténik, az Eszter délután bejön érte, hogy pitét süsse. Csak azért is lesz, nem, hogy megnézzem a csütörtöki pitét. Dobok SMS-t, hogy itt van a cseresznye a rádióban.
0: Feri Lézes tegelyben. Nem, látnak a képet, ahogy állsz.
3: Ha itt a cserkó, akkor küldöm az infót, hogy jöhetsz, mamma.
0: Nem, azt akarom, hogy az otthonkájával szedjen.
1: Na, jövünk volna. Puszi mindenkinek, sziasztok! Ciao.
2: Visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán Well Hello! Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy! A Sopronfesten! Július 4-én szombaton a Sopronfest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopronfestre a Rádió Egyen!
5: Hallgass a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopronfestre!
2: Sopronfest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.

0: Latino.
1: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
2: Ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
1: Ez az!
2: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
3: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
4: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
5: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
7: Reklámot hallottak.
8: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
9: Cseri modellek készletről. Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel már 11.400.000 forinttal. Várunk Nagykanizsán a Cseri Zalamárka kereskedésben.
10: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
11: Hány óra?
12: Hajnal 2.
11: Megint nem alszol?
12: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
11: Próbáld ki te is a Sedacurt.
13: A Sedacur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
11: Alszol.
13: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

0: Jazz játszóknál Regan Lili, Medker Victoria, Jamina, Lossi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Furby, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi

0: 1. Rádió 1.
1: Csak igazi ma is láger megy.
2: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi ma is lágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a rádió.

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

csak igazi mai slágermegy, kedd délelőtt is, Balázsék után is, most már végig szuper jó zenékkel, nyár hangulatban, hello mindenkinek, jó munkát, én Györke Attila vagyok, és ha már nyár, fesztiválozzunk együtt, jön a Sopron Fest július elején, legyen ott sok-sok rádió egy hallgató, ebben az órában valamikor szólni fogok, hogy indul a játék, a szerencsés, aki majd tizedikként hív, páros napi jegyet nyert tőlem. Szuper napot, jó munkát kívánok mindenkinek, és akkor már most egy kis fesztivál hangulat. Itt van BB Rexa és a Faithless New Religion.

0: Csak igazi mai slágermeccs. Zenélgetek, és közben látom, ki mit ír. Beköszönt Zita a Viberen, aki munkaidőben utolsó pillanatos táborokat keres a gyerkőcöknek, hát ha van valahol még hely. Hát Zita, kitartást! Igen, a jövő héten elstartol a nyári szünet, és már ezen a héten kapunk a kánikulából. Ma is száraz, napsütéses időnk lesz 27-28 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A rádió egyen, csak igazi mai sláger megy. Az előbb játékot indítottam, és hát akkor itt van a páros napi egy a Sopron Festre, július 2-től 4-ig a hallgató által választott bármelyik napra érvényes lehet. Úgyhogy az óra mázlistáját kapcsolom most adásba. A rádió egy, tessék.
1: Szia, István vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: István, hogy telik a napod, mit csinálsz éppen?
1: A páromat várom a munkahely előtt a kocsival.
0: Te vagy a családi taxis. Értem. Hogyha Sopronba kellene menni, akkor is ketten mennétek?
1: Természetesen.
0: Akkor most nagyon fogsz örülni. Ti lettetek a tizedikek!
1: Köszönöm! Nagyon szuper. Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Nagyon tuti!
0: Ügyesen telefonálsz, nagyon érezzétek magatokat jól a bulin!
1: Nagyon szépen köszönjük!
0: És, hölgyeim és uraim, fordulok a többiekhez, a következő páros napi jegyemet még ma délelőtt elviheti valaki, úgyhogy dolgozunk együtt továbbra is, a következő órában újra játékot indítok majd. Itt a Rádió 1-en!

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rizup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Döntetleneket hoztak a tegnapi mérkőzések a futballvilágbajnokságon. Hatalmas meglepetéssel a H-csoportban a VB újonc zöldfoki köztársaság gól nélküli döntetlent harcolt ki az Európa-bajnok Spanyolország ellen. 0-0. Küzdelmes mérkőzéssel mutatkozott be a G-csoport két favoritja, Belgium és Egyiptom. 1-1 a végeredmény. Taktikai csatát hozott az Uruguay-Szaúd-Arábia közötti összecsapás a H-csoportban. 1-1 a meccs eredménye. Uruguay a rugott góljának köszönhetően jelenleg vezeti a H-csoportot. Magyar idő szerint hajnali 3 órakor zajlott a politikailag is feszült mérkőzés Los Angelesben. Irán-Új-Zéland a találkozót hatalmas biztonsági intézkedések kísérték a stadionon kívüli kormányellenes iráni tüntetések miatt. A nézők egy része az iráni himnuszt is kifütyülte. A mérkőzés végeredménye 2-2.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rizup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopronfesten. Július 4-én szombaton a Sopronfest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopronfestre a Rádió 1-en!
2: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopronfestre!
0: Sopronfest Sopronban nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
4: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
5: Meg ez is! És ez is!
4: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer! Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted!
6: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: A Durkó és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%

0: százalék, 7-8-ig 40%, 8-9-ig 30%, 9-10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-9-ig, 40% 9-10-ig, 50% 10-11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
1: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
3: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját, és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Ki a szabadban teszi, aki a napon dolgozik, az most már magas UV-sugárzással készüljön. Árnyék, fényvédőkrém, sok folyadék. Jó? A vízhőmérsékletek Balaton-Velencei tó 20 fokos, Fertőtó 18, Tiszató 23 fokos, és ha igaz, hogy a hétvégéig folyamatosan melegedő időt kapunk, akkor ezek a vízhőmérsékletek nagyon kellemesek lesznek szombatra, vasárnapra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Tok. Másod magával egy rádió egy hallgató ott lehet, ha tizedikként elér a 20-as 311-111-en, de ugye a játékainkban mindig az igazi fanok nyerhetnek, akik tudják a rádió egy szlogenjét. Hajrá, sok sikert!

0: Rádió egyen, csak igazi mai sláger megy. Jön a nyári fesztiválok egyik állomása, amiről nem maradhatnak le a hallgatóink sem. Sopron Fest, július 2-től 4-ig. Ma is nagyon sokszor lehet majd páros napi jegyeket nyerni, és a nyertes választhat, hogy melyik napon szeretne ott lenni. Halló!
1: Szia, Andris vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Andris, szia! Hogy telik a napod, mit csinálsz?
1: Elég jól, hát szokásos módon bevetek, eddig jól telik. Most, hogy felvetted, most meg pláne örülök.
0: Emeljem egy picit az örömszintet?
1: Hát, ha azt mondod, hogy 10. vagyok, akkor nagyon örülnék.
0: 10. lettél!
1: Ez az, köszönöm, köszi! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Yes, Andris, nagyon jó vagy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Nagyon örülök, nagyon köszi nektek!
0: Azt tudod már, hogy melyik napra mennél ki a Sopron Festre?
1: Hát, mivel hétköznap dolgozom, ezért egy hétvégén néztem ki.
0: Hát akkor az egy 1-e szombat lesz ezek szerint, és akkor lép fel például a Prodigy. Hölgyeim és uraim, tudom, hogy sokaknak nem sikerül elérni, látom itt az SMS-eket, a Viber-eket, nem szabad feladni, délután is lesz játék a Rádió 1-en. Az információk között pedig most azt mutatom meg, hogy jövő héten hova juttatjuk be a hallgatókat. Aztán visszatérek majd ilyen dalokkal, mint a Sugar Daddy.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4.

Show. A rádió egy stage-en minden este 8-tól. A diszkós hét legendái. DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regali

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai sláger megy.

meséltem már ugye, ez most a legfontosabb hír vele kapcsolatban. A korábbi rekorder énekesnő Carol Bayer-Sager volt, akit 43 évesen választottak be, de egyébként nem Taylor Swift lett a legfiatalabb zenész, mert hogy Stevie Wondert 32 évesen iktatták be 1983-ban. A szabályok szerint egy előadó 20 évvel az első kereskedelmi forgalomban megjelent kislemeze után válhat jogosultá a jelölésre. Taylor Swift ott van a dalszerző hírességek csarnokában, ezért óriási taps jár neki minden elismerés, és ez most az aktuális kedvenc tőle minden slágerlistán az élmezőnyben van, az Opel Lights.

0: igazi mai sláger megy. Aki Tajtót falu hídfő előtt Leányfalu felé lassulgat, hát ez egy korábbi baleset miatt lassulgat, minden áll a környéken. Köszönöm szépen az infót. Azonnal indítjuk a Daily Mixet, ráadásul Ed Sheerannel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet!
4: Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
6: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26. péntek reggel. Szántódrév kikötő.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a Szatmári.
5: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
6: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
7: Június 13 és 19 között.
6: Ez az!
7: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
8: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozont

0: kínálatát és koktélcsodáit. Hotelozom Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozom.hu. Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
1: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
2: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
1: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
2: Szállás.hu.
3: Úgy is tett. Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
0: Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Szicíliai pisztáciafagyi, vagy intenzív kolumbiai csoki.
6: Válaszd mindkettőt. Ráadásul június 15-től már hétfőn is nyitva vagyunk.
5: Irány a Jédi cukrászda és fagyizó Nagykanizsán.
6: Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltokat.
5: Már alig várom, hogy megkóstolhassam.
6: Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kúti utca 5.
7: Cseri modellek készletről. Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel már 11.400.000 forinttól. Várunk Nagykanizsán a Cseri Zalamárka kereskedésben.
8: Hány óra?
9: Hajnal 2.
8: Megint nem alszol?
9: Nem, jár az agyam. Feszült vagyok.
8: Próbáld ki te is a Sedacurt.
10: A Sedacur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Alszol.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!
0: Rádió
11: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi.

Rádió egy csak igazi, ma is lágen megy, ez pedig itt már a keddi Daily Mix, mennek a hetek, jönnek a napok, mit tudom én, egy a lényeg, itt vagyunk a Daily Mixben, és zajlik a foci VB. Na most Lady Gaga 2026-ban ismét elképesztő évet fut, az énekesnő a kritikusok által is agyondicsért Mayhem lemezzel és a teltházas The Mayhem Ball turnéval tarolja le a világot. A koncertkörút akkora siker lett, hogy Lady Gaga még plusz dátumokat is bejelentett, járt Japánban és Észak-Amerikában is, és a rajongók most már leginkább arra várnak, hogy mikor jön az európai stadion turné bejelentése. Egyelőre nincs még hivatalos dátum, de hát várjuk szeretettel ide is. Nagyon-nagyon reméljük, hogy ha esetleg Magyarországra nem jön el, de azért valahol a környező országokban láthatjuk őt, és meghallgathatjuk immáron Grammy-díjas dalát, Lady Gaga, Abracadabra.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nos, a most következő dalról azt hinnénk, hogy teljesen új, mert hogy 2025-ben lett virális a TikTokon és az Instagramon, de nem. Az eredeti verzió még 2007-ben jelent meg egy bizonyos Dr. Hozétól és Jeremy Carr vokájával, aztán 2010-ben Kato készítette el a Turn the Lights Off saját verzióját, ami óriásit ment akkoriban is. Debütáló Discolize című albumának egyik legismertebb dala lett, és 15 évvel később újra óriásit robbant, mégpedig John Hamm mémjének köszönhetően. A DJ szerint annyira elszabadult a dal, hogy amikor megnyitotta a TikTokot vagy az Instagramot, szinte minden második videóban a saját zenéje szólt. Mi nem videózunk, hanem hallgatunk. Ez pedig Kato, John és a Turn the Lights Off.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és már érkezik is a One Republic. A zenekar 2002-es alakulása óta csak a Spotify-on több mint 5 milliárd lejátszást gyűjtött, slágereik meghódították a rádiós és streaming listákat is. Olyan dalok fűződnek a nevükhöz, mint az eladási és játszási rekordokat megdöntő Apologize, az All the Right Moves, a Secrets, a Good Life, vagy a 41 millió példányban elkelt Counting Stars. Slágereiket számtalan filmben is hallhatjuk, a zenekar az elmúlt évben pedig új területet is meghódított, a hatalmas sikerű manga anime adaptáció, a Kaiju No. 8 sorozathoz írtak dalokat, és ez a banda június 25-én beveszi a Budapest arénát slágereivel és kirobbanó energiáival, mert hogy magyarul itt lépnek fel Magyarországon, mi pedig alig várjuk őket. Kaigo, One Republic, Chasing Paradise.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hát, mit csináljunk? Ilyen gyorsan megy az idő. Eddig még előttünk volt a Rádió egy születésnapi fesztivál, és most utánunk van a Rádió egy születésnapi fesztivál, ahol nem más, mint Sam Feld is velünk bulizolt, illetve mi buliztunk vele egy fantasztikus szettel, egy fantasztikus vizuállal érkezett, úgyhogy fantasztikus élményt adott nekünk, és ezzel az élménnyel megyünk tovább most, mert hogy most ő érkezik, mégpedig Rosalinnel közös dala, ami nem a tökéletes életről szól, hanem a saját utunk megtalálásáról, arról, hogy hiába vannak sebek, hibák, nehézségek, attól még mehetünk tovább, és lehetünk szabadok. Na hát akkor felidézzük a fantasztikus Budapest parki pillanatokat. Sam Feld, Rosalind, Heart Like Mine.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Cseri modellek készletről. Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel már 11 millió 400 ezer forinttal. Várunk Nagykanizsán a Cseri Zalamárka kereskedésben.
3: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
4: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Nyár, napsütés, Optic World. Most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd, és az UV szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüveg keretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. A szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Nagykanizsa, Ötvös tér 5, Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió 1
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Csizinszki Évával. Csak igazi, ma is láger megy. 95.6
0: Rádió 1.

Rádió egy csak igazi, ma is Schlager megy. Hát jöjjön a Fast Boy, egy 2021-ben alakult német EDM House duo Berlinből, a Hein testvérek Lucas és Felix projektje. A srácok már korábban is zenéltek O Brother néven, de Fast Boyként robbantak be igazán, és gyorsan bekerültek az elektronikus zenei élvonalba, olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint a Medusa, Tiesto vagy Armin van Buuren. Az áttörés pedig a Bad Memories hozta meg, amit a Medusával közösen készítettek. A Fast Boy különlegessége, hogy nem csak producerek, hanem dalszerzők és énekesek is, vagyis komplett zenei csomagot hoznak, és hogy most mit hoznak? Ez a Fast Boy és a Good Life.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Na, azt ugye tudjuk, hogy Ed Sheeran legújabb albuma tavaly jött ki, amelynek címe Play, és egyik legmeghatározóbb felvétele a Camera, egy bensőséges szerelmi vallomás, amelynek klipje eredetileg valódi amatőr felvételekből állt volna össze, Ed Sheeran és felesége Cherry kapcsolatának meghatározó mozzanatairól. Végül azonban úgy döntöttek, nagyon helyesen egyébként, hogy ezeket megtartják maguknak. A lemez a Mathematics ciklus zárása, és egy vadonatúj zenei korszak kezdete Sheeran karrierjében. Az anyagot a világ számos pontján rögzítette, Indiától Európáig, perzsa, indiai és ír népzenei hatásokat vegyítve személyes és modern pop hangzással. No pláne, ezt a dalt a nagyszerű ausztrál DJ Cyril is feldolgozta, akivel találkozhattunk nem is olyan régen a Rádió 1 születésnapi fesztiválon pünkösd vasárnap, és óriásit bulisztunk vele. Ő Ed Sheeran, Cyril és a Camera.

Rádió 1 igazi mai slágermegy és Bibi Rexa és az elektronikus zene legendái, a Faithless összetömörültek, és kiadtak egy felvételt, aminek címe New Religion, amely a június 12-én eljövendő Bibi Rexa album a Dirty Blonde felvezető szingője. A track nem véletlenül ismerős, mert hogy erősen épít a Faithless ikonikus Insomnia című klasszikusára, de modern fesztivál ready köntösben. Rexa szerint ez a dal egy szerelmes levél a zenéhez, és arról szól, hogy hogyan tudunk elveszni a zenében, és hogyan hoz vissza bennünket a zene a mélyebb pontokról. Érdekesség, hogy a dal formálásába a rajongók is beleszóltak, konkrét visszajelzések alapján alakult a végső verzió, szóval összefoglalva klasszikus alap, mai hangzás és egy új generáció, Insomnia pillanata, Bibi Rexa, Faithless, New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információk.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és eljutottunk egy jó kis közlekedésig. Hát a közlekedési információkat a Kanista taxitól kapjuk. Varga László itt van velünk a vonalban. Mi újság a napsütéses Nagy Kanizsán?
3: Szia, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat. Útépítésről tudok beszámolni a Kinézsi utcán, valamint a Triparmer utcán és a Sugár úton. A Petőfi úton is útszűkületre kell számolni. A Magyar úti körforgalomnál, a Hevesi úti körforgalomnál, a Kórház úti körforgalomnál, valamint a Király úti körforgalomnál időszakonként torlódnak a gépjárművek. A városban a fényjelzőkészülékek működnek, balesettől nincs információ. Mindenkinek szép napot, balesetmentes vezetést kívánok, Kanizsa Taxi.
2: Mi pedig köszönjük szépen a közlekedési információkat a Kanizsa Taxinak. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, folytatódik. Metz, Szászari, Hügel, Sonic, itt fél szó volt.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a 2025-ös nyár egyik legnagyobb slágere idén is tarol. A brit slágergyáros Sigala újra gondolta Vance Joy klasszikusát, a Riptide-ot, és ezúttal a feltörekvő német producerrel, Jacksomival, valamint az ausztrál énekessel, Ellen Kindronnal állt össze. Az eredmény napfényes, afrohouse-os klubverzió, ami egyszerre nosztalgikus és friss, tökéletes strandpartikhoz és naplementés autózásokhoz. Több mint 1 milliárd brit stream után Sigala ismét bizonyítja, ő a Feel Good Banger mestere, de még mielőtt itt bárki bárminek a mestere lenne, annyit mondok, találkozunk holnap is, ugyanitt, ugyanekkor én Csizinszki Éva vagyok, ők pedig Sigala, Jacksomi, Ellen Kindron és a Riptide.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Durko és a Vízkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
2: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
3: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
4: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
5: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
6: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
8: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, a nyár kedvenc zenéit játszom. Hamarosan páros belépőjegyeket lehet nyerni nálam a Sopron Festre, és még a hallgatók gondolatait is kitalálom, mert ezt mindenki imádni fogja.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: és közben most nézem, magas az UV-sugárzás, amire vigyázzanak azok nagyon, akik a szabadban dolgoznak. A vízhőmérsékletek pedig még hűvösek, a Balaton 20 fokos, a Velencei tó is, a Fertőtó 19, a Tisza tó 23, de a hétvégére ezek pont megfelelőek lesznek. Még akár nekem is, akinek fél órát tart bemenni általában a vízbe. Amúgy holnap is napsütés lesz, 29-30 fokok is akár.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Ma este magyar idő szerint 21 órakor lesz a következő mérkőzés a futballvilágbajnokságon. Az I csoport nyitó mérkőzése a monumentális New York Jersey MetLife stadionban lesz, Franciaország, Szenegál. Nem teljesen egyértelmű a mérkőzés kimenetele, 2002-ben Szenegál címvédőként két vára fektette a franciákat, úgyhogy a kékek számára a revansz vágy elég jelentős lesz ma este. Évfélkor csap össze Irak Norvégiával szintén az I csoportban. A norvégok szupersztárjának Erling Haalandnak ez lesz az első világbajnoksága, és a hírek szerint különleges gólörömmel készül a debütálásra. Hajnali 3 órakor Argentína-Algéria találkozó a J csoportban. Lionel Messi ugye valószínűleg az utolsó világbajnokságán lesz látható Argentína színeiben. Holnap reggel 6 órakor pedig Ausztria mérkőzik a VB újonc Jordániával, szintén a J csoportban. Az osztrákok 28 évnyi szünet után tértek vissza a világbajnokságra.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Velhe!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Nyár van, jó hangulat, jók a zenék, hát nem lesz bennem csalódás a folytatásban sem. Most meg aztán valaki iszonyatosan fog szeretni, mert hogy intézem a páros napi egyet a Sopron Festre, indul a játék! Július 2-3-4 jön a nyár egyik olyan fesztiválja, amiről nem hiányozhatnak a Rádió Egy hallgatók. A The Prodigy és a magyar fesztivál zenekarok krémje a színpadon, a bulizók között pedig sok-sok Rádió Egy hallgató tetszőlegesen választható napi egyjel. A 10. telefonáló nyer a Forrodrot 20-as 311-111. Sok sikert!

0: Rádió egyen, csak igazi mai sláger megy. Mi juttatjuk be a hallgatókat a legmerőbb fesztiválokra, bulikba idén nyáron is. Július elején érkezik a Sopron Fest, júli 2-3-4. 9 emberrel már beszéltem is, ők mind szomorúak voltak, mert nem sikerült bejutniuk. Na, de kit kapcsolok most adásba? Halló?
1: Szia, játékra jelentkeztem.
0: Ki vagy te?
1: Vivi.
0: Vivi, az ország melyik részéről?
1: Székesfehérvár.
0: És gondolom munkából, mit csinálsz?
1: Irodába ülök.
0: Dolgozgatsz egy irodában, képzeletben pedig már egy fesztiválon vagy.
1: Igen.
0: Intézzük neked?
1: Mindenképp.
0: Mert 10. lettél, Vivi! Még a kolléganők is örülnek.
1: Igen.
0: Nagy közös Rádió egy hallgatás van munkaidőben. Helyes. Kérem a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágerben.
0: Hey!
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Nagyon örülünk neki.
0: És hát drága Rádió 1-esek, teszek én akkor most egy ígéretet. Körülbelül fél óra, és ismét játékot indítok majd. A játék folytatódik, lehet még nyerni páros napi jegyeket itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió Egyen, a következő zenei óra Lady Gaga-val indul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat, gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
6: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Grill rajongók, figyelem! A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave csont nélküli friss import sertéskaraj minimum 3 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1149 forint június 15-e és 21-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
8: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktélcsodáit. Hotelozom Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozom.hu.
9: Buongiorno!
10: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
11: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
12: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
13: Meg amikor bográcsoztunk, és Mádli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
14: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
2: Reklámot hallottak.
15: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: csak igazi mai sláger, mert igazi nyár hangulat, szuper jó zenék. Most még együtt dolgozunk sokan, aztán napokon belül érkeznek a nagy szabadságolások. Remélem idén is mindenki magával viszi majd a Rádió Egyet a nyaralására. Mobilnettel ott vagyunk még a tengerparton is. Holnap is napsütés, 27-29 fokok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Tom Hoffi, Carson Coma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál, Valmar, Well Hello, sok-sok fellépő még, na de ki az, aki ott fog bulizni? Ki viszi el a páros belépőmet? Hát persze, hogy a legügyesebb, a 10. telefonáló, csak egy rádió egy szlogent kell tudnia. Forradrótunk

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ilyen jó időben persze, hogy mindenki a bulikon, a fesztiválokon gondolkodik. Sopron Fest, július 2-3-4, ott lesznek a Rádió 1 hallgatók, a legszerencsésebbek megnyerik tőlem a páros napi jegyet. Halló, halló!
1: Rita vagyok, játszani szeretnék.
0: Honnan csörögtél be hozzám?
1: Mendéről.
0: Mit csinálsz most Mendén?
1: Veled beszélek telefonon.
0: Valóban. Kérdezd meg, hogy én mit csinálok Budapesten.
1: Hát először is dolgozol.
0: De várja. Te kérdezd meg, hogy én mit csinálok Budapesten.
1: Mit csinálsz Budapesten, Attila?
0: Adom neked a páros belépőt, mert felhívtál 10-én!
1: De jó, köszönöm szépen!
0: Lesz egy utad Mendéről Sopronba?
1: Szuper, benne vagyok.
0: Rádió 1 szlogenje, hogy szól?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Ez az!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Nagyon örülök neki. Persze tudod képzelni, mennyire örülök.
0: És drága Rádió 1-esek, lesz még lehetőség nyerni, ezt most megígérem, a következő órában ismét játszunk majd, úgyhogy rádiózzunk együtt továbbra is. Az információk után ilyen zenékkel térek vissza, mint például Ed Sheeran és az Azizam.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

A Rádió 1 stage minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World Is Mine sztárjai, Regali

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és ő az egyik legkedvesebb ember a dance szakmában. Ezt egyébként mi is aláhúzhatjuk, májusban találkoztunk vele ugye a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Kevés a botránya, kevés a balhé körülötte, néha azt is mondják róla viccesen, szemfel túl normális ahhoz, hogy EDM sztár legyen. A zenéje isteni, hölgyeim és uraim, rákapcsolok a nyár feelingre, ez a Heart Like Mine!

0: foci BB hírek a Rizeup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Döntetleneket hoztak a tegnapi mérkőzések a futballvilágbajnokságon. Hatalmas meglepetéssel a H-csoportban a VB újonc zöldfoki köztársaság gól nélküli döntetlent harcolt ki az Európa-bajnok Spanyolország ellen. 0-0. Küzdelmes mérkőzéssel mutatkozott be a G-csoport két favoritja, Belgium és Egyiptom. 1-1 a végeredmény. Taktikai csatát hozott az Uruguay-Szaúd-Arábia közötti összecsapás a H-csoportban. 1-1 a meccs eredménye. Uruguay a rugott góljának köszönhetően jelenleg vezeti a H-csoportot. Magyar idő szerint hajnali 3 órakor zajlott a politikailag is feszült mérkőzés Los Angelesben. Irán-Új-Zéland a találkozót hatalmas biztonsági intézkedések kísérték a stadionon kívüli kormányellenes iráni tüntetések miatt. A nézők egy része az iráni himnuszt is kifütyülte. A mérkőzés végeredménye 2-2.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rizeup kollagénes fehérje szelet támogatásával.

0: Sopron Festre a Rádió Egyen.
1: Hallgass a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Döntsd te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
8: Ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
7: Ez az!
8: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
9: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
10: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Ne várj, használd az Urzinolt.
10: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
11: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
12: Mi?
13: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
11: Ugrunk egy bombát?
13: Szállás.hu.
14: Úgy is tett.
15: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Egy kopogtat az ajtón Teddy Swims, hát engedjük be! Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Kopogtat az igazi nyári idő is, holnap már alulról karcoljuk a 30 fokot. Milyen jó, hogy a rádió egyen igazi nyárzenék szólnak, így jó.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Itt a Rádió Egyen, 16 óra 16 perckor közlekedési infók. Emmától tudtam meg, hogy az M1-esen Tatabányánál bontják a terelést, úgyhogy emiatt van araszolás már a 61-es kilométertől. Adél pedig szintén az M1-esről írt, Török Bálint környékén is erős a forgalom, és ez a torlódás az, amit az M0-ás felől érkezők is megéreznek. Köszönjük szépen az infókat, jöhet még folyamatosan SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. 5-től Live Mix, Loving Arms lesz a DJ, most pedig autós barátaim kapnak tőlem egy dalt. Lady Gaga, Dead Dance a Rádió Egyen.

0: nagy foci VB hírek a Rise Up Chips támogatásával.
1: Ma este, magyar idő szerint 21 órakor lesz a következő mérkőzés a futballvilágbajnokságon. Az I csoport nyitó mérkőzése a monumentális New York Jersey MetLife stadionban lesz. Franciaország, Szenegál. Nem teljesen egyértelmű a mérkőzés kimenetele. 2002-ben Szenegál címvédőként két várra fektette a franciákat, úgyhogy a kékek számára a revans vágy elég jelentős lesz ma este. Éjfélkor csap össze Irak Norvégiával szintén az I csoportban. A norvégok szupersztárjának, Erling Haalandnak ez lesz az első világbajnoksága, és a hírek szerint különleges gólörömmel készül a debütálásra. Hajnali 3 órakor Argentína-Algéria találkozó a J csoportban. Lionel Messi ugye valószínűleg az utolsó világbajnokságán lesz látható Argentína színeiben. Holnap reggel 6 órakor pedig Ausztria mérkőzik a VB újonc Jordániával, szintén a J csoportban. Az osztrákok 28 évnyi szünet után tértek vissza a világbajnokságra.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rise Up Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Találkozik két zenész.
7: Rögtön láttam rajtad, hogy nem egy sima fiú bandás csávó vagy.
8: Te meg túl jó vagy mulató zenésznek.
6: Az egyik sztár, a másik lúzer.
9: Ez az én dalom, én írtam.
10: Szerinted olyan könnyű sláger csinálni egy dalból?
6: Paul Rudd, Nick Jonas. Életem legjobb száma a mozikban.
11: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
12: Június 13 és 19 között.
11: Ez az!
12: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
13: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
14: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
2: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 16 óra 39, közlekedési információk. Hód szólt, hogy baleset történt Bonyhádon az Orlán kútnál, rendőrmentő tűzoltó kint van, a forgalmat felváltva engedik. 441-es út, új felüljáró, korábban baleset volt az M44 Békés Csaba irányába kihajtó körforgalomban, úgyhogy ott ezért lassú a haladás. És nemrég azt tudtuk meg, hogy az M1-esen Tatabányánál bontják a terelést, úgyhogy emiatt van a raszolás már a 61-es kilométertől, és szintén az M1-esen Törökbálint környékén is erős a forgalom, és ez a torlódás, amit az M0-ás felől érkezők is megéreznek. SMS, telefon, Viber, 20-as 311-111 jöhetnek még a hírek. 5-től Loving Arms és Live Mix a Rádió 1-en.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Mindjárt jön a live mix. Most még BB Rexa dalát indítottam, aki pár napja adta ki Vadonatúj, egyben első független albumát, és hát uraim, azt olvastam, végre szabad és nyitott a kapcsolatokra is. Ez a New Religion.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
0: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként! Mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
1: Sopron Fest.

0: A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
1: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
2: Autóüveg Pilkington.
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
6: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
7: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezménnyára teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
8: Notino. A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
9: Buongiorno!
10: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
11: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Döntsd te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
12: Reklámot hallottak.
13: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Reklám.
14: Nyár, napsütés, Optic World. Most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüveg keretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. A szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben. Nagy Kanizsa, 5-ös tér 5. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
15: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
16: Cseri modellek készletről. Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel már 11.400.000 forinttal. Várunk Nagykanizsán a Cseri Zala márka kereskedésben.
17: Szicíliai pisztáciafagyi vagy intenzív kolumbiai csoki.
18: Válaszd mindkettőt. Ráadásul június 15-től már hétfőn is nyitva vagyunk.
17: Irány a Jédi cukrászda és fagyizó Nagykanizsán.
18: Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltokat.
17: Már alig várom, hogy megkóstolhassam.
18: Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kúti utca 5.
19: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik Cosmix. Napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
7: Challenge, akkor legyen ez, most én feldobom a challenge-et. Legyen ez, induljon el, legyen a hashtag, nem tudom, Balázsék, és mindenki tegyen ki magára egy nagyon realisztikus nyári fotót.
1: Egy nagyon realisztikus nyári fotót.
7: Egy nagyon realisztikus nyári fotót. Te például egy félpapucsban, ahol szedd a cseresznyét.
1: Igen.
7: Azt élem.
1: Egy kicsit ilyen koszlott.
7: Egy koszlott mackonadrágban. Ennyi húgyfoltos oldalt. És abban szedd a cseresznyét.
1: Fehér atlétával, ami cseresznye foltos. Na, ezzel a fotóval tegnap te megnyitottad a nyári szezont.
7: Köszönöm szépen.
1: Tehát, hogy tulajdonképpen bekezdted.
7: Igen, a birodalom volt emiatt.
8: Magasra tette.
1: Letetted a mérföldkövét.
8: Magasra.
7: Ennyi. Hát

0: ez van, figyeljetek srácok, ez a szuper, szuper reális.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió 1. Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött a Loving Arms, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
3: A Temuron rendelt Juhász Geri, azt azért tegyük hozzá. Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Györke Attila a stúdióban, és mellettem, ahogy hallottuk, a Loving Arms. Szia, Andris!
4: Szia, Attis! Hát pont neked mondtam, hogy nem tudom, már helyettesítetted, azért volt rá példa, hogy helyettesítetted Gerit, és én mindig ki akartalak próbálni, hogy vajon ez az adás, ez hogy fog elcsattani, milyen lesz, milyen poénokat fogunk elsütni, valamint, hogy mennyire lesz kedvem jó zenéket játszani.
3: Hát akkor próbálj ki, tessék, itt vagyok, kezdhetjük a műsort, nagyon jó lesz, ezt megígérem.
4: Nagyon izgatott vagyok én is, ez az első ilyen közös műsorunk, ugyebár. Pont a múltkor beszélgettünk erről, hogy 10 éves ugye a Rádió 1, és még mindig megvan előttem az a pillanat, amikor itt állsz, és ugyanígy konferálod fel. Úgyhogy most igazából majdnem, hogy történelmi a pillanat, csak sokkal kevesebben vagyunk.
3: Igen, az egy emlékezetes pillanat volt, amikor bemutattam a Rádió 1 új DJ-t, közte téged is. Hát akkor igaz. Itt az ideje, hogy vezessünk együtt egy műsor, tessék, mi
4: jó, hát kezdünk? Akkor csapjunk bele, itt is van egy Siren és a Camera Siri remixében, úgyhogy maradjatok Attissal és velem a Loving Arms-szal itt a délutáni Live Mixben.

10-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. A lemezjátszóknál a Loving Gun.

0: Ez a Rádió egy Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió egyen.
1: At the turntables now. Loving arms.

0: nincs megállás.
1: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió Egy Live Mix. Délután 5-től 6-ig. A lemezjátszóknál a Loving Arms.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Ezt a dalt Balázsék nagyon megdicsérték egyik reggel. Bumble Alex Kenji-től mellettem Loving Arms, azaz Kavai Andris. Hello!
1: Bumble Atis, Bumble. Remélem a fűszoknyádat hoztad, mert a hangulat az legalább olyan.
0: Elég bő ezek a gatya rajtam, úgyhogy úgy is mondhatnánk, hogy igen. Hát Loving Arms mellettem duplázol, mert amikor éppen nem tévében forgasz, tehát nem az Ázsia Expressben vagy, vagy nem éppen feleséget keresel, akkor ráérsz, és ezt mi kihasználjuk, úgyhogy tegnap után újra itt a stúdióban. És nagyon jó. Igen. A mix, dicsérik sokan.
1: Köszönöm, köszönöm Atis. Mondani akartam, hogy a történelem ismétli önmagát, úgyhogy a jó dolgokat, azokat pedig illik is megismételni, úgyhogy ezt kicsit most szerényen itt vagyok ma is.
0: Igen, ezt tesszük most. Drusám Attila Viberen elküldte a YouTube live-unk screenshotját, és megígérte, hogy csodálatosan nézünk ki. Igen, ezt akartam is mondani egyébként, hogy a YouTube-on követhetőek vagyunk, a Rádió egy weboldalán, illetve a Rádió egy applikációban, úgyhogy tessék minket nézni, és nem csak hallgatni.
1: Így igaz. Közben pedig zenéljünk, azt mondom, mert hogy a jó hangulat mellé ugye jó zene is dukál, szokták mondani, úgyhogy itt is van egy 2012-es dal, 2025-ös verziójában. Na. Calvin Harris, Sweet Nothing, ahogy mondtam az imént 2025-ös verziójában. Én azt gondolom, hogy nagyon energikus, nagyon vidám és nagyon nyárias, úgyhogy maradjatok velünk itt a délutáni Live Mixben.
0: Na muti, jöhet a dal.

a Rádió Egy Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió Egyen. At the turntables now.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, ez a Live Mix. Én Györke Attila vagyok, mellettem Kabai Andris, Loving Arms, hello!
1: Hello Ati, és hello mindenkinek!
0: Az előbb komfortál egy dalt, és jött egy kis kritika.
1: Kritika? Kritikának olvassuk?
0: Olvasom az SMS-t. Én annak olvastam. Szia! Említetted, hogy ez egy nyári szám. Teljesen komolyan kérdezném, hogy tudnál a többi évszakra jellemző dalt mondani? Köszi, puszi!
1: Hát ezt akkor most kihívásnak veszük, de akkor kezdjem a sort. Tehát Vivaldi 4 évszak. Az ugye minden 4 évszakra ráhúzható. Addig is te jössz.
0: Last Christmas, Mariah Carey.
1: Jó, hát van az... még itt szerintem az őszből is, hogyha a Green Day, When Wake Me Up September egyszerre gondolok.
0: Ó, milyen jó dal ez. Spring Day, van egy ilyen BTS dal, csak mondom, K-pop előadók, ez sem nyári dal.
1: De hogyha már a pop előadóknál jártunk, akkor például ott van Taylor Swift és a Forever Winter.
0: Ó, kérem szépen, az mekkora találat.
1: Hoppá, hoppá.
0: Tavaszből még nem nagyon volt, mert Flowers, ugye?
1: Tényleg, abszolút, ugye.
0: Miley Cyrus.
1: Így igaz, és hogyha már az ősz, akkor ismét hozok egy őzös példát. James Arthur és az October.
0: Igen. Summertime Sadness, benne van a nyár a dal címében, de ez egy nyárvége hangulatú őszies dal Lana Del Rey-től. Szerintem kiveséztük. Vannak dalok azért, igen, amik igen, nem igen, nyár igen. hangulatúak.
1: Igen, abszolút. Egyébként én arra szoktam a nyários dalokat mondani, amik ilyen vidám hangvétel, így meghallgatod, és rögtön így ki szeretnél menni a szabadba, szeretnél menni fesztiválozni. És szerintem egy picit amúgy a következő is ilyen, ami abszolút egy Rádió 1-es nagy sláger volt, az pedig nem más, mint a Head and Heart. Joel Corey-tól.
0: Igen, abszolút.
1: Hát is énekelni is kellene. Nem csak műsorban.
0: Nem kellene. Induljon.
1: Ezzel megyünk tovább.

0: ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió 1 Live Mix. Délután 5-től 6-ig. A lemezjátszóknál a Loving Arms! A Loving Arms!

0: Itt a rádió egyen csak igazi mai sláger megy. SMS-ek, Dani írta. At is, add át a nagypacsit Andrisnak. Nagyon üdvösek a zenei. Átadom.
1: Ezt hallottátok?
0: Megvolt. Feritől tudom, fűnyírás közben is mi szólunk, éppen a kertet rendezi és köszöni a zenéket, pont ilyen lendület kell a délutánhoz.
1: Fűnyírás közben hogy hallod a zenét? Ilyen halk a fűnyíród.
0: Vagy nagyon hangos a fülében a füles.
1: Ha szomszédom lennél, biztos imádnál.
0: Kati is dolgozik, sziasztok, a műszak utolsó kávéját készítem éppen. Köszi szépen, hogy zenéltek nekünk, és imádom, Andris, nagy rajongó vagyok.
1: Ó, Kati, hát kitartás a munkához, és hát a kávézást én is nagyon szeretem, úgyhogy ma még csak kettőt ittam, képzeld el, Atis.
0: Na, hát akkor kérem szépen.
1: Jöhet a harmadik.
0: És jöhetsz holnap is, mert hogy holnap is lesz Rádió egy Live Mix 5-től 6-ig, a hét elejét akkor így neked megköszönjük.
1: Nem, én átadom a stafétát a holnapi napra Lotfi Beginek, úgyhogy a kávét meg neked, Atis, mert hogy úgy hallottam, hogy itt vagy éjfélig.
0: Kelleni fog. Nem. A kívánság műsorban, úgyhogy már jöhetnek az SMS-ek, a Viberek, a telefonhívások, 20-as 311-111, lehet kérni a kedvenceket, lesz majd játék is a kívánság műsorban. A Sopron Festre osztok majd páros napi jegyeket. Andris, neked pedig köszönjük szépen, hogy itt vagy, jár a taps.
1: Köszi, Atis. Nagyon emlékezetes lesz az az első alkalom.
0: Jó volt, megismételjük majd egyszer.
1: Egy kicsit nagyobb őszinteséggel, Atis.
0: Gerit elküldjük majd Szabira, és akkor jössz vissza. Andrison, köszönöm szépen, és akkor én mindjárt indítom. Sziasztok. A következő zenei órát Ray Daltonnal, Blood Running a Rádió Egyen hamarosan.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat, gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt?
3: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
6: Június 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel, Szántó Drév kikötő, Balázsék hajója 7 órakor kifut, találkoz élőben Balázsékkal, a nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, persze nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezménnyel a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
10: Notino.
11: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen,

0: Switch méretű felfújható subsettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
1: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
2: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
4: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az abban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
8: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Reklámot hallottak.
11: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi,

0: majd nyerni tőlem a Sopron Festre, természetesen időben szólok majd, amikor a játék indul. A kívánság műsor forró drótja 20-as 311-111. Halló!
1: Ja, szia, Fanni vagyok.
0: Miben segíthetek neked, drága, parancsolj?
1: Kamrádtól kérek egy dalt.
0: Oké, legyen a legújabb, Kamrádtól. Kinek szóljon?
1: Igazából az egész aranygiminek.
0: Most vagy végzős, most érettségiztél?
1: Igen.
0: Hová mész tovább?
1: Színművészeti a terv, média és kommunikáció szakon.
0: Hát akkor lehet, hogy egy leendő kolléganővel beszélek. Kívánom, hogy sikerüljön.
1: Köszönöm.
0: Majd emlékezz, kérlek, hogy játszottam a kedvencedet a Rádió 1-en.

Jancsika vagyok. Számos. A kollégámnak, Áginak. Pizza futár vagyok, ő meg a pizza szakács. Kitartást a munkába, és nem soká végzünk.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: itt a Rádió 1, 18 óra 18 perc, közlekedési infók. Szabi írta, hogy baleset volt Budapesten a Karolina úton a 11. kerületben, a Bocskai úti kereszteződés előtt nem sokkal. De a Budakeszi úton is volt egy, ezt BS írta, a tűzoltó parancsnokságnál kell erre számítani. K. Pétertől tudom, hogy két kamion koccant az M5-ösön Budapest felé a Kecskeméti elkerülőn, a 79-es kilométernél a torlódás már minimum 2 kilométeres. És jöhetnek még a hírek, az infók az utakról. A Rádió 1 forradalótja 20-as 311 111. Itt várjuk a kívánságokat is. Rádió 1, tessék, hogy szólíthatlak?
1: Luca.
0: Szuper kora estét kívánok neked, drága Luca, parancsolj!
1: Taylor Swift kérek egy dalt.
0: Hát figyelj, ajánlom én neked a legfrissebbek közül ezt. Opel Light, egy vidám pop-rock, szinti-pop dal. A boldogság tudatos megválasztásáról, a múltbéli szerelmi csalódások leküzdéséről, az újrakezdésről szól. És itt a lehetőség, küld el a barátoknak, a családnak.
1: Akkor Imi, Ági, Viki, anya, apa.
0: Hölgyeim és uraim, a Friss Rádió 1-es kedvencek közül Taylor Swift és az Opel Light, az igazi mai slágerek között.

0: Get lucky, ezt akkor elküldjük együtt, jó?
1: Hello, szia, persze, Esztergomba szeretném. A főnökasszonynak a műfőbe egy, hogy itt vagyunk, bulizgatunk.
0: Jó, örülök, hogy a Rádió 1-gyel bulizgatok. Mindjárt megkapjátok ezt a dalt.
1: Oké, és köszönöm szépen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Buongiorno!
8: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
9: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
10: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
11: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu
12: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
14: A tartozás összege 36.000 dollár.
15: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
13: Megoldom.
16: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
17: Mi történt magával, hangoló?
18: Nyisd ki a széfet.
16: A zongora hangoló. A mozikban.
19: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
20: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
21: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
22: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
2: Reklámot hallottak.
6: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: megy, csak igazi mai sláger megy, és igen, a kívánság műsorban is megnyerheti a páros belépőjét a Sopron Festre a szerencsés rádió egy hallgató, aki jókor jó időben telefonál. Július 2-3-4 a Prodigy-vel és a Magyar Fesztivál fellépők legnagyobb neveivel Sopron Fest. Ki lesz ott? Halló?
1: Ciao, Tibi vagyok, a jegyekre pályáznék.
0: Tibikém, szia, mit csinálsz most?
1: Ja, a Kiskunfélegyházán dolgozom éppen egy raktárban.
0: Még melóban vagy, hát akkor engedd meg, hogy mondjam, hogy a nap hőse vagy.
1: Új, ez már jó, annyit.
0: És hát az óra hőse is, mert hogy 10-én hívta fel!
1: Király, az igen. Meg nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Megcsípted a jegyet mindenki óra elől, persze tudnod kell a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
0: Tudtam, hogy ezzel nem lesz probléma. Te ott leszel, bulizni fogsz.
2: Gratulálok! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Nem kis pályás a történet. Köszönöm még egyszer.
0: Melyik napon jössz bulizni, tudod már?
1: Hát szerintem a Betonhof is napot fogjuk megcélozni.
0: Úgy legyen, hát jó fesztiválozást!
1: Köszönöm, hello!
0: És drága Rádió 1-esek, én este 8-ig itt vagyok, figyelem, hogy ki mit kér, és még fogunk játszani is. Ma még nyerhető páros belépő a Sopron Festre.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és csak két gondolat a holnapi időjárásról. Napsütés, alulról fogjuk karcolni a 30 fokot.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
0: Rádió Egy kívánságműsor, tessék!
2: Hello, szia Geri!
0: Végül is én vagyok a Temburól rendelt Juhász Geri. Szia! Mit adhatok neked?
2: Régy legújabb számát kérem.
0: Sokan fogják ezt neked megköszönni. Where is my husband? Jó kis jazz elemekkel tarkított R&B popdal Ray-től, a magányról, a randizási kiégésről és az igazi életre szóló partnerkeresésről szól. Kinek küldöd?
2: Minden kedves hallgatónak, és aki éppen úton van, aki jó utat és kellemes estét.
0: Te mit csinálsz?
2: Pihenek éppen.
0: Akkor a pihenéshez is. A friss kedvenc Ray-től a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 8-tól ma is jön a diszkós itt, Bárány Attilával, Hanvai PG-vel, DJ Juniorral. Én pedig azonnal indítom a kívánság műsor újabb zenei óráját. Kamrát, Be Mine, mindjárt! Be mine.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

Show. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, QK, a World is Mine sztárjai, Regálili,

jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió 1-jel.

0: Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n. Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
1: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
2: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezménnyel a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
3: Notino.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Reklámot hallottak.
9: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
11: Szicíliai pisztáciafagyi, vagy intenzív kolumbiai csoki.
12: Válaszd mindkettőt. Ráadásul június 15-től már hétfőn is nyitva vagyunk.
11: Irány a JD cukrászda és fagyizó Nagykanizsán.
12: Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltokat.
11: Már alig várom, hogy megkóstolhassam.
12: JD cukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.

0: minden este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Temurról rendelt Juhász Geri továbbra is várja a kéréseket, kívánságokat, meg az üzeneteket. Pepita írta, az M5-ösön Röszke felé defektes kamion áll a leállósában a 127-es kilométernél. Gyöngy azt írja, Budapesten lassítgatunk az Istenhegyi úton a Zsibóti utca felé, egy délután történt baleset miatt. És Ditti szólt, hogy az M1-esen torlódás Óbaroktól Tatabányáig. Nincs semmi, csak nagy a sor. Hát ott korábban munkavégzés volt, drága Ditti, és emiatt van a torlódás. Nagyon nehezen oszlik. Rádió 1 forradalója 23-111-111, jöhetnek még az utak hírei, és természetesen a kívánságok. Szia, te miért csörögtél?
1: Szia, messzi vagyok. Azért telefonáltam, mert szemfeldet szeretném kérni.
0: Nyilván el is küldöd valakinek.
1: Hát a barátnőknek, hát meg mindenki, aki ott volt a buli, nektek, meg duplán, meg neked.
0: Jaj, ezek szerint ott voltál a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, akkor egy kis emlékidézés, figyelj, Heart Like Mine!
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: a zenei változatosság. Rádió 1, Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Jadikó vagyok, és Taylor Swift-től szeretnék kérni egy dalt. Szeretném küldeni a páromnak és a kislányaimnak. Jó, szia!
0: Ez a Rádió 1.

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Most néztem, a nagyobb vizeink hőmérséklete 20 fok felett van rendre, a Balaton pont 20 fokos. Ha ilyen szépen megy majd fel a hőmérséklet a hétvégére, hát nagyon finom lesz a víz a strandokon. Holnap 27-29 fokok lesznek, sokat süt majd a nap, de a mai nál azért több gomoly felhő jelenhet meg az égen.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen! Ez a Rádió egy kívánság műsor, és itt van velem.
2: Szia, Katalinnak hívnak.
0: Mondtad nekem, hogy az új Jolkori dallal a párodnak üzennél.
2: Jó, azt üzenem neki, hogy siessen haza, és nagyon szeretjük. Nagykörösen dolgozik.
0: Hát de most már menjen haza, nem? Várja a családja. Megpörgetjük ezzel a dallal a Rádió egyen.
2: Jó, rendben van, köszönöm szépen.
3: Hi, I'm Joel Curry, and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Nem játszottunk még valóban, jött most SMS meg Viber, de annak is eljön az ideje. 8-ig mindenféleképpen valaki nyer majd páros belépőt a Sopron Festre, nem sokára szólni fogok. 8-tól aztán ma is jön a Disco Sheet, 9-től a World is My Radio Show, Jauri és Christopher lesznek a DJ-ink, és most is Rádió Egyes lemezlovas dala a folytatásban, Metzger Vikié. Kinek szóljon? Szia!
1: Szia, Marian vagyok. Szeretném kérni a páromnak, mert holnap van az évfordulónk, a 21. évfordulónk, és arra szeretném neki küldeni, hogy nagyon szeretem.
0: Jaj, de jó ezt hallani. Éden, akkor Metzger Vikitől, Nagy Bogitól és Miss Moodtól a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között.
1: Nagyon köszönöm, és örülök, hogy lenyomassátok, mert nagyon jó ez a zene.

Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

Sopron Festre, július 2-3-4, bármelyik napon ott bulizhat a rádió egy hallgató másodmagával, ehhez 10-ként kell elérni mostantól. A Forrodrót 20-as 311-111.

0: egy csak igazi mai sláger megy, és közöttük nálunk megnyerhető az összes menőfesztiválra a páros belépő, például a Sopron Festre. Júli 2-3-4, ott lesznek a Rádió 1 hallgatók, és közülük most ki. Háló?
1: Szia, Niki vagyok, és játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Niki! Honnan hívtál, mit csinálsz?
1: Érdről, és most megyek hazafelé.
0: Jó, sokáig tartott ma a műszakod.
1: Hát nem munkából megyek már hazafelé, a kislányommal voltunk vásárolni, úgyhogy most megyünk haza.
0: Ja,
1: hallottuk a játékfelhívást, és akkor gondoltuk, megpróbáljuk, hát ha.
0: És szerinted összejött?
1: Remélem.
0: Összejöttek? Tizedikek lettetek!
1: Szuper! De szuper, nagyon örülünk!
0: Együtt mentek majd budizni?
2: Az biztos.
1: Az mondja a lányom, hogy az biztos.
0: Akkor kérném a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Szuper!
0: De jó hallani, hogy így örültök. Figyelj, itt van egy jó Tiesto Eva Max dal. Kinek küldjük el?
2: A barátainak.
0: És anya?
1: Én meg a férjemnek.
0: Ez így korrekt. Jó bulizást nektek! Most is vagy, de mindjárt jön a diszkosít.
1: Köszönjük!

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Sofia, tüzésztő.
2: Bella!
3: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
0: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
1: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea, belső társad az anyaság útján.
4: Keresd

0: Ködésekben. Ez az! Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
1: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
2: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
3: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
4: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
5: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját, és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám. Szicíliai pisztáciafagyi, vagy intenzív kolumbiai csoki.
8: Válaszd mindkettőt. Ráadásul június 15-től már hétfőn is nyitva vagyunk.
6: Irány a Jédi cukrászda és fagyizó Nagykanizsán.
8: Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltokat.
6: Már alig várom, hogy megkóstolhassam.
8: Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kúti utca 5.
9: Nyár, napsütés, Optic World. Most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd, és az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüveg keretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. A szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Nagykanizsa, 5-ös tér 5, Optic World, a tisztánlátás szakértője.
7: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world is mine radio.

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Disco!
4: Disco shit! Disco
0: shit! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
5: Ladies and gentlemen, madame and herman, messzi hölgyem és uraim, fiúk, lánk, mélyen tisztelt nagy időm a publikum, ez a diszkosít Radio Show, a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger, mely DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
6: Hello, hello, szevasztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, a lovak közé csapunk, innentől kezdve egy órán keresztül még az éter, én Bárány Attila vagyok.
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel, FM-en, weben, applikáción keresztül, 3D-ben, diszkosít. Beverekszelem, ezért kívánom kellemes rádiózást, ez egy olyan track, amit szombaton a születésnapi part Timón a pesti rakparton nem fog játszani, de itt érkezik a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a diszkosít Radio-ról.
6: Szeretem, ha ilyen őszinte a műsorkezdés.

0: a rádió, egy csak igazi mai sláger megy, ez volt az elején is, meg azóta is néhány szám erejéig. Ez a diszkos itt ugye egyébként DJ Juniorral, Hanvai Pitch-vel és Bárány Attilával, és én rögtön magamhoz ragadom a kezdeményezést. Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között a Justinok, Ajtonyok, Aranyok, Cirusok, Justinák és Tinetták, szülinapos pedig az ismerőseim közül Hursán Andrea, Lévai Ági és Váci Feri. Isten értesse az ünnepelteket!
1: Isten értesse őket, egyébként a kedvesemet is majd pénteken, és én ezért holnaptól nem leszek itt a rádiógyen, de természetesen mixeket hozok meg minden, viszont élővel a srácokkal nem jelentkezem majd be, de szombaton már játszani fogok, méghozzá a Szelidi tónál várok mindenkit majd nagy szeretettel.
2: Most pedig egy sajáttal megyünk tovább, amit biztos, hogy fogok most szombaton játszani a születésnapi bulimon, ugyebár a pesti rakparton jön a diszkósítól, a Sorry, a vonalatúj dalunk itt a rádiógyen, csak közben.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, Adrian színnől a diszkosita a Rádió 1-en, Hanvai PG Mixer, itt van Bárány Attila és én DJ Junior, 3D-ben vagyunk, hárman legközelebb együtt majd július 2-án fogunk pörgetni, tekerni, méghozzá egy Rádió 1 által támogatott fesztiválon, amely egyébként Ráckevén lesz, tavaly is játszhatunk csütörtök este, a július 2-a most is pont csütörtökre fog esni, ott lesznek Rádió 1 DJ-k is előttünk, utánunk, de főidőben diszkos itt lesz.
1: Ez tehát két hét múlva, a héten azonban 4 fellépésem lesz, pénteken a Felvidéken, Füleken kezdek a Szlovákiai Magyar Fesztiválon, és onnan megyek Bogácsra az idei nyári szezonban először, szombaton pedig Balosszögön zenélek DJ Valasz Fesztiválján, onnan pedig Salgó Tanyába teperünk át, ahol a strandon lesz szabadtéri buli. Bővebb információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
2: Érkezik egy dal, amelyet Magyarországon, legalábbis eddig így tudtam, hogy Imael Angel dalát, ugyebár az I'm Moving to the Sun Magyarországon először rádióban én játszottam, ugye nagyon-nagyon jóban vagyok Bernadettekkel, és kiderült, mert ők folyamatosan monitorozzák egyébként ezt a dalt, hogy előttem rádióban még senki nem játszott a világon ezt a dalt, én voltam az első, így hát még kedvesebb ez a számomra, és ez is egy olyan dal, amelyet Mosszombaton játszani fogok a pesti rakparton az 50. születésnapomon, ahova egyébként díjtalan a belépés. Már is jön az I'm Moving to the Sun itt a Rádió 1-en, ahol

0: Rádió 1, csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Rádió Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai Pícsivel.
1: Kérem, kapcsolják ki a kamerát.
2: Ennyit akartál mondani?
1: Igen, ennyit
2: szeretném. Akkor mondok egy jó hírt, jó?
1: Na,
2: egy nagyon jó. Úgy néz ki, hogy augusztus 23-án bekerül egy új dátum a diszkosít naptárjába. Ez egy vasárnapi nap, imádjuk a vasárnap.
1: Fantasztikus. Most már csak az a kérdésem, és mi lesz a kecskeméti dátummal, mert arról nem nyilatkoztam.
2: Azt még nem, egyszer nem hívtak vissza.
1: De tényleg, magyarán akkor szőrén szőr cseréljük.
2: Igen, igen.
0: Kecskeméti ennyiben egy pofon lesz.
1: Akkor van egy szabad dátum, mindjárt mondom, hogy meg is lenne az. Mert csak azért, mert olyan sok nem lesz, az Kecskemét megvan. Július 31, akkor van egy szabad dátum, ha valakit érdekel. El lehet érni, tessék.
0: Most pedig már is megyünk tovább Hugel-lel, aki örökbe fogadta mondhatni Email Angel lemezét, de nem a Moving to the Sun-on, mivel azt már az imént lejátszottam. Most a Jamaican Bam Bam, Hanvai PG átirata itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a diszkosíti rádió show-ban.

0: Diszkos itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágerket ma Hanvai Pécsi pörgeti, mellett a stúdióban DJ Junior és Bárány Attila, így hármasban, majd július 2-án, hogyha jól emlékszem, csütörtökön a Dunapart Fesztiválon játszunk, majd ott lesz majd 3 órán keresztül Diszkos itt aktivizáció, hogy az Hanvai Pécsi szokta mondani.
1: Meet and greet velünk a helyszínen egyébként, és ez még nagyon fontos, hogy előttünk, utánunk is lesznek Rádió Egyes DJ-k, hiszen mi a Rádió Egy stage-en fogunk fellépni, ahol 3 napon keresztül Rádió Egy DJ-k, de csütörtök az Diszkosít.
2: Most egy szívemhez nagyon-nagyon közel álló dal érkezik, amelynek a címe Happy Birthday D Maestro, ugyebár Snoop Girl és a Csipet csapat csinálta nekem a kis TikTok csatornámnak a kemény magja mondhatni. Na ez jön most itt a Rádió Egyen, és tuti fix, hogy ezt is lejátszom most szombaton az 50. születésnapomon a pesti rakparton. Ez jön most itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez még mindig a Diszkosít Radio.

0: a Rádió egy esti show, a Diszkocsit Radio Show, már több mint 20 éve itt vagyunk veletek, kérem szépen, idén is lesz természetesen 21. születésnap, majd valamikor decemberben, és addig még jó néhány fesztiválon, nagy rendezvényen, klubban ott leszünk, úgyhogy nézzétek a Diszkocsit Facebookját és a rajongói oldalainkat, az események általában kikerülnek, ezzel kapcsolatban vannak online játékok is sokszor, úgyhogy lehet jegyeket is nyerni a bulikra, úgyhogy kövessetek minket.
1: A héten, ahogy már korábban is mondtam, 4 fellépésem lesz, pénteken a Felvidéken, Füleken kezdek a Szlovákiai Magyarok Fesztiválon, és onnan megyek Bogácsra az idei nyári szezonban először, szombaton pedig Ballószögön zenélek DJ Wallace Fesztiválján, onnan pedig Salgótarjánba teperünk át, ahol a strandon lesz szabadtéri buli. Minden információ a rajongói oldalon van a Facebookon.
2: Most pedig jön a Sebek Mén, a háttérben Roberto Vini és jó magam Hambai Pícs itt a rád.

0: I came here to party. And I know it's gonna be Balagan, Balagan, Balagan, Balagan, Balagan, Balagan, Balagan, Balagan, Balagan, Balagan, Balagan, Balagan, Balagan, Balagan, Balagan, Balagan.
1: Rádió egy csak igaz, ma is sláger, megy búcsúzunk ma estére. A diszkosi tézős, ugye bár DJ Junior, bár én és jó magam, Hambai PG.
2: Én azzal köszönök el tőletek, hogy a héten 4 fellépésem lesz, de már nem mondom el többször, 2 bőven elég volt. Viszont holnap este én pörgetem a lemezeket élőben itt a rádió stúdiójában. Úgyhogy hallgassatok minket holnap is, 8-tól 9-ig még az éter. Sziasztok!
3: DJ Junior voltam, én pedig azzal búcsúzom, hogy legközelebb majd csütörtökön mixelek itt a rádió egyen, de szerdától nem leszek adásban, mert elutazok, és ha valaki elutazik, az el van utazva. Ezt megtanultam egy filmből. Ez nagyon fontos információ, meg az, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, ami eredeti valódi lett közben, és szombaton, amikor visszatérek, akkor hajnali 1:30-2-től remélem leérek, mert szoros lesz a menetrend, a repülő megérkezik időben, szóval a szelidítónál fogok pörgetni majd klasszikus house lemezeket. Én ezzel búcsúzom, DJ Junior voltam, szevasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai PG voltam, nem elfelejteni, 50. születésnapi bulim lesz most szombaton, ugye már június 20-án a pesti rakparton, a belépés díjtalan, így hát mindenkit várok sok-sok szeretettel, a jövő hónapban pedig majd egy Guinness rekord kísérlettel fogok mindenkit meglepni, mondhatni. Erről további információk a social media felületeimen. Szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
3: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld, a műsorvezető telefonál 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mixműsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Teljesen exkluzív lesz a zenei kínálat ma. Természetesen nagy denslágerekkel kezdünk, aztán viszont a technóba is belekóstolunk. Hála Jaurinak! Hello Jauri, induljunk el!
1: Hello Geri, szép esét kívánok mindenkinek! Siri remixében jön Ed Sheerantől a kamera. A World is Mine Radio Showban természetesen a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to World is Mine Radio Show.

0: különleges hangzású zene érkezik. Szerintem ez a dal mindent tud, amit egy menő dance zenének tudnia kell 2026-ban.
1: Igen, kicsit a Purple Disco Machine-ra emlékeztet, de nem ő, hanem Another az előadó címe, és a dal pedig a Talk To You, úgyhogy ezzel folytatjuk itt a Rádió 1-en, a Where Is My Radio Show-ban.

0: Fest-en, Ráckevén, erről jönnek az információk nem sokára adásban. Most viszont egy kicsit visszahozzuk a május végi Rádió egy születésnapi fesztivál hangulatát. Jön az egyik külföldi fellépő, a holland DJ fenomén Sam Feld. Hát ő aztán szenzációs volt.
1: Elkezdünk egy kicsit gyorsulgatni, ez is már ilyen 138 BPM környékén van. Beyond Sam Feld és a Heart Like Mine itt a World Is My Radio Show-ban.

0: Ha minőségi elektronikus zenére vágytok, itt vagyunk veletek minden este 9-től a Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Jauri a lemezjátszói mögött, Gordó jön a Loco Locoval. Ennek a dalnak a marketingje, na hát az csillagos ötös.
1: Ezt nagyjából ilyen januárban kezdték el promózni a srácok, és egy tök jó ilyen marketing, gerilla marketing fogta körbe az egészet. Én már akkor otthon folyamatosan hallgattam, és az Instán így folyamatosan kidobta. Na, de ne is beszéljünk erről tovább. Jön szerintem sokunk közös kedvence a Loco Loco Hit Rádió 1-en.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkoz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Duna

Show. A Rádió 1 stage-e minden este 8-tól. A diszkós hét legendái. DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, A World is Mine sztárjai. Regáli.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: este 10. Hello mindenkinek, kedv van, tudjátok, ez az az este, amikor a dance és a house mellett a technóba is belekóstolunk. Mellettem ugyanis még mindig Jauri. Hello, hello.
1: Hello, Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek. Jön a Side Pistol, A Cry For You. Indulás van, let's go.

0: olyan különleges zenékkel, amik nem szólnak sehol máshol. Mutatunk nektek megint egy ilyet.
1: Ez is egy pár héttel ezelőtt jelent meg, Rivo és Fidelesz közöse, ez az Into the Sun. Ez is szerintem már-már a kis nyári borozós estéket és hajnali tartó bulikba átcsapó estéket idézi. Ahogy mondtam, Rivo és Fidelesz közöse az Into the Sun, itt a Rádió 1-en.

0: Technóba is belekóstolunk, és akik rendszeresen hallgatnak minket, szerintem pontosan tudják, hogy van egy olyan előadó, akit rendszeresen kérnek, sőt már követelnek Jauritól az igazi technó fanatikusok, ő Funk Tribu.
1: Funk Tribu az egyik olyan előadó, akit én nagyon szeretek ide a rádióba elhozni nektek, és már hallottam olyan kommenteket, hogy tökre szeretitek ti is, hogy végre valaki játszik ilyet, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jön Funk Tributól a Viento, itt a Rádió 1-en, a Bird is már Radio Show-ban.

0: megtaláljátok ezt a két szettet a weboldalunkon és az applikációnkban. Maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és itt is van Christopher.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Dunapark.

Csak a Rádió 1 stage minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Habai PG, Bárány Attila, Kuki, A World Is Mine sztárjai, Regálili.

0: egy jövő héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk!
2: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
4: World is Mine Radio Show.
1: A Rádió Egyen!

0: Show starts now.
1: Hello mindenkinek, remélem, hogy bírjátok, még Christopher pörgeti nálunk tovább a kedvestét. Hello Christopher!
2: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri! Induljunk is el Joel Corinak és Galantisnak az újdonságával, Stay a Little Longer, ezzel nyitom az órát a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál Christopher.
1: Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it, you need, every time that we rock to the beat.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Christopher a lemezjátszóknál.
1: Ami az imént volt hallható, az New Aspectnek volt a Mind Illusion-je. Nagyon kis kedvenc dalom mostanában, előszeretettel pörgetem itt a Rádió 1-en. Ami pedig szépen alattunk jön, az nem más, mint egy igazi klasszikusnak egy új dala. Tom Novitól érkezik az I Don't Wanna Know, egy zseniális kis tech house-ról van szó, igazi bulis dal, ezt a bulikba szoktam pörgetni, és fogom is, úgyhogy még egyszer Tom Novi, I Don't Wanna Know, World is Mine Radio Show.

0: 1 és a Virgin is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Christopher a lemezjátszóknál.
1: Amiből szépen jövünk ki, az Bob Sinclairnek és Kietszának volt egy újdonság, az I Can't Wait, egy zseniális kis dal, ami pedig alattunk jön, az Frank Rizzalónak a Shinjuku dala, ami egyébként most letarolta a house listákat és a beatportot is, úgyhogy egy abszolút peak dologról van szó. Tehát még egyszer Frank Rizzalo, Shinjuku, csak itt a Rádió 1-en, Virgin is Mine Radio Show.

0: mögött, és hát bizony, ez a mai adás, ez a mai három óra is tele van olyan különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol, ilyen volt ez is.
1: Kamilónak szólt a Vertigója, egy igazi amerikai tech house vonalról van szó, ami alig egy éve kezdett el kibontakozni. Én nagyon szerettem, és hozom is a rádióba és a bulikba is egyaránt. Zseniális kis hangzásvilág, vannak benne érdekes effektek, történések, groove menet, úgyhogy zseniális. Ami pedig alattunk érkezik, Sony Foderának és D.O.D.-nak a közöse, Think About Us, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en. World is my radio show.

A Rádió Egyet halljátok, és mára lassan lepereg az időnk itt a World is Mine Radio Show-ban. Remélem tetszett a mai adás. Mind a három mai szettet vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Köszi mindenkinek a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy, csak igazi mai sláger, meg kellemes éjszakát mindenkinek, a World is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, Kismárti pihen egy picit, viszont a legnagyobb kedvenceket én is hozom megállás nélkül, most a Fastboytól a Good Life-ot, aki pedig üzenne a számunk 0620 311.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, nem sokára fél egy lesz, hát mondjuk kicsit optimista ez így, mert még majdnem 10 perc van addig. Hát, és ugyanezzel a kijelentéssel azt is tudom mondani, hogy repül az éjszaka. De egyébként tényleg haladunk előre, az igazi mai slágerek között pedig az igazi újdonságokat is hozom, hogy ezzel is még jobban teljen az idő, és ezt most nagyon fogjuk élvezni. Joel Corey már is a Galantis-szal, ez a Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en.

0: régi slágerek.
1: Változatosan. Ez a Rádió 1.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, egy nagy hármas után egy világ első előadó, legalábbis bevitel szempontjából mindenképpen. Taylor Swift úgy tűnik, hogy a női előadók között minden rekordot megdöntött, és ez a vagyon egy picit fog nőni most a következő hetekben, mert hogy óriásit megy ez a dala minden streaming felületen, minden slágerlistán, és én is indítom. Taylor Swift és az Opel Light. Persze, hogy itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, és na, hogy ezen a nyáron is a Rádió Egy DJ-k csinálják a legnagyobb bulikat, és a Rádió Egy DJ-k csinálják a legnagyobb zenéket. Most például mutatom az egyik legújabbat DJ Meskerwiki-től, aki minden héten nálunk zenél. Most meg Nagy Bogival és Miss Mooddal közösen hozzák az igazi mai slágert. Szerintem szenzációs dal az Eden. Ez jön már is.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvencek jönnek ebben az órában is, és ne feledjük, a mai napon is folytatódik napközben a játék. Sopronfestre páros belépőket lehet nyerni. Ő meg Rédáltom már is a Do It Again-nel.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon sokszor előfordul, hogy egy-egy előadó bizniszeket is csinál a zene mellett. Néhány alkalommal pedig az is, hogy a zene előtt már sikeres üzletemberek, hát Sam Feldien, aki 13 évesen alapította az első vállalkozását, Kínából hozott be cuccokat Németországba, aztán azt eladta legálisan, olyannyira, hogy 2 évvel később az egész céget el tudta adni. Haszonnal. Sam Feld, aki most Rosalinnel jön, az igazi mai sláger a Heart Like Mine, itt a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Ed Sheeran pedig néha csinál spontán koncerteket. Alig két hete volt a legutóbbi, amikor kiírta a social felületeire, hogy a következő két órában megtaláltok itt, és itt egyébként egy London melletti településen volt épp, és aki oda ment, tényleg meghallgathatta, hogy örömzenére egy picit. Nem mondom, hogy hosszú volt az időtáv, amíg oda lehetett térni, de hát nem is kis esemény. Ed Sheeran, Azizám, ez jön már is a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig újra vízre szállnak. A dátum nagyon fontos, mindenki írja be. Június 26-a, péntek reggel, ekkor lehet velük egy jó kis balatoni hajózásra menni. Már hogyha fel tudunk férni a hajóra, azért tenni kell egy picit, és időben oda menni. Minden info ezzel kapcsolatban a radio1.hu-n, és természetesen nem csak Balázsék lesznek ott, és a hallgatók, hanem lesz koncert is. Élőben lehet majd bulizni a BSV-vel és Metzger Vikivel. A dátum még egyszer június 26, ő pedig Ray, a nagy kedvenc tőle, a Where is my husband, itt a Rádió 1-en.